0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 2 óra után járunk. A folytatás pedig David Guettáé, aki ezen a nyáron is óriásit megy majd Ibizán. Nem csak a saját parti sorozatával, de ezt kiegészítve nagyon menő világsztár vendégelőadókkal. Hát ott lennénk ezeken, és hát reméljük, hogy néhányan a hallgatók közül ott is lesznek. Ez meg az igazi mai slágere, David Guetta, One Republic-kal és az I Don't Wanna Wait-tel itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, mekkora hang! És hát ugyanezt tudom mondani a következő előadóra is, mekkora hang! Ray Dalton a folytatásban, aki megjárta a gyerekkórust, megjárta a tenisziskolát, profira vitte, sőt, edző is lett, és mostanában megjárja a legnagyobb színpadokat, és nem mellesleg a slágerista élét. Ezzel az igazi mai slágerrel is, Ray Dalton, Blood Running, ezt indítom a Rádió 1-en.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék Rádió Egy születésnapi fesztivál páros belépőjét 10 órától. Ha meghallunk egy olyan előadót, aki jön a Rádió Egy születésnapi fesztiválra fellépni a világsztárjaink közül, akkor azonnal csörögjünk, pontosabban egy picit azért így taktikázom, mert hogy 10-nek kell lenni, mondani a Rádió Egy szlogent és adjuk a páros belépőt. Én viszont addig sem lopom az időt, hozom az igazi mai slágereket egymás után, és most az egyik legfrissebb és egyben legnagyobb kedvencünk, Ray, Where is my husband? Ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Lady Gaga is. Az igazi mai sláger a Dead Dance, ami a következő zenei óránkat indítja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb kórképek kialakulásához is vezethet. A magnéziumnak kiemelten fontos szerepe van az egészséges szervezet működése szempontjából. Részt vesz például a csont és fehérje képzésben, az ideg és izom működésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázata és felfrissül a vérkeringés. Vajon mitől alakul ki a magnézium hiány? A magnézium felhasználás bizonyos tevékenységek vagy élethelyzetek során extrém gyorsan megnőhet, ilyen például az intenzív sport vagy egyéb feszített fizikai tevékenység, ilyen a stressz, a hányás, valamint például erőteljes izzadás hatására is könnyen kiürülhet a szervezetből. Szintén fokozott mennyiségre van szükségük a nőknek a terhesség és a szoptatás időszakában, valamint nagy figyelmet kell fordítani a magnézium bevitelre akkor is, ha valaki egyoldalú diétát folytat. Egyes gyógyszerek vagy betegségek következtében szintén kialakulhat hiányállapot, ilyen például a magas vérnyomás, az asztma, az alkoholizmus, valamint a különböző szívbetegségek és felszívódási zavarok. A magnézium hiánya legtöbb esetben változatos táplálkozással megelőzhető. Magas magnézium és kálium tartalommal bírnak különböző olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiőrlésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot, vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, remélem jól bírjuk az éjszakát. És remélem, hogy ez a dal is lendít majd egyet rajta, ami hát abban a tekintetben egyáltalán nem újdonság, hogy nem egy új dalról van szó, én legalább 15 éves, viszont van olyan, hogy most fedezi fel, akár 15 évvel később a közönség, Lady Gaga is járt már így egyébként, például a Bloody Maryvel, és ezt a dalt is most fedezte fel a világ, és egyébként imádjuk, K2O és Turn the Light Off.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen mindent adtam magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Lali kérte, hogy mondjak már pontos helyszíneket, hogy hol lesznek Balázsék, ne csak az, hogy melyik városban. Hát akkor mondom, jövő héten hétfőn, vagyis holnap Győr, Széchenyi tér, Kecs, Sopron, Várkerület, Szerda, Szombathely, Főtér, Csütörtök, Dunajváros, Városháza tér, pénteken pedig Debrecenben, a Kossuth téren várnak majd mindenkit. Balázsék délután 4 órától egy live mix, és 5 órától a színpadon és a mikrofonok mögött Balázsék, ő pedig Kamrád, a Be Mine, amit indítok tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Május 24-én pedig Rádió egy születésnapi fesztivál, amire ma is lehet majd páros belépőket nyerni tőlünk. 10 óra után, ha meghallunk egy fellépőt, aki itt lesz a világszerjeink közül, akkor 10-ként kell csörögni. És hát halkan jegyzem meg, Sam Fell egyértelműen ilyen, aki most Rosalinnel közösen jön, és szerintem ez a dala lesz feladvány ma. Heart Like Mine. A 10 után ezt meghalljuk, azonnal csörögjünk majd. Ez a Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenden, holnap pedig Balázsék a Balázsék Roadshow-val, de teszem hozzá, reggel is lesz adás, délután pedig már Győrből, a Széchenyi térről várnak mindenkit. Ez pedig az igazi mai sláger, ami a következő zenei órát indítja Ed Sheeran és az Azizán, mindjárt hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Európa top listáján Budapest magas a szingli nők aránya a fővárosban. Nem csak a fürdők, a romkocsmák és a dunai panoráma miatt figyelnek Budapestre. Egy friss nemzetközi összeállítás szerint ugyanis a magyar főváros Európa egyik olyan városa, ahol kiemelkedően magas a szingli nők aránya. A görög hírportál rangsora ezúttal nem turisztikai látványosságok vagy gasztronómiai élmények alapján értékelte a városokat, hanem demográfiai mutatók szerint. A lista azt vizsgálta, hogy hol a legmagasabb a nők aránya a férfiakhoz képest, illetve hogy hol élhet a legtöbb egyedülálló nő Európában. Budapest a 10. helyen végzett a top listán. Az indoklás szerint a fővárosban 114%-os a nő-férfi aránya nők javára. A portál úgy fogalmaz, hogy a modern karrierközpontú életvitel, a pezsgő kulturális és éjszakai élet, valamint a nagyvárosi dinamika mind hozzájárul ahhoz, hogy sok független, önálló nő él a városban. A cikk kiemeli Budapest építészeti örökségét, történelmi hangulatát és a romkocsmákra épülő társasági életet is, amelyek a város nemzetközi vonzerejének fontos elemei. A rangsor első helyén pedig Riga végzett, amelyet Porto és Szalamanka követ, a listán szerepel még Thessaloniki, Lisszabon, Varsó és Madrid is. A portál megjegyzi, hogy a társkereső alkalmazások használatában is aktív a magyar főváros, ami tovább erősíti Budapest randi fővárosi jellegét. A demográfiai adatok természetesen nem jelentenek garanciát a sikeres pártalálásra, de a számok alapján Budapest valóban olyan európai nagyváros, ahol a nemek aránya és a társasági élet intenzitása különösen érdekes képet mutat. Az indoklás szerint a modern életvitel, a karrierfókusz és a pezsgő éjszakai élet mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy Budapest rengeteg független, céltudatos és egyedülálló nő otthona legyen.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Teddy Swims a folytatásban, aki folyamatosan hozza ki az újabbnál újabb dalokat, és folyamatosan nagyon jókat hoz, és amit külön szeretünk benne, hogy tényleg neki aztán valóban van igazi stílusa, amiről megismerhetők a zenék, meg hát ugye a hangjáról is, mert hogy utánozhatatlan. Ez meg az egyik legnagyobb kedvenc, az igazi mai slágerek között Teddy Swims és a The Door, amit indítok.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ha minden igaz, akkor ma még az ország nagy részén napos idő, holnap meg egyre több helyen eső, de ma azért azt a kb. 24 fokot, amit jósolnak, azt élvezzük ki. A napsütést meg az igazi mai slágereket. A hírek után elsőként például Rehab, Inai, Sash és a Rock My Body, amit indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Európa toplistáján Budapest magas a szingli nők aránya a fővárosban. Nem csak a fürdők, a romkocsmák és a dunai panoráma miatt figyelnek Budapestre. Egy friss nemzetközi összeállítás szerint ugyanis a magyar főváros Európa egyik olyan városa, ahol kiemelkedően magas a szingli nők aránya. A görög hírportál rangsora ezúttal nem turisztikai látványosságok vagy gasztronómiai élmények alapján értékelte a városokat, hanem demográfiai mutatók szerint. A lista azt vizsgálta, hogy hol a legmagasabb a nők aránya a férfiakhoz képest, illetve hogy hol élhet a legtöbb egyedülálló nő Európában. Budapest a 10. helyen végzett a toplistán. Az indoklás szerint a fővárosban 114%-os a nő-férfi aránya nők javára. A portál úgy fogalmaz, hogy a modern karrierközpontú életvitel, a pezsgő kulturális és éjszakai élet, valamint a nagyvárosi dinamika mind hozzájárul ahhoz, hogy sok független, önálló nő él a városban. A cikk kiemeli Budapest építészeti örökségét, történelmi hangulatát és a romkocsmákra épülő társasági életet is, amelyek a város nemzetközi vonzerejének fontos elemei. A rangsor első helyén pedig Riga végzett, amelyet Porto és Szalamanka követ, a listán szerepel még Thessaloniki, Lisszabon, Varsó és Madrid is. A portál megjegyzi, hogy a társkereső alkalmazások használatában is aktív a magyar főváros, ami tovább erősíti Budapest randi főváros jellegét. A demográfiai adatok természetesen nem jelentenek garanciát a sikeres pártalálásra, de a számok alapján Budapest valóban olyan európai nagyváros, ahol a nemek aránya és a társasági élet intenzitása különösen érdekes képet mutat. Az indoklás szerint a modern életvitel, a karrierfókusz és a pezsgő éjszakai élet mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy Budapest rengeteg független, céltudatos és egyedülálló nő otthona legyen.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék. Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőkért 10 óra után, ez fontos. Keresni kell majd azokat az előadókat, akik jönnek a Rádió egy születésnapi fesztiválra. Hát Cyril egyértelműen ilyen világszer előadó. Vele is bulizunk majd május 24-én, és ő az, aki ezt a remixet készítette Ed Sheeran kamerájából.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Balázsék rócsója holnap pedig indul, viszont nagyon fontos délutáni rócsó, 4 órától minden helyszínen live mix, 5 órától pedig jönnek 8-ig Balázsék nagyon-nagyon menő játékokkal is. Hát nem nagyon menő nyereményekkel. Először hétfőn Győrben, aztán kedden Sopronban, szerdán Szombathelyen, csütörtökön Dunaújvárosban, pénteken pedig Debrecenben várnak mindenkit. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, mert hogy ahogy ígértem, hozom az igazi mai slágereket, az egyik legújabb Ray Daltontól a Blood Running, ezt indítom már is.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Kihirdették Kecskemét idei borát, nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ármán Évi vagyok. Átadták a Samsung legújabb csúcs kategóriás ultrahang berendezését a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház szülészet nőgyógyászati laboratóriumában. Az új készüléket elsősorban a várandóság alatti szűrővizsgálatoknál és a magzati diagnosztikában használják majd. A szakemberek szerint a részletgazdag képalkotás jelentősen javíthatja a fejlődési rendellenességek felismerésének esélyét. Olvasható az intézmény közösségi oldalán. Kihirdették Kecskemét idei borát a helyi termék ünnep Hungarikum fesztiválon. Az Izsáki Gedeon birtok 2025-ös kövidinka bora nyerte el idén a Kecskemét város bora címet. A szakmai zsűri 7 termelő 14 borából választotta ki a győztest. A pincészet borásza Zeleni Viktor a baon.hu-nak elmondta, a cím a szakmai elismerés mellett a borvidék és a helyi termelők jó hírét is öregbíti. Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések célja, hogy kiderüljön, a boltokban kapható ruhák megfelelnek-e az előírásoknak, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A vizsgálatok két területre terjednek ki. Egyrészt a megtévesztő jelölésekre és a címkéken feltüntetett információk megfelelőségére. Ennek pedig indoka, hogy a tavalyi évben a 120 vizsgált termék közül 22 bukott meg a laboratóriumi teszteken, tehát amikor félrevezetőek voltak az anyag összetétele vonatkozó információk.
1: Egy barack befőtt vezette nyomra a rendőröket egy kecskeméti emberölési ügyben. Egy férfit gyanúsítanak azzal, hogy tavaly decemberben egy veszekedés során megölte élettársát, majd hetekig együtt élt a holttesttel. A polisz.hu beszámolója szerint a férfi a nő telefonjáról még üzeneteket is küldött a hozzátartozóknak, hogy ne tűnjön föl az asszony eltűnése. A gyanúsított később elmenekült, majd hónapokkal később ismét visszatért és a ház padlásán bujkált. A családnak az lett gyanús, hogy fogy a spájzból a barack befőtt és a padláson lévő dobozokon furcsa nyomokat találtak. A férfit végül a kiérkező rendőrök fogták el, az ügyben emberölés miatt emelhetnek vádat ellene. Kellemes májusi időre számíthatunk több órás napsütéssel. Bács-Kiskun vármegyében ma akár 25 fokot is mérhetünk, és nem lesz front felettünk. Holnaptól pedig már akár csapadékra is számíthatunk, több adagban is érkezhet gyenge eső, és ennek hatására a szélmozgás is felélénkülhet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Mindjárt az óra elején, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Picivel járunk 6 óra után, szóval alapvetően ránk is kér a lendület. És ez a lendület egyébként, ahogy halljuk, marad továbbra is, hozom a

0: break my heart.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Balázsék rócsója pedig holnap elindul, délutáni rócsó, nagyon fontos, ne reggel keresse őket senki majd Győrben, a Széchenyi téren, hanem délután 5-től, pontosabban már 4 órától bátra, mert hogy akkor mi már ott leszünk, live mixel, 5 órától pedig érkeznek Balázsék is, és 8-ig élőben pörög a műsor, rengeteg ajándékkal és nagyon nagy hangulattal, szóval először Győr, aztán Sopron, Szombathely, Dunaújváros és Debrecen az állomások, ez pedig az igazi mai slágerek között egy újabb Lói és a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Projektzáró workshop a Neumann János Egyetemen lógyógyászati termékeket vizsgáltak egy programban. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ármán Évi vagyok. Duális workshopot és projektzáró szakmai rendezvényt tartott a Kecskeméti Neumann János Egyetem a kampuszon. A program az egyetem digitális fejlesztéseit és nemzetközi kapcsolatait erősítő projekt részeként valósult meg. A rendezvényen hazai és külföldi előadók beszéltek, a többi között az időmenedzsment jelentőségéről, valamint a mentorálás szerepéről a duális képzésben. A hallgatók saját tapasztalataikat is megosztották a képzési formáról, számolt be rólam a hír. Lógyógyászati termékeket vizsgáltak a Supermenta programban. A készítmények többsége megfelelt az előírásoknak, de néhány esetben hibákat is találtak az ellenőrök. Lehetőleg csak Magyarországon forgalmazott és ellenőrzött termékeket használjunk. Ezt javasolja Kulcsár Gábor, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal állatgyógyászati termékek országos szakmai főtanácsadója.
2: Regenerációra szolgálnak, erős igénybevételt követően izom-izületi sérülések kezelésének a támogatására. Ezek közül került be 16 a jelenlegi Supermentában. Az engedélyezett készítmények mindegyike megfelelt. Volt azonban három olyan készítmény, amelyet a boltok polcain találtunk, nem rendelkezett NABIC engedélyével. Volt két készítmény, amelyet külföldi internetes oldalról rendeltünk. Ezek idegen nyelvű csomagolásban magyar használat utasítás nélkül érkeztek, ami a nem megfelelt kategóriába került.
1: Számos dobogós helyezést és sikeres versenyt tudhat maga mögött a kiskunfélegyházi fénypárducok IASZ csapata az áprilisi időszak után. A sportolók Egerben, Kaposváron és Hódmezővásárhelyen is kiváló eredményeket értek el. Több arany, ezüst és bronz éremmel tértek haza, számolt be róla a félegyházi közlöny. A csapat április közepén saját versenyt is szervezett Kiskunfélegyházán, ahol több mint 100 nevező vett részt a Sólyom próbák első fordulója. A fénypárducok versenyzői több kategóriában is az élmezőnyben végeztek. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott például Tóth Bíborka Panna, Tóth Zente Áron és Kecső Péter is.
3: Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról.
1: Kellemes májusi időre számíthatunk több órás napsütéssel. Bács-Kiskunvár megyében ma akár 25 fokot is mérhetünk, és nem lesz front felettünk. Holnaptól pedig már akár csapadékra is számíthatunk, több adagban is érkezhet gyenge eső, és ennek hatására a szélmozgás is felélénkülhet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most picivel fél hét után pedig egy kis Rádió 1 születésnapi fesztivál hangulat, ami pontosan 2 hét múlva lesz. A dátum május 24-e, az összes Rádió 1 DJ mellett pedig jönnek a világsztárok Cyril, Samfeld, a Swish Disco, valamint extra fellépőként Tóth Abigail és Accent párosa, akik tudti, hogy ezt a dalt is élőben előadják majd. Amit most indítok, az igazi mai slágerek között ez a Sugar Daddy a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Jó, ez mi kell oda? Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Seinfeld a folytatásban egyenesen Hollandiából. Hát szerintem nem kell felsorolni, hogy hány nagy, zseniális DJ-t kaptunk Hollandiából. Hát ő az egyik, aki már 11 éve ontja magából a slágereket, sőt 2020 óta saját kiadója is van, és sorban állnak a világsztárok, hogy vele dolgozzanak. Ezt a dalt például Rosalinnel készítette, aki 2 éve Ed Sheeran koncertturnéján volt az előzenekar. Az se kis dolog. Ez pedig a közös igazi mai slágerük, a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en. És mit kell még tudni Seinfeldről? Ő maga mondja el most.
1: Hi, I'm Seinfeld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, én pedig ilyen nagy kedvenceket hozok a következő órában is majd. Elsőként Lady Gagától. A The Dead Dance már bekészítve, előtte viszont mutatom, hogy hogyan lehet páros belépőt nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, ami pontosan 2 hét múlva lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap.

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Aszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Geotermikus energia a kecskeméti fürdőben. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ármán Évi vagyok. Aszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változtatásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
2: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Előrejelzi azt, hogy a többi területen is, tehát akár az agráriumban, vízellátásban problémák lehetnek nagyon gyorsan. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
1: Kondor 95 címmel nyílt művészeti kiállítás a kecskeméti Híros Agórában, a Kandó Technikum diákjainak alkotásaiból. A tárlat a 95 éve született Kondor Béla festőművész munkássága előtt tiszteleg, akinek nevét az iskola művészeti tagozata is viseli. A kiállításon a végzősök vizsgamunkái mellett az alsóbb évfolyamok alkotásai is helyet kaptak. A látogatók festészeti, grafikai, fotográfiai, kerámiai és szobrászati munkákat is láthatnak, írja a Vármegyei Napilap. A megnyitón Novák Piroska dizájn és művészet teoretikus hangsúlyozta, a művészet olyan belső erő, amely egész életre elkíséri az embert. Az alkotások május 21-éig tekinthetők meg a Híros Agórában. Geotermikus energiára állhat át a kecskeméti fürdő fűtése és melegvíz ellátása a következő években. A tervek szerint a fürdő környezetében található termálkutak melegvizét hasznosítják majd hőszivattyúk segítségével. A városvezetés szerint ezzel akár a jelenlegi fűtési költségek felét is meg lehet takarítani, számol be róla a híres.hu. A távhőt a jövőben csak a leghidegebb napokon használnák biztonsági tartalékként. Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról. Kellemes májusi időre számíthatunk több órás napsütéssel. Bács-Kiskun vármegyében ma akár 25 fokot is mérhetünk, és nem lesz front felettünk. Holnaptól pedig már akár csapadékra is számíthatunk, több adagban is érkezhet gyenge eső, és ennek hatására a szélmozgás is felélénkülhet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert ő pedig Justin Bieber, akinek lassan 2 éves a gyereke, és egy csomó cuki programjuk van közösen, legutóbb például horgáztak. Na, én viszont ebben az órában sem állok meg, egymás után hozom az igazi mai slágereket, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ő például Martin Garrix Jax-szel közösen ezt is imád.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőkért. 10 óra után kell extrán figyelni azokat az előadókat, akik érkeznek a bulinkra pontosan 2 hét múlva, és ha meghallunk egy ilyet adásban, akkor csörögni kell 0620-311-111, mindez 10-ként mondani a rádió eszlogent is, adjuk a páros belépőt. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc közben, David Guetta, One Republic és az I Don't Wanna Wait jön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Kihirdették Kecskemét idei borát, nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ármán Ingi vagyok. Átadták a Samsung legújabb csúcskategóriás ultrahang berendezését a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház szülészet nőgyógyászati laboratóriumában. Az új készüléket elsősorban a várandóság alatti szűrővizsgálatoknál és a magzati diagnosztikában használják majd. A szakemberek szerint a részletgazdag képalkotás jelentősen javíthatja a fejlődési rendellenességek felismerésének esélyét. Olvasható az intézmény közösségi oldalán. Kihirdették Kecskemét idei borát a helyi termék ünnep Hungarikum fesztiválon. Az Izsáki Gedeon birtok 2025-ös kövidinka bora nyerte el idén a Kecskemét város bora címet. A szakmai zsűri 7 termelő 14 borából választotta ki a győztest. A pincészet borásza Zeleni Viktor a baon.hu-nak elmondta, a cím a szakmai elismerés mellett a borvidék és a helyi termelők jó hírét is öregbíti. Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések célja, hogy kiderüljön, a boltokban kapható ruhák megfelelnek-e az előírásoknak, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A vizsgálatok két területre terjednek ki. Egyrészt a megtévesztő jelölésekre és a címkéken feltüntetett információk megfelelőségére. Ennek pedig indoka, hogy a tavalyi évben a 120 vizsgált termék közül 22 bukott meg a laboratóriumi teszteken, tehát amikor félrevezetőek voltak az anyagösszetétele vonatkozó információk.
1: Egy barack befőtt vezette nyomra a rendőröket egy kecskeméti emberölési ügyben. Egy férfit gyanúsítanak azzal, hogy tavaly decemberben egy veszekedés során megölte élettársát, majd hetekig együtt élt a holttesttel. A polisz.hu beszámolója szerint a férfi a nő telefonjáról még üzeneteket is küldött a hozzátartozóknak, hogy ne tűnjön föl az asszony eltűnése. A gyanúsított később elmenekült, majd hónapokkal később ismét visszatért és a ház padlásán bujkált. A családnak az lett gyanús, hogy fogy a spájzból a barack befőtt és a padláson lévő dobozokon furcsa nyomokat találtak. A férfit végül a kiérkező rendőrök fogták el, az ügyben emberölés miatt emelhetnek vádat ellene. Kellemes májusi időre számíthatunk több órás napsütéssel. Bács-Kiskun vármegyében ma akár 25 fokot is mérhetünk, és nem lesz front felettünk. Holnaptól pedig már akár csapadékra is számíthatunk, több adagban is érkezhet gyenge eső, és ennek hatására a szélmozgás is felélénkülhet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy és kulisszatitok, ilyen elképesztő, hatalmas kupac technika itt a stúdió előtt, mert hogy már minden össze van készítve a technikai és IT stábunktól, amit vinni kell Balázsék rocsójára. Holnap reggel indulnak, hogy délutánra a színpad patikán álljon. Elsőként ugye Győrben a Széchenyi téren, mert hogy délutáni rocsó lesz. Először 4-től 5-ig live mix, aztán 5-től 8-ig Balázsék, és a győri helyszín után irány Sopron, aztán Szombathely, Dunajváros és Debrecen. Ezek a rocsó állomások. Ő meg James Hype a Ferrari.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Én még egy kicsi extra lendülettel készültem azért így az óra végére. Mielőtt jönnének Balázsék a Balázsék Weekenddel, akik holnap reggel is jönnek friss adással, délután pedig már az első rócsóállomás helyszínen Győrben várnak mindenkit, meg hát nem csak Győrben, hanem az egész országban, mert hogy minden frekinken hallani lehet. Na, viszont ahogy ígértem, ez még egy nagy kedvenc most Bibi Rexától, Faithless-szel közösen. A New Religion, amit indítok, Király Tamást hallottátok, további kellemes hétvégét és jó rádiózást a rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Balatonon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: nem jön magába, minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
5: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már 5. éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint, az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
9: Figyelsz, valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
11: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
12: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
13: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 9159 316. www.carmax.hu.
8: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
14: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
8: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Május 24. Budapest Park.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Projektzáró workshop a Neumann János Egyetemen, lógyógyászati termékeket vizsgáltak egy programban. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ármán Évi vagyok. Duális workshopot és projektzáró szakmai rendezvényt tartott a Kecskeméti Neumann János Egyetem a kampuszon. A program az egyetem digitális fejlesztéseit és nemzetközi kapcsolatait erősítő projekt részeként valósult meg. A rendezvényen hazai és külföldi előadók beszéltek, a többi között az időmenedzsment jelentőségéről, valamint a mentorálás szerepéről a duális képzésben. A hallgatók saját tapasztalataikat is megosztották a képzési formáról, számolt be rólam a hír. Lógyógyászati termékeket vizsgáltak a Supermenta programban. A készítmények többsége megfelelt az előírásoknak, de néhány esetben hibákat is találtak az ellenőrök. Lehetőleg csak Magyarországon forgalmazott és ellenőrzött termékeket használjunk. Ezt javasolja Kulcsár Gábor, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal állatgyógyászati termékek országos szakmai főtanácsadója.
3: Regenerációra szolgálnak, erős igénybevételt követően izom-izületi sérülések kezelésének a támogatására. Ezek közül került be 16 a jelenlegi Supermentában. Az engedélyezett készítmények mindegyike megfelelt. Volt azonban három olyan készítmény, amelyet a boltok polcain találtunk, nem rendelkezett NABIC engedélyével. Volt két készítmény, amelyet külföldi internetes oldalról rendeltünk. Ezek idegen nyelvű csomagolásban magyar használat utasítás nélkül érkeztek, ami a nem megfelelt kategóriába került.
2: Számos dobogós helyezést és sikeres versenyt tudhat maga mögött a kiskunfélegyházi fénypárducok IASZ csapata az áprilisi időszak után. A sportolók Egerben, Kaposváron és Hódmezővásárhelyen is kiváló eredményeket értek el. Több arany, ezüst és bronz éremmel tértek haza, számolt be róla a félegyházi közlöny. A csapat április közepén saját versenyt is szervezett Kiskunfélegyházán, ahol több mint 100 nevező vett részt a Sólyom próbák első fordulója. A fénypárducok versenyzői több kategóriában is az élmezőnyben végeztek. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott például Tóth Bíborka Panna, Tóth Zente Áron és Kecső Péter is. Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról. Kellemes májusi időre számíthatunk több órás napsütéssel. Bács-Kiskunvár megyében ma akár 25 fokot is mérhetünk, és nem lesz front felettünk. Holnaptól pedig már akár csapadékra is számíthatunk, több adagban is érkezhet gyenge eső, és ennek hatására a szélmozgás is felélénkülhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Jaj, olyat láttam tegnap, gyerekek, amikor látsz valami olyat, amiben nagyon szerelmes tudsz lenni pillanatok alatt. Bent a belvárosban voltam, és akkor autóval elindultam hazafelé, kikanyarodtam a Rákóczi útra, és meg kell állnom a piros lámpánál. És amikor tudod, így nagyon ráérsz, gyönyörű jó idő van, már mindent elvégeztél, nézelősz jobbra-balra, és jött egy olyan nő egy kis kosztümben, na, gyönyörű, hosszú felko hajjal, érted? Ez az ember azért ezeket...
5: Hatamagnézium, vagy
4: igen,
5: cink, vagy mixer?
4: Köszönöm, hogy felírtad ezeket.
5: Csak neki.
4: Amikor észreveszed a szépet, hát most csak arra akartam célozni, hogy mennyire szép az élet, és ahogy odaért a lámpához, a piros lámpához, ahol én voltam, gyerekek, egy olyan embertelen, egy férfit is megirigylő, vagy lepipáló, rettenetes csulát nyomott az útra.
5: De jó!
4: Abban a pillanatban elkezdték gondolkodni rajta, hogy kisanyám, veled mi van?
5: Oda
4: de köpött egy irgalmatlant, egy irgalmatlant, szerencsére hallani nem hallottam, hogy hogyan tud a szerelmed, a rajongásod tárgya egy másodperc alatt megváltozni, amikor valaki felé úgy, nyilván nincs
6: benne. Nekem most meg a kedvem ez a nőhöz.
4: Igen? Hogy végre ez egy őszinte csaj.
6: Figyelj, szerintem akárhol nevelkedett, ő biztos vagy benne, hogy minden.
5: Önazonos. Önazonos.
6: Igen.
5: Önazonosnak tűnik. Igen.
6: Ilyen maga... vadangyal, nem? A világrossz típusú
4: nő. Egy kicsit az én, de magas sarkúba, tök jó fölöltözve, tényleg egy ilyen kis kosztüm, kis táska, szép haj, tök jó csaj volt.
6: De volt hozzá hang is, az a gargarizálás?
4: Nem hallottam szerencsére.
6: Ah, úgy lett volna az igazi.
4: Mert az még megrázunk lett volna.
6: Nem, hogy focizott előtte?
5: De várj, hogy köpeted? Egy ráspriccelt, és akkor az ilyen spriccelős, vagy ilyen hátraszívós, hát, nagy ígben, mert az. Ugye több fajta van, tehát igen. Hogy én négy fajtát tudok neked most azonnal úgy produkálni. Hogy... meglepődnél, hogy
4: nem,
5: milyen
4: a második, tehát de nem
6: azután történt, hogy meglátott téged?
4: Nem látott meg, sétált.
6: Te függetlenül volt.
5: Felét köpött, ez nem mindegy. Nem lehet, hogy te nem vetted észre, de ő észrevett.
4: Igen, és azt mondja, hogy akkor most leköpöm ezt a srácot.
5: És beküldött neked a szélvédő? És hova? A földre?
4: Igen. Igen.
5: Jó arc.
4: Tényleg?
5: Jó arc, de önazonos.
6: Ez egy hátúa volt.
4: Én egy másodperc alatt kiábrándultam, elfelejtettem.
6: És hogyha kicsit megemeltem az egyik lábát, és oda durrantott volna egyet.
4: Azzal visszajött volna.
6: A nullán vagytok akkor.
5: Azt mondják, hogy nem a szemétégető felé kéne hazamenni.
4: Mondom, tehát, hogy belváros kellős közepe.
5: Belváros, ott volt a 9-ben van a kínna izé. A szemétégető környékre, az illatos úton felé mentél.
4: Szerintem viszonylag kevés a kis kosztümös kisasszony, de ez mondom, belváros kellős közepe.
5: És hogy nekem ezzel nincs bajom, képzel el.
6: Én minden köpködőtől undorodok.
4: Oké, megtörténik ez a dolog.
6: Férfi nő, teljesen mindegy, a köpködés annyira gusztustalan, annyira gusztustalan.
4: Megtörténik ez a dolog. Igen. Te leparkolsz az autóddal, mert oda mész egy találkozóra, egy haveroddal, egy kávézóba.
6: Egy intim masszázsra.
5: Igen.
4: Vagy utána az. Letetted az autót, bementél, jött a haver, elkezdtek beszélgetni, és belép ez a csaj.
5: Na, most köpött egyet. Most megáll az életettől? Vagy most azért,
4: nem tehát, tudom, nekem olyan kicsit ilyen fújból.
6: Nem, én ezt úgy szeretném ezt a történetet, hogy megismerkedsz ezzel a hölgye, biztos, hogy a hangja sem olyan, mint amilyennek elképzelhető.
5: Igen, tök más, az egész nő tök más, igen. Férfi, ő egy férfi valójában.
6: Igen, tehát aznap volt valamit, amit el kellett intézni a folyószámlájával kapcsolatban, miatt szépen felöltözött, és lehet, hogy amúgy ehhez van egy ilyen nagyon vad személyisége.
5: Egy mélyebb hangú orgánumot képzelek el, vad személyiséget, és igen, egy ilyen...
4: Agyondohányozva.
5: Igen.
7: Röntsősz, Ferike.
4: Hello, kis
7: Mikály, Ferike. Gyere még.
5: Foszítsd a családba, nőttem fel.
7: Stampedit húzzunk fel,
5: Ferike. Oda nézzi, oda. Fötty, megint kirakta meg.
6: Lehet, Puskásnak volt az unokája.
4: És ő is köpködött, akkor...
6: Miért köpködnek.
4: Mert nem tudsz nyelni, úgy futsz. Ez nem a magyar focisták, de...
5: De válogatós lettél te felé, de válogatós
6: lettél. Nem, hát tudom, hogy tudják nyelni.
4: Amikor ráülsz erre a vonatra, hogy jaj, de szép, jaj, de jó, és akkor történik valami, tehát nem lettél ettől válogatós, csak olyan átfordítja. Nem volt ilyen veletek, hogy megláttatok valakit, bemutattak, és
6: egy
4: másodperc múlva tört össze az a kép.
5: Igen, a köpés az a negyedik lépcső. Tehát, hogy...
6: Én addig már háromszor kicsakoltam, mire a köpésig eljutunk. Ne, az a baj, hogyha valaki nem 100%-osan szimpatikus, akkor onnantól kezdve tud minden baj lenni. Tehát, hogy...
4: De ő nagyon szimpatikus volt.
6: Nem tudom, most megpróbálom visszaidézni azokat az éveket, amikor még nyitott voltam, hogy párkapcsolati keresésben, meg ilyenek, és hogy akkor mik voltak, amik miatt így kiábrándultam férfiakból, de nagyon hosszú lista.
4: Az az egy másodperc alatt kiábrándítós, arról mesél.
6: Igen, a köpés az benne van. Illetve szerintem még a nyitott ajtónál húgyozás. Tessék, ez
5: komolyan mondom.
4: Ez első randi volt?
5: Na most miért kéne bezárnom az ajtót?
4: De első randin.
6: Várj, történt. Ez egy orvosi vészhelyzet adódik.
5: Te olyan finnyások lettetek, komolyan mondom. És ha összeesek, és nem tudtok bejönni, mert magamra zárnám az ajtót. Strókot kapok, pisilés közben, érted? Hát, egy nyitott ajtónál pisilés, azonnal a randi off.
4: Első randin vagytok, vagy x-edik randi, de először mentek fel közös lakásba. Vagy a tiédbe, vagy az övébe.
5: Igen.
4: És te azt mondod, hogy kicsim, nagyon jól érezzük magunkat, ki kell mennem pisilni, és nyitott ajtónál vizelsz.
5: De beszél hozzám közben, hogy pisil?
4: Persze.
5: Van egy ilyen kontaktálás közben, hogy ő megy elpisilni, és beszél hozzám, nem?
6: Nem,
5: lehet, hogy erre kevésbé vagyok érzékeny.
6: Nem, akkor tegyük fel, hogy nem tartotok még itt, tehát nem az, hogy egymás szavába vágó beszélgettek, és nem tudod abba, hogy nem beszélget, és elmész pisilni, hanem az van, hogy ez egy ilyen alfa hím, aki így bemegy, lerakja kulcsát tudod a konyhapultra.
5: És ilyes nyitva hagyja az ajtót.
6: És, igen, és az aha, az ilyen...
5: Hallod, hogy csobog, nagyon pisil, állva pisil.
6: No. Középsugaras.
5: Kijön egy középsugarasat, és utána mondjuk nem most kezed. Aha, tehát az mondjuk azt úgy értem ebben a formában, hogy az így,
6: azt írja,
5: az így egy kicsit lélekromboló. Á, nem csutkája, nem volt?
4: Nem volt időm megfigyelni.
5: Nem, rossz a szemed, és te néztél el valamit? Nem, volt Ádám csutkája?
4: Csaj volt, hát látom, csaj volt? Jó lábak, magas sarkú.
5: A Titanicban is köpni tanítja Rose-t a DiCaprio, tehát igazából...
4: Egyébként igaz.
5: És miért köp a végén? Tehát, hogy megtanul köpni.
4: De ha együtt tanuljuk, vagy tanítod, az már más.
5: Igen. Mondjad, mit tudtunk.
6: Hogy kézzétek el, hogy a harisnya reklámoknak a nagy többségében férfi lábak vannak.
4: Mi van? Ne, hagyjad már!
6: Bizony. Kiderült, hogy nagyon nehéz olyan igazán jó női lábakat találni, és a férfiaknak pedig titokban nagyon jó lábaik vannak, ezért rengeteg harisnya reklámban, valóságban az van, amikor csak tudod, a lábakat aha, látjátok, hogy férfi lábra húznak harisnyát.
5: Nekem ma ezzel sincs bajom.
6: Szóval, hogy csak szeretném, hogy te várj itt bármit felhúzhat.
5: Én igazából el tudom képzelni a lábamat egy harisnya reklámban. Nyíregyháziként, hogy lehetsz ilyen finnyás egyébként, kérdezik.
6: Sajnálom,
5: de
6: tudom, tehát, de nem is
5: a köpés és a nyitott ajtónál pisil, és egy nyíregyházi csajnak, érted? Ezek kiverik a biztosítékot.
6: Felköltöztem a fővárosba, és elkocsosultam.
5: Úri lány lett, a nyíregyházáról meg érted. Most már nem pisilünk nyitott ajtóval.
4: Nyíregyházáról hogy köpködte is.
6: Soha nem tudok köpni se. Sebből fogni se köpni, nem tudok igazán jót.
4: Meg kell tanítsuk.
5: Nálunk a baráti társában volt egy lány, aki nagyon szép volt, de gátlással odafingott közénk. Minden szó nélkül. Viseltük, hát... és megszoktuk. Mindig azt mondtuk, hogy lányok nem pukiznak, de közben igen, Norbi írta nekünk. Na, tessék!
6: Őt szeretetben nevelték fel a szülei. Szeretetben és elfogadásban.
5: Igen, egy biztonságos gyerekkor volt, úgy érzed?
6: Igen, igen. Azt írják, hogy pápa jösszének gyönyörű lába van például. Na, de az is egy dolog, hogy például nagyon sokan szeretik, ha nők köpködnek, ugye, hát ez különböző műfajokban ugye elvárt is.
5: Nem is tudom, hogy láttam-e köpködő nőt. Tehát ez nekem annyira idegen fogalom, de egyébként tényleg fura, hogy egy nő köp. Én nem tudom, hogy láttam-e ilyet, hogy köpköd egy nő. Tehát már, hogy a pasi köpködnek, ugye egy meccsen, oké, de egy nő, és randiztok, vagy látod, vagy odaköp az utcán, ez azért ez így nagyon ritka. Ez nagyon, főleg egy jó csaj, ugye? Nem megszokott.
4: Igen.
5: Nem megszokott.
4: De mondom, egy nagy őszintét, egy őszinte csattanással a végén.
5: Igen. Nem nyitott ajtó, nincs is ajtó, a WC-nken szilveszter küldte nekünk, igen. Ami rombol engem, amikor a feleségemből a nagy dologról beszélgetünk. 10 perc múlva pedig már szexelni kell. Az ugye ebben a formában nagyon, nagyon nehéz.
6: Micsoda még egyszer,
5: hogy... nem szeret nőkkel arról beszélni, hogy a nők is kakilnak. Ő ezt nem szereti. Annál nincs undorítóbb és kiábrándítóbb, amikor valaki az orrát a levegőbe fújja zsebkendő nélkül. Múlt héten egy ilyen nőt láttam az utcán, nem hittétek el, meg tudtam volna folytani. De vele sétálod kis kosztümbe, magas sarkuba.
6: Nem! Ezt nem lehet. Figyelj, és tudod, mi a legdurább, amikor sétálsz haza a Ferencvárosban, és
5: jó,
6: akkor...
5: Jó, hát azért az Mordor.
6: És akkor látod, hogy
4: hazott...
5: Egy hazaút alatt megtörténik az összes, amiről itt beszélünk.
6: Igen, hogy nem, az ott a járdán, az ott nem egy odaszáradt csiga. Az a legrosszabb. Az a legrosszabb. És figyelj, annál gusztustalanabb...
5: Picsináltátok már valaha?
6: De nem is képtelen
5: kell hozzá rá. Menetszél? Vagy hogy, tehát mi az, ami kiviszi az orrodból magából? Csak a lendület?
4: Hát nem, már fújsz egyet
5: orra. És az, azt mondom, hogy a lendület maga kiviszi a szél.
4: Van. Egyiket befogod, mutatom. Aha.
5: És iszonyatosan nyomsz egyet.
6: Nem.
4: Na, ezt is megtanítom neked.
5: Állj föl, oda nézzük meg, hány méterre vagy képes. Tegyél oda egy céltáblát, álljál oda.
6: Szerel
5: a nózid.
4: Én érzem, hogy a rócsó alatt egy csomó új készséget fogsz megtanulni.
6: Igen, például a szobán belülről való bezárásának készségét. De milyen helyzetben volt szükséged erre a
4: tudásra?
6: Nincs
4: zsebkendőd.
6: Ott az alsónadrágod.
4: Hát nem fogom levenni az alsógatyámat, azért kifújjam az orrom.
6: Ezen a ponton hidd el, még az is elfogadhatóbb lenne.
4: Dehogy is, nem, mert van egy csomó olyan élethelyzet, futás közben, bringázás közben, mindig az ott befolyt.
5: De akkor valószínűleg egy erős fújástól kijön. Ennyi. Itt valaki azt írja, hogy olyat látott első randin, hogy a csaj a nyelvi nyomta el a cigit. Szerintem az is erős. Iszol valamit? Igen. Kérsz egy cigit? Persze. Elnyomja a csaj a nyelvén a cigit. Szerintem azért az is haladó. Első randin. Tehát ahhoz képest egy nyitott ajtónál pisilésre az előbb tartottuk, fogja a csaj a nyelvén, elnyomja a cigit. Hello, szemasz.
6: Ami viszont fizetek. Nagyon szex.

0: nőnek, hogy ezt csinálja egy orosz zsebkendővel, itt kifújja az órát. Szerintem... Ez annyira férfias, vagy annyira pasis, még egy foci meccs közben, vagy futás közben, vagy edzésen, oké, még egy foci meccsen látszik, hogy egy nő az így fújja ki az órát, egy randin, ezért ez elég meglepő, hogy ebben a formában.
1: Alapból az orromnak a kialakítása alkalmatlanná tesz erre.
0: Mi van benne, egy kanyar, vagy miért?
1: Nem, ilyen furcsa öblös, ilyen turcsi. Nem tudom, nem is tudom, ki tudnék-e, mert nézd meg ebből a hórihorgásból, ami Ferinek van, abból könnyű kicsapni valamit. De...
2: Milyen hórihorgás? Ez egy rendes férfias orr.
1: Hát igen.
2: Így néz ki.
0: Igen. És a technika az, hogy az orrodon beszívod a levegőt, befogod és fújod ki.
2: De te nem csináltál még ilyet?
0: Én így, nem
2: egy
0: tudom.
2: Egy jó befogó.
1: Ja, és az annál semmi sem esik rosszabbul, mint amikor ott alszik nálad valaki, aki valamilyen oktatóval ott alszik, teljesen mindegy. De nem nincs romantikus viszony, hanem valakinek a haverja, unokatestvére.
0: Jó, értjük, valaki hirtelen ott alszik nálad, csak úgy hirtelen oda kerül egy férfi az ágyba, igen.
1: Olyan férfi, akivel nincs köztetek ilyen feromonos kapcsolódás, és hallod, hogy úgy zuhanyzik, tudod, reggel, ébredés után, hogy fújja bele az orrát az izében.
0: Egyébként az első randi után kemény lehet. Megtörténik az este, egy nagy randi, elmegy a csávó reggel zuhanyozni, és azt mondta, mert ugye hol vagy őszinte? Tehát ott azért a rutinok elindulnak. Egy randi után a zuhanyzásnál azt hozod, hogy otthon zuhanyzol. Egy randi után, amikor bemész a WC-re, úgy pisülsz, hogy szoktál. Tehát ott azért, hogy kijön. És jó volt az este. Nagy szex volt, romantika, de másnap a pasi ott zuhanyzik, és így szolatosan fújja az orrát. Miközben vágja a lábúj körmét bent az zuhany alatt. Na? És hallod a körömcsipet, és fújja az orrát. Na? Az milyen első randi után?
2: De például zuhany közben nem fújsz?
0: De abszolút simán.
2: Na és ott hogy fújsz? Belefújod a kezedbe.
0: Hát ott azonnal van víz.
2: Ha értem nagyon, én, de sokkal...
0: Az... Ha nagyon látás vagyok, hogy van valami, simán zuhany alatt simán kifújjon, persze. Tessék?
1: Ezért fog Zsülle megmenekülni a hantavírus elő.
2: Nem, mi, akik ilyeneket csinálunk, mi ugye erős szervezetet.
0: Tessék, zuhany alatt pisi, tessék,
1: kész. Teljesen természetes. A zuhany alatt pisi.
0: És akkor mi a különbség az orrfújás? Az egyik testned, másik testned.
1: Azért, mert az takony, guztustalan.
0: De lemosod.
1: De lemosod. Nem, az akusztikája, tudod, ahogy az egész történik. Van az ilyen, amikor a dohányod. Van a dohányos felkörülés, tudod, amikor így tudod, hogy...
0: Ha ilyen pasi aludt nálad, hogy másnap dohányosan felkölk, és belefújja az órát a zuhanyba, és levágja a lábúj körül, és gondolkodsz el rajta, hogy kit szedtél össze szerintem.
1: Szerintem ez még bármelyikünk lehet. Tehát hogy konkrétan az, hogy rengeteg, itt köztünk járnak, igaz, Feri? Köztünk járnak. Így van. Igen. Fú, az nagyon kemény. Ott nagyon kell akarjod azt a párkapcsolatot amúgy.
0: De a zuhany alatt a forró víz nem adja meg azt a feloldozást, hogy azt azonnal lemosol, zuhanyzol, tiszta vagy, tusfürdőző. Tehát van a zuhanyban egy feloldozás, van a zuhanyban egy tisztaságérzés, hogy oké, hogy kifújtad, de hogy azonnal forró vízzel gondoskodtál a higiéniával.
1: Nem? Nagyon jókat írnak, ti tagról tagra veszitek végig a családom. Párom így most fogad, mindig okádni akar közben. Az annyira, de ezt valaki magyaráznak, aki nem dohányzik, és így most fogad reggel, de hallom én is egy csomó hogy ott mi történik éjszaka? Hogy száj légző, és akkor ott valami történik.
0: Én is szoktam öklendezni fogmosás közben, de én azért, mert én a nyelvemet lesúrolom.
1: A börtönévek visszajönnek.
0: A nyelvemet, hogy lesúrolom, néha a fogkefe egy kicsit hátra megy.
2: És akkor...
0: Hát van egy,
1: de mennyire hátra?
0: Egy kicsit. Ugye nyelv, fontos, hogy
1: lesúrolom. Dugod a fogkefét, és közül öklendezel.
0: Érdekes, megint fölment a seggembe a fogkefe. Érdekes. Nem, nyomosom a fogam, és ugye hátra dugom a nyelvemen. Egy kis van egy pillanatra egy ilyen. Most ez se lehet már. Nem lehet pisi, nem lehet orrot fújni, és nem lehet rendesen fogatmosni. Hát mit lehet nálad? Hol értek? A pác az árdába
1: érted. De mit, nyelvgyöködet mosod? Vagy
0: igen, a nyelv, ugye nagyon fontos, hogy reggel ne csak a fogadom, csak a nyelvedet
1: Anna
0: is
1: ne bólogassá, Anna ne bólogassá.
0: Le kell mosni a
2: bólogatásodat. A nyelvmosás.
0: Le kell mosni a nyelvedet. És hogy hátra tolod a fogkefét, van egy ilyen pillanatnyi hang, adok egy ilyen
1: hát, senkinek se könnyű. De azért megnézzük egy reggeli rutinodat, nem csinálunk egy ilyen videót TikTokra. Kevesszünk bele egy reggeli rutinodat.
0: Nem jöttünk roadshowra, ha nincs reggeli fogmosás közben öklendezés. Az a beugró, valójában.
1: Az a beugró?
0: Az a beugró. Igen.
1: Hát egyszer voltunk úgy szálláson, emlékeztek, hogy mind a háromnak egymás mellett volt az erkélye.
2: Na és milyen jó volt?
1: Onnan tudtam, hogy mennem kell, mert kezdődik a műsor, hogy megéreztem a cigiszagot.
2: Hát csukott ajtón aludjál, ne
1: úgy. Felszállt a füst, akkor indulni, igen.
0: Az én reggeli rutinom, fogsejmet is végighúzom a nyelvemen, ha nem öklendezem eléggé, a fogkevés dörzsöléstől. Reggel az igazi, az éjszak alatt összegyűlt, mindenféle dolgot leszedi a fogsejem a nyelvről. Hmm. Aha, tehát ő ráfeszíti a fogsejmet a nyelvről, és azzal húzza le. Érdekes reggeli rutinok vannak azért itt, nem?
1: És ez nincs hatása az ízérzékelésedre?
2: De annál jobb.
0: Annál jobb, annál tisztább jobb. A nyelved.

0: elő bimbóidon nincs lepedék.
1: Tehát akkor, amikor van egy ilyen nagyon durva, ilyen bokuszdor, vagy valami versenek előtte összeverik az ízlelő bimbókat?
0: Ott előtte gyökérkefével sikálják át a nyelvüket.
1: Nagyon durva.
2: Igen. Reggel nálam is előfordul, hogy átörlöm magam popsitörlővel, csupán a frissesség miatt. Anett írja. Ez érdekes, hogy ez ilyen cicamosdás sokan csinálják, nem fürdenek meg, de azért popsitörlővel végig mennek mindenhol. Nem?
1: Érdekes.
2: Ettől egész testes popsitörlést
0: hát
2: csináltok?
0: Nem áll, hogy azzal...
2: Ugye, hogy van benne van valami bizarr?
1: Kérdezzetek, lehet kapni olyat, ami ugye ilyen mosdatókendő, tehát az olyan kihajtó, és akkor egy ilyen törölköző. És akkor, amikor a férjemnek be volt gipszel a lába combig, akkor vettem neki én is ilyet, hogy érezze azért, hogy törődve van vele.
0: De nem törölted le, csak odaadtad neki.
1: Nem, ez arra való, hogy zuhanyozzál vele. Érted, hogy át tud törölni a lábaidat, meg ilyen.
2: Aha, de érdekes. Ezt nem, ha nem használnám, vagy ilyen nem nagy nedves, mint egy abrosz, és azzal törbe
1: kör. Hát ez a betegeknek van kitalálva, akiket nem lehet fürdetni a hatása, de olyan, hogy szerintem tök jó érzés. Mert hogy utána nem marad, mert az a baj a nedves törlővel, hogy mindig hagy maga után valamilyen érzetet.
2: Tehát, igen, van egy érzet.
1: Igen. És ez, amit kitaláltak, ez a nedves, ez inkább ilyen tisztasági érzetet hagy, és nincs rajta ilyen illóanyag.
0: Hozzá már nekünk motorozásnál jól jön.
1: Hogy lezuhanyozzál így a megállókba?
0: Hát aztán... úgy 3 naponta, igen.
2: De most mire végig törlöd magad, az mennyi hány perc? 3 perc.
0: Addig az alatt pont letusolsz.
2: Az alatt nagyjából egy zuhany megvan.
1: Hát ezért nem? Tehát használják a betegek, nem pedig az egészséges emberek.
0: Jó, de mi most motorozásra gondoltunk, az hogy akkor nem kell tusolni.
1: De az arc, az nyakadat át tudod törölni vele.
2: Aha, már nem tudom, érdekes. Drága vőlegényem fejlámpával csekkolja a szőrhelyzetet a lába között.
1: De ez amúgy nagyon tetszik, hogy így figyeltek a mindenetekre. Mert igen. Aztán de tök jó, hogy foglalkoztok lenne az acsival, meg ilyen, ha van változás, azt ugye jelenteni kell.
0: Így van.
2: Popsi törlő, üzenem, ahol rendet raknak, oda vendéget várnak. ez egy fontos dolog, hogy ott rendrakás van, akkor viszont oda érkezzen meg a vendég, igen. A reggeli rutinom, hogy kb. 30 percig könyörögök a testemnek, hogy fel tudja kelni egyáltalán, és el tudja indulni dolgozni. Az nagy küzdésekkel, azért azt mi is. Azt mi is megértjük egyébként.
3: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Aszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Geotermikus energia a Kecskeméti fürdőben. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ármán Évi vagyok. Aszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át, Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változtatásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
2: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Előrejelzi azt, hogy a többi területen is, tehát akár az agráriumban, vízellátásban problémák lehetnek nagyon gyorsan. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
1: Kondor 95 címmel nyílt művészeti kiállítása a Kecskeméti Híros Agórában a Kandó Technikum diákjainak alkotásaiból. A tárlat a 95 éve született Kondor Béla festőművész munkássága előtt tiszteleg, akinek nevét az iskola művészeti tagozata is viseli. A kiállításon a végzősök vizsgamunkái mellett az alsóbb évfolyamok alkotásai is helyet kaptak. A látogatók festészeti, grafikai, fotográfiai, kerámiai és szobrászati munkákat is láthatnak, írja a Vármegyei Napilap. A megnyitón Novák Piroska dizájn és művészetteoretikus hangsúlyozta, a művészet olyan belső erő, amely egész életre elkíséri az embert. Az alkotások május 21-éig tekinthetők meg a Híros Agórában. Geotermikus energiára állhat át a kecskeméti fürdő fűtése és melegvíz ellátása a következő években. A tervek szerint a fürdő környezetében található termálkutak melegvizét hasznosítják majd hőszivattyúk segítségével. A városvezetés szerint ezzel akár a jelenlegi fűtési költségek felét is meg lehet takarítani, számol be róla a híres.hu. A távhőt a jövőben csak a leghidegebb napokon használnák biztonsági tartalékként. Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról. Kellemes májusi időre számíthatunk több órás napsütéssel. Bács-Kiskun vármegyében ma akár 25 fokot is mérhetünk, és nem lesz front felettünk. Holnaptól pedig már akár csapadékra is számíthatunk, több adagban is érkezhet gyenge eső, és ennek hatására a szélmozgás is felélénkülhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közben találtunk egy kutatást, hogy mindenkinek feldobja a hangulatát. Ha közeledik fele, azért. Ha túl van rajta, azért. Ha pont benne van, akkor azért. Ugyanis megfejtették a szakértők, hogy a tervezett élet és az életpályánkat leírva valójában hol vagyunk a legboldogtalanabbak, mire készülnek azok, akik készülnek elérni ezt a kort, és mire készülnek, akik kijöttek ebből a korból. És azt mondja a kutatás...
1: Van az életednek egy bizonyos szakasza, ami idők függő, tehát hogy hány éves vagy, amikor a legnyomorultabban, a legszarabban...
0: Inkább úgy képzeled, hogy a boldogságnak van egy U-görbéje, tehát hogy minden az adott körülményeire, gyereknevelésed, házasságod, munkád, vállalt hiteleid, és mindenféle szociológiai és anyagi környezetem körülötted van, az egyszer csak eléri a mélypontját. Okay. Hát ott ezeket vagyunk. A terheket leteszed, megérkezel az U betűnek az aljára, majd elindulsz fölfelé, és azt vizsgálták, hogy ez mindenkinél máshol van-e, vagy nagyjából lehet egy életkort mondani, ahol az U-görbe legalján vagy, és onnan elindulsz fölfelé, mert lekerülnek a terhek, vagy fölnőnek a gyerekek, vagy életmódot váltasz, vagy munkát váltasz, vagy egy csomó terhet leraksz, és majd itt mondja a terheket, hogy milyen terheket viszel, és az U-görbe ennek a legaljától felfelé ívelés van.
2: Tehát van egy szám, ahol a gödör alja.
0: Van egy számol nagy, most lehet, hogy plusz-minusz 2-3 év, tehát nem pontosan az, de megfejtették ezt a számot, szerintetek hol vagyunk a gödör alján, tessék. Hol vagyunk ott, amikor az életed a legnehezebb? Nyilván vannak stádiumok, tehát bejön betegség, 20 évesen nehéz.
2: Mennyi vagy?
0: Bejön egy házastárs elvesztése nehéz, egy szülő elvesztése, egy betegség, egy munkai váltás, tehát vannak bizonyos nehézségek, de amikor ezek összeadódnak, ebből kijön egy szám, ami a legtöbb emberre igaz, hogy életének ezen a szakaszában van az U-görbe legalján, és onnan egyértelmű felívelés, ha addig nem leszel beteg, meg nem tesz össze semmit,
1: akkor jó,
0: meg,
1: akkor van remény.
0: Meg nincs annyi mentális zavarod, hogy abból már ne tudják kijönni, akkor van remény arra, hogy a görbe alját elérve elinduljál az U-betűn fölfelé a másik oldalon.
1: Aha.
0: Na.
2: Ha azt mondjuk, hogy életútfele,
0: életút fele.
2: De nem, egyébként én nem gondolom, hogy ez pont a felénél következik be. Én egy olyan 55-öt satszolni.
0: 55-öt mondasz.
1: Én
0: aha.
1: Is azt mondom, én 52-53-at
0: mondtam. 52-53.
1: Igen, uh-huh. Értve vannak, akiknek ez 20 éves kortól 60-ig tart.
0: Van, aki az élet
1: hosszabb kevésbé.
0: Naposolt előszöntet, igen.
1: Akkor mi azt mondjuk, a Julival ilyen 52 és 55.
0: Aha, hova teszed, Zsül? Mit mondasz?
3: 47 évesen házasodtam, úgyhogy nekem onnan ível fölfele.
0: Mi ez a lábszak?
2: Nem, ez nem Júli
1: ez a
2: lábszak.
1: Hol a kis papucs?
0: Mi ez a papucs? Ki ez a papucs itt, te jó Isten? Igen. Ugye azt mondják, hogy a görbe alja nem véletlenszerű, mert hogy ott van a karrierbéli nyomás, akár a gyerekek, az idősödő szülők, a jelzálog fizetések, mindenféle hitele, egy csomó nyugos, nehéz érzés, amivel tulajdonképpen hát úgy érzed, hogy az idő gyorsabban telik, és nem tud lelassulni, és nem érnek össze a vágyaid, a lehetőségeddel és a terveiddel.
2: Várj, akkor ez viszont sokkal korábbi időpont.
0: Mit mondtál, hány éveset mondtál?
2: Én azt mondtam volna, hogy akkor 55, de akkor ez
0: korábbra hozzad egy kicsit.
2: 35 lehet viszont, mert hogy akkor van az, amikor mindenki, nagyjából mindenkinek van hitele, van egy idősödő szülője.
0: Szerintem 30 évesen még a felívelő szakaszban vagy, még boldog hát vagy, még erősted az élet, munkahelyed van,
1: hát akkor még hiszel
0: friss
1: magadban,
0: házas
1: tele
0: vagy,
1: tele vagy erővel,
0: megszületett a gyerek, boldogan nézel elé, még csinálod, nem vagy tud biztosabban, hogy mit vállaltál, benne vagy, próbálod csinálni, jól csinálod.
2: Lelkes vagy,
0: fiatal a gyerek, 1-2 éves, nagyokat mész vele, élvezed, hogy apuka vagy, élvezed, hogy anyuka vagy, tehát ott még azért nem törik meg úgy annyira a lendület szerintem 30 évesen. Ott azzal indulsz, hogy ott még a boldogság érzeted az
2: ott
0: a 30-35-ben.
2: Tele
0: vagy optimizmussal. Most nyilván valaki már 20 évesen szült, akkor addigra már nagyobb a gyereke, és már túl is van rajta.
2: Mikorra fogy el?
0: 45, 47, 48 év körüli életszakasz az, amikor a legnehezebbe kerülsz, az egzisztenciális kérdések, a családbeli kérdések, a gyerekvállalás, a felnövő gyerekek, a kamasz gyerekek, a esetlegesen elromló házasság, a szülőkkel a megromlott kapcsolat, vagy a szülők elvesztése, és a minden más egyéb teher, és azt mondja, hogy az U-görbe onnan indul, amikor könnyebb lesz, hogy elkezdenek megoldódni ezek a problémák, akár a gyerekek felnőnek, vagy akár az, hogy elválsz, vagy akár, hogy munkahelyet váltasz, vagy akár megoldod a párkapcsolati nehézségedet, de elkezdesz belőle kijönni, és az utolsó 20 évedet megint van esélyed boldogabban leírni, mert a terhek lekerülnek rólad.
1: 8 éve fölfelé jövök.
0: Érzel?
2: 45-47?
0: 45-47, ez a
2: tudtam,
0: számítás.
2: Tudtam, hogy ez nem egy elhúzódó premenstruációs ciklus. Tudtam, hogy azért vagyok ilyen rohadt szarul.
0: Vagy megoldódnak a pénzügyi stresszeid, vagy már beletörődsz abba, hogy soha nem fog megoldódni.
1: Elengedted.
0: Igen. Azt mondja, hogy a szorongásod már egy kicsit jobban oldódik, mert megismered magad annyira, vagy terápiára jársz, vagy már fölfedted a kapcsolatot magaddal, és elkezdtél egy kicsit meggyógyulni, és elkezdted megoldani a párkapcsolati családbéli nehézségeidet, és közben felnőnek, vagy felnőttek lassan a gyerekeid, amit krízisnek éltél meg, de 15 évesen, 20 évesen már azért kezdenek önálló lábra állni. Milyen érdekes a dolog, nem? Vagyis az utolsó 20 éved már nagyobb esélye szólhat újra magadról, mint az első 20 vagy 25 éved, ami szintén magadról szólt. Na, mit mondtok
1: el? Benne van az elfogadás.
2: Az.
0: Ha nincs más, akkor el kell fogadnod a fizetésedet.
1: Igen, így megnézve a generációmat, hogy már legyint egy csomó ember ebben a korban mindenre. Tehát valószínűleg azon, mert, hogy vagy azt mondtad, hogy jó, akkor elválok, mindegy. Vagy igen. Azt mondtad, jó, akkor ez már marad így. Vennénk egy nagyobb, jó, ez már így. A gyerek... Igen. Szerintem ez benne van, hogy azt mondod, hogy oké.
0: Okay. Igen, most valakinél lehet, hogy 43, van akinél 48, vagy 45, vagy 50, tehát nem pont 47, ezt a 47-et említi, de hogy a körül vagy a legnehezebb életszakaszban. És utána elkezdesz egy kicsit felfelé jönni.
2: Én 46 éves vagyok.
0: De te is egy felfelé ívelő szakaszban
2: igen.
0: vagy.
1: Miből látod?
0: Hát igen, ahhoz képest, hogy mennyire mélyen voltál.
1: Hogy honnan jössz?
0: Hogy mennyire Mariannáról ebből kapaszkodsz. Meg. Ahhoz képest szerintem már egy 1500 métert felküzdötted magad, most már csak 9000-en vagy a Mariannáról.
2: Nem, hát most mondok egy igazán elszomorodni.
0: Most mondok, oké, elkezdesz elszomorodni, de hogy fölnőttek a gyerekek, igen. ugye? Tehát ez a szülői minőség elvesztése, ami egy fontos identitás, nagyon sok szülő megrecsen, mert hirtelen nem marad más identitása.
2: Óriási
0: de ha megvan a női identitásod, a barát, a feleség, az önmagára újra időt szánó, önmagát szerető ember identitása, akkor nem lesz nagy baj a feleség, vagy az anya identitás elvesztése, mert van egy csomó minden más, amivel ezt be tudod pótolni. Neked fölnőttek, hát ez egy könnyebbség.
2: Hogyne, persze.
0: Kirepülnek, most... 20 évesek, érettségiznek, nem?
2: Most kezdünk újra levegőt kapni. Na, ezek a dolgok, ezek most jönnek, de például az, hogy...
0: Hát jó, menopauza, kiszáradás.
1: Van egy csomó más felé.
0: Bóbisivatag, 3 éve, érted?
2: Hangulatzavarok,
0: erős izzadás. Száraz
2: a bőröd,
0: múlik a hajad. Görbe legolja. Hát így nem már csak romlani fog. Tehát, de nem érzed akkor ezt, hogy könnyebbül a dolog?
2: Könnyebbül, egy csomó tekintetben könnyebbül, de például az, hogy...
0: Implantátum csere.
2: Az.
0: És látod... hogy az implantátumot de, kifolyik.
2: Hiába cserélem. Már sehogy nem
1: lehet, hogy rossz az út, amin jársz.
2: Szóval, hogy nekem rám az elmúlt 2 évben kezdett rámülni az, hogy... hogy változok fizikailag, és ezt egyébként viszonylag rosszul viselem.
0: Aha.
2: Tehát, hogy ez, hogy... Hogy kezd elmúlni minden, ami így volt rajta.
0: Aha, kezdesz láthatatlanná válni?
2: Igen. Uh-huh. És ez rohadtul bosszant, és tudom, hogy még van ebben egy ilyen másfél-két év, amíg úgy megérkezek
0: amíg
2: újra.
0: Amíg végleg kiesnek a fogaim.
2: Amíg teljesen elengedem ezt.
0: Teljesen. Csontvitkulás.
1: Logó, tacskóbőr, minden.
2: Akármennyit kerázom.
0: Hátizsákok lesznek a melleid, tacskófülek.
2: Akármennyit kerázom magam, már senki nem kapja fel rám a
0: fejem. Pesszimistában látod, milyen a sportolsz, ha karban tartod magad. Egy 50-es jó karban lévő nő, a szexibb tud lenni, mint egy 30 éves, nagyon megcsinált, nagyon felfújt szájú, nagyon valami. Miért gondoljátok, hogy vége? Nincs ennek vége. 48-50 évesen egy nő, hát... Elindult a vénasszonyos kesergés.
4: Figyelj, lehet, tényleg bármit megtehet. Ferivel vagyok ugye egykor.
0: Nem érzed az ungörbe aját?
4: Nem.
0: Vagy nem érzed, hogy felfele mész?
4: Hát, fölfele megyek. Megmondom neked.
0: De milyen gyors ez a fölfelé? Csak úgy száguld azt.
4: De hidd el nekem, a legdurvább az volt, 48 éves voltam kb. Tehát amikor azzal szembesülsz egy társaságba, nem vagy tényező,
0: kicsit. Ugye, úgy fogalmazzák meg, hogy láthatatlanná válnál. Tehát bemész egy étterembe, és 10 éve utánat fordultak, és láthatatlan vagy.
2: És tudod, hogy mi a legbosszantóbb, hogy azt érzed, hogy a legjobb formádban vagy, hogy aznap ragyogsz, hogy jó a sminket, hogy jó a ruhát, hogy minden stimmel, és ott ülsz, és cirip, egyszerű.
0: Na, de akkor mi az U-görbe fölfelé ívelő szakasz?
4: Nálunk a munkásoknak is
1: van,
4: neked van U-görbe, de a férfiaknak van U-görbe.
0: Az U-görbe fölfelé ívelő szakasz a motorozás, a kapuzárás, a hülye hobbik megőrülése, ez az U-görbe. Hogy becsajóztak
2: és felszedtek egy 20 éves csinibabát, mert ti még fel tudjátok szedni.
0: De várj, a nők, akik elválnak, nagy többségben bizonyított tény, hogy 30 éves palikkal jönnek össze, várjatok.
2: Addig a fáradnak el.
1: Ki?
0: Egy csomó 40-50 éves nő.
1: 50 évesen, és tényleg az van, hogy 30 éves
0: sorban, hát ez egy férfi sztereotíp, hogy a férfi lelép kabrióval 20 éve fiatalban. Oké, értem, sokan csinálják. De a nők is, akik elválnak, azok se 50 éves palival kezdenek, hanem ott van a 30 éves anyakomplexusos kis csávó, brutál felsőtesztel, és kezelgeti a 45-50 éves milfet.
2: Nem feltétlenül egyébként anyakomplexusosok, szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a saját korosztályban, vagy a náluk fiatalabb korosztályban nincs meg az a szellemi, meg lelki érés, ami
4: az a szellemi,
2: amivel mi már rendelkezünk.
0: Tehát azt gondolod, hogy a külsőt feláldozzák a szellemi érettség oltárán?
2: Ezt remélem.
0: Na jó van, drága hallgatók, tessék, akkor írjátok meg, hogy ki hol érzi az U-görbe alját. Jó, de miből érzed az U-görbe alját? Írjanak azok, akik megtalálták a felívelést, hogy miben találták meg. Írjanak azok, akik 20 éve várják a felívelést, most 60-ok is nem jött el a felívelés, ott ragadtak, mint a szánkóval az U-görbe alján, hogy nem tudtak átcsúszni a másik oldalra. Tényleg kíváncsiak vagyunk. Tapasztalatokban működik, nem működik, nekem ekkor jött el, kimásztam
2: belőle. Hány éves vagy?
0: Én 49 leszek két hónap
1: már
0: múlva.
1: Már ő kifele jön.
2: Mit beszéltünk, 3 évvel ezelőtt kezdett el testet edzeni a Bali.
0: Igen, akkor mert olyan ramacs állapotban voltam, hogy én tudtam, hogy ez most vagy elkezdem, vagy ez végleg elmegy.
1: Hát 47 éves voltam.
0: Mit akarsz ezzel mondani?
2: Az, hogy belenéztél a tükörbe, és volt egy pont, ahol már nem tetszettél magadnak, vagy az egészség megőrzés érdekében csináltad?
0: Hát ebben sokat segített a kamasz gyerekem, aki ránézett, és anyunod,
2: apa.
0: Nem, igen, belenézett a tükör, és azt látod, hogy na most vagy ez végleg elmegy, vagy ezt most még meg lehet fogni. De egy férfinak a 48-50 szerintem az utolsó. Tehát ott nem kezded el, utána már annyi tüneted lesz, hogy már nem is akarod elkezdeni. Igen, nekem volt egy ilyen pillanat, hogy na ez most igen, vagy ez végleg elmegy.
2: Tehát volt egy ilyen kapuzárás.
0: Nem tudom, hogy ez mennyire kapuzárás, hogy elkezdesz egy kicsit többet foglalkozni. Ez kapuzárás, hogy elkezdesz edzeni?
1: Hát azt mondják rá.
0: De mi, hogy elmész gyúrni, ez a klasszik kapuzárás?
1: Hogy még jól akarok kinézni, még tartani akarom magam, még változni akarok. Hát mi ez?
2: Őszhajszálakat tépkedtél már?
0: Nem, fúra őszülök. Hát nézzek a szakállamat.
2: De olyan,
0: Nem, csak várj, mit akarsz mondani, az U-görbe alján vagyok, nézzek ne, körülben, ott vagy te is, vagy megyünk fölfele.
2: Arról beszéltünk, hogy 3 évvel ezelőtt kezdtél el gyúrni.
0: Az 47.
2: És egyébként ez pont egybeesik ezzel az időponttal.
0: Ja, értem. Amikor... Tehát mióta Gödör alján nézzünk körbe.
1: Fogjuk meg egymást
0: kezdést, rácsuk ki egymást.
4: Figyelj, nem lesz nagy baj, én saját példámból mondom nektek, akinek van hozzá humora, tehát az életben, ehhez kell humor. Ha nincs humorod hozzá, megrecsensz. Ha van hozzá humorod, kész Gödörből,
0: Gödörből. Az én életem egy hátára fordított U betű, amin ha élvezed a lefelé csúszást, akkor kárpótol a gyönyörű kilátás. 34 vagyok, 2-3 éve érzem, hogy most már tényleg az alján vagyok, aztán kiderül, hogy még mindig csak a szoporrolleren gurulok lefelé a domboldal.
2: 34
0: és 2-3 éve érzi. 47 éves vagyok, válok, 25 év után, gyerekek nagyok, ház, eladás, vagyon, felezés és az új élet kezdete. Zsolt küldte nekünk.
2: Hát ott kell venni egy nagy levegőt.
0: 45 vagyok, hál' Isten mindenem megvan, amit egy kiegyensúlyozott élethez szükséges, de 5 éve vagyok egyedül, nem kellene rosszul érezni magam, edzek, egészségesen élek, szeretem a munkám, de mégis van egy elkeseredettség, amit próbálok utazással kompenzálni, mert szörnyű, ami a mai világban megy ismerkedés terén. Érzelmi intelligenciával megáldott igazi társat találni már szinte lehetetlen küldetés. És ez az, ami nagyon elkeserít, mert már nem érzem azt a motivációt, impulzust itthon, amit régen. Kellemes napot írta Roland. 42 éves leszek, 41 éve az U-görbe alján vagyok. De most elindulok fölfelé. Csak annyira vagyok az alján, hogy eddig a virágzó cseresznyefámról a de szép, de jó lesz egy csomó pálinka jutott eszembe. Most kinézek a fára, és az jut eszembe, tökéletes hely lenne felakasztani magam.
1: Júj, de nagy váltás!
0: 48 vagyok, ő nem írta le, hogy férfi vagy nő, de szépen mutatja az U-görbén való elhelyezkedést.
2: Valószínűleg nem ironizál.
0: 58 vagyok, széles az U betű alja. Ő csak ennyit küldött. 46 vagyok, 2 hónap múlva, azt sem értem, miről beszéltek, 3 gyerekem van, még az U betű árnyékát sem látom. Igaz, múlt héten vettem egy szobabiciklit, írja Bea. Azt mondja, hogy 48 leszek, most érzem, hogy mély ponton vagyok, szexualitás elmaradása, gyerekek nagy kamaszok, jönnek különböző betegségek elő, minden nap egyforma, unalmas, céltalan. 46 éves vagyok, sose voltam szép nő, gondolom már ezután se leszek, írja Évi. 37 évesen arra jutottam, hogy nem akarok apatestet, 2 éve napi szinten járok, terembe mellette focizom, soha nem néztem ki jól, sőt a vibe-om is olyan, hogy bejön a csajoknak, az edzés neked is köszönhető, Bali. Ezt Márk küldte nekünk. Cseszétek meg, nekem ez nem U, hanem ez már W, üszidi. Akkor ott csak a hullámvasút valószínű. De Misi SMS, és nagyon jó, 32 vagyok. Vagyok. 45 éves nő, ha talál fiatalabb pasit, akkor az inkább anyukára vágyik, sem mint párkapcsolatra?
1: Hát benne van.
0: Igen?
1: Benne van.
2: Azért ezt így nem mondanám, szerintem nem feltétlenül igaz. Én sokkal inkább azt hiszem, hogy elcsúszott a szinkronicitás. Tehát, hogy azok a fiatalok, tehát egy 30 éves nő egészen másra vágyik, mint egy 30 éves férfi. Egy 30 éves férfi azért választ egy idősebb nőt talán, mert hogy nem kell játszmázni, neki nem kell olyan köröket megfutni, amit egy 30 éves csajjal sokszor állandóan napi szinten kell vele szkanderozni. És ezek a dolgok már nincsenek meg egy 40 éves nőben.
0: Na, tehát akkor tulajdonképpen itt nem főt le a kávét 45-50 évesen.
1: Süthet még a nap neked is.
0: Anna, hát itt még süthet a nap 45-50 évesen. Hát itt vannak a 30 éves fiatal,
2: Anna,
0: kigyúrt, izmos, milfekre vágyó tinik, akiket terelgetni kell, azt mondja, gyere a mamához egy kicsit, gyere ide.
1: Neked el gyere tudjuk ide? Ezt engedni egy idő után, nem, hogy anyuka komplexusra, és hát jöjjön.
0: Hadd szóljon.
2: Figyelj ide, merre veszem? Semmi gond.
0: Nincs ezzel baj. Írják, hogy itt az van itt lehetőség.
4: Vannak remények, persze. Egyébként figyelj, vannak olyan napok, amikor kifejezetten azt érzem, hogy bármi. Tehát, hogy így azt érzem, hogy
0: Hogy itt aztán olyan kapós vagyok.
4: Még én tényező. És egyébként ez nagyon érdekes, hogyha ezt... Nézd, a Zsülán is ölel. Át is ölelt a
1: Zsül. Jó, de Zsül boldog.
4: Én is az vagyok.
1: Te is?
4: Persze, hát ez nem arról szól, hogy nem vagy boldog, ez arról szól, hogy szeretnél még látszani. Szeretnéd még, ha észrevennének. Nem akarsz még elpusztulni. Még itt vagyok, még létezem.
2: És még vannak ilyen kis összevillanások? Bárhol.
4: Vannak, és ezek megmondom szerint, hogy jól esnek. Múltkor a Lidlibe volt ilyen.
0: Hoppá! Igen, tényleg? Igen. Lidlibe
4: egy nagyon jó képű férfi állt mellettem, és segített pakolni a szatyromba.
0: És úgy volt az az összenézés, ami lehetett
4: igen,
0: volna?
4: Igen, akkor így összenéztünk, mosolyogtunk egyet, és azt éreztem, hogy ha mondanék egy mondatot,
2: mondjuk innánk
4: egy kávét esetleg, mit szólt.
0: Tehát, hogyha tovább vihetted volna.
4: Valószínűleg tovább lehetett volna vinni, és nekem már ennyi elég.
0: Plusz,
4: már
0: hát ugye, csak a gondolat elég, hogy tovább vihetted
4: volna.
0: Van
4: egy férjem, azért az is azért.
1: De legalább a kezdetek összeért, ahogy nyúltatok az akciós tej fölért?
4: Nem.
0: De ott van a villanás.
4: Igen, és az akkor föl tudja tölteni az embert, hogy igen, de azért valaki számára még látható vagyok.
0: Mit látsz?
1: Hogy írt a csávó, akivel összeakadtatok, hogy én voltam az Anna, mindig segítek az idős néniken.
4: De
0: személy! Tudom, hogy csak a a felső polcon volt a tenalévi.
4: Egy nyomorult, megjegyzem a számodat.
1: Ez az.
2: Te van eszel.
0: Fel leszel rakva valamilyen oldalra.
2: Juli, még bármi jöhet. Kézen fogva a menopauzával.
4: Jöttök ti még ide.
0: Így is van mindenki. Előbb-utóbb mindenki odaér.
4: Hát az nem ír oda, aki hát sajnos hamarabb. Ahogy mondta James Dean, éj gyorsan, haj meg fiatalon, és jóképű hulla leszel.
0: Igen. 30 korom és óta 40 pluszos nők sorba állnak az ajtómnál, imádják a kis törődést, ha figyelnek. Rájuk nagyon hálásak. Hát a 30 pluszosként az U-görbe tetején kezelgeti a 40 pluszos nőket. Na gyerekek, így állunk. Tehát akkor tulajdonképpen mondhatni, nagyjából ez a 45-50, ez egy jó kör. Mindenki ezt
1: írta. Ez az alja, és innen föl.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iderek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Psst, figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
7: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keres minket személyesen a híres Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
8: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
9: Kecskemét, Napsugár utca 2.
8: Veszelsz ki autóbontó.
10: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
2: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.
1: A Rádió 1 Gong nem hagy

0: Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon. Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek. Köszöntsék fel barátaikat. Mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
1: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Kihirdették Kecskemét idei borát, nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Folytatódik a jó idő, köszöntöm a hallgatókat, Ármán Ivi vagyok. Átadták a Samsung legújabb csúcskategóriás ultrahang berendezését a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház szülészet nőgyógyászati laboratóriumában. Az új készüléket elsősorban a várandóság alatti szűrővizsgálatoknál és a magzati diagnosztikában használják majd. A szakemberek szerint a részletgazdag képalkotás jelentősen javíthatja a fejlődési rendellenességek felismerésének esélyét. Olvasható az intézmény közösségi oldalán. Kihirdették Kecskemét idei borát a helyi termék ünnep Hungarikum fesztiválon. Az Izsáki Gedeon birtok 2025-ös kövidinka bora nyerte el idén a Kecskemét város bora címet. A szakmai zsűri 7 termelő 14 borából választotta ki a győztest. A pincészet borásza Zeleni Viktor a baon.hu-nak elmondta, a cím a szakmai elismerés mellett a borvidék és a helyi termelők jó hírét is öregbíti. Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések célja, hogy kiderüljön, a boltokban kapható ruhák megfelelnek-e az előírásoknak, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A vizsgálatok két területre terjednek ki. Egyrészt a megtévesztő jelölésekre és a címkéken feltüntetett információk megfelelőségére. Ennek pedig indoka, hogy a tavalyi évben a 120 vizsgált termék közül 22 bukott meg a laboratóriumi teszteken, tehát amikor félrevezetőek voltak az anyagösszetételre vonatkozó információk.
2: Egy barack befőt vezette nyomra a rendőröket egy kecskeméti emberölési ügyben. Egy férfit gyanúsítanak azzal, hogy tavaly decemberben egy veszekedés során megölte élettársát, majd hetekig együtt élt a holttesttel. A polisz.hu beszámolója szerint a férfi a nő telefonjáról még üzeneteket is küldött a hozzátartozóknak, hogy ne tűnjön föl az asszony eltűnése. A gyanúsított később elmenekült, majd hónapokkal később ismét visszatért és a ház padlásán bujkált. A családnak az lett gyanús, hogy fogy a spájzból a barack befőtt és a padláson lévő dobozokon furcsa nyomokat találtak. A férfit végül a kiérkező rendőrök fogták el, az ügyben emberölés miatt emelhetnek vádat ellene. Kellemes májusi időre számíthatunk több órás napsütéssel. Bács-Kiskun vármegyében ma akár 25 fokot is mérhetünk, és nem lesz front felettünk. Holnaptól pedig már akár csapadékra is számíthatunk, több adagban is érkezhet gyenge eső, és ennek hatására a szélmozgás is felélénkülhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Olvasunk egy cikket, és a cikkhez kapcsolódik vendégünk, aki megérkezett, egy 51 éves tanárról, aki 13 év után elhagyta a tanári pályát, túl stresszesnek vélte, és leterhelőnek ítélte meg, és online tanfolyamon elvégezte a hivatásos ölelő online tanfolyamot. Kezdetben részmunkaidőben kezdett dolgozni, figyelj, majd teljes munkaidős állást kapott. Jelenleg azzal tölti a napját, hogy akár 9 órán keresztül is ölelgeti azokat, akiknek erre szükségük van, vagyis némi szeretetre. 100 000 fontot, nem értem, hogy New Yorkban csinálja, de mindegy, és mindegy, váltsuk át, mindegy. Jelenleg árfolyam, ami több mint 41 millió forintot keres vele évente, havi közel 3-3,5 millió forintot jelent, az, hogy embereket ölelget. Na már elolvassuk ezt a cikket, ugye ez napokban jelent meg, és ezzel kicsit jobban utána jártunk, és kiderül, hogy Magyarországon van ilyen, hogy ölelés terapeuta. Vagyis elmegy hozzá valaki, akivel egy rövidebb vagy hosszabb beszélgetés után, ez mindjárt kiderül, megölelget az illető téged, és ott ülsz, és a puha karjaival egy meleg ölelést kapsz tőle.
6: Vajon ő is 3,5 millió forintot keres ezzel havon?
5: Gyanítom, hogy nem a New York járakon dolgozik, vagy London járakon, vagy nyugat-európai járakon. De hát ugye tudjuk az ölelés fiziológiai hatását, az rendben van, hogy mi szabadul fel, meg mi termelődik. De és üljek ott én valakivel, aki egyszer csak 10 perc beszélgetés után így ölelget.
6: Lesz az a pont.
5: Tessék?
7: De az ölelés...
5: Ez több mint furcsa, de mindjárt utána járunk.
7: Igen, az ölelés az attól jó, akitől így vágysz rá, hogy oda mész egy idegen emberhez, még akkor is, ha tök szimpatikus, meg aranyos, meg kedves, akkor is azért úgy nem ugyanaz, mintha ne, vagy nem.
5: Igen.
6: Hát vagy pont, hogy egy idegen embertől azért esik jól, mert hogy nincsenek elvárások. Tehát nem kell magyarázkodnod, hogy te miért szeretnél ölelkezni, csak egész egyszerűen jól esik valakihez odabújni, jól esik valakitől egy kis intimitást kapni. És nem kell megmondanod, hogy miért, és nem kell magyarázkodnod, hogy miért. Lehet előtte beszélgetni, vagy nem muszáj, de egész egyszerűen... Tehát, hogy hányszor van az, hogy egyébként ti ölelkezős típusok vagytok?
7: Én nagyon.
6: Te az vagy.
5: Igen. Gyerekeket, vagy igen. Pár barátok, hogy ne? Persze, tök szépen. Minden elköszönésnél, abszolút, persze.
6: Mert hogy én egyébként nagyon. És az, akinek ez nem adatik meg, azt szerintem az egy akkora hiány, hogy őrület, és akár fizet is érte. Tehát, hogy ez, tulajdonképpen nekem ebben ez a legfurcsább, hogy ott tartunk ma már, hogy emberek fizetnek azért, hogy valaki megölelje.
5: Aha, őket. Ez meglehetősen bizarr. Na, ebben ez a nagyobb bizarr. De mindjárt megkérdezzük Kispál Patriciát, aki ölelésterapeuta. Hello, Patricia, jó reggel, ciao.
8: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
5: Kik járnak hozzád?
8: Férfiak, nők, vegyesen.
5: Férfiak is, nők is.
8: Igen.
5: Milyen korosztályból?
8: Igen. Ez a középkorosztály, azt mondom, ilyen 40-50.
5: Aha.
6: Milyen hiányokkal jönnek?
8: Magányosak, túl zsúfolt a napjuk, be vannak sokkalva, stresszesek, és akkor így kicsit levezetik. Olyan, mintha elmenné pszichológushoz, csak ugye általában a pszichológusunkat nem ölelgetjük.
5: Uh-huh. Az ölelés az mikor történik? A beszélgetés előtt, közben, alatt, vagy bármikor egyszer csak megölel, te öleled, ő ölel, mi a menete?
6: Hát ugye... Van egy kis előjáték?
8: igen, van előjáték.
5: Érzed az ujjam?
6: Egy pohárbort legalább elindul a kenicsi valahol.
8: Igen, mert megérkezik, ugye, akkor megkínálom egy kis vízzel esetleg, ugyanúgy, ahogy ti engem itt is előjátékoztatok, és leülünk, kicsit elkezdünk beszélgetni, akkor nyitok felé, hogy mondjuk először csak a kezét fogom meg, és akkor meglátom azt, hogy ez hogyan veszi ezt a közeledést.
7: Na, hát aki elmegy hozzád, az jól veszi, nem? Vagy volna olyan, aki azt mondta,
8: hogy mert van, akinek már csak egy jelenlét elég, hogy így megfogjuk egymás kezét, és akkor... Van, hogy már elég az is. És közben mondja magáét, mondjuk. De van, aki viszont meg pont az ellenkezője, hogy tényleg igazán az ölelésre vágyik, az összebújásra, és akkor mondjuk eldőlünk.
5: Most azt mondod neki, hogy igen, ez a rossz lányok 20 ezer év, igen. Értjük, de azért, ha már álljál le egy kicsit, ez már nem az a kategória, akkor menjen.
8: Nem, hát itt ugye nem vetkőzünk le, tehát igen, már itt
5: élménybeszámolókat olvasd el, és akkor menjen a Mester utcába, a 6. emelet, és ott azt kapod, amit szeretnél.
8: Nem.
5: És valaki belép, és azt, hogy hagyjuk a dumát, csak ölej meg, és akkor bújtok, mint a vadmalacok az erdőmén egy fél órán keresztül.
8: Egy ilyen ember volt, aki egyből megölelt. Tehát amúgy inkább ők is zavarva vannak, beszélgetnek. Általában, hogyha nagyon feszült a kapcsolat, vagy a hangulat, bocsánat, akkor megkezdem mondjuk, hogy mit dolgozol? Van egy családod? Tehát, hogy ilyen alap, ilyen teljesen hétköznapi kérdéseket teszek föl nekik, és akkor már elindul. Már el tud indulni egy beszélgetés.
6: Jó, belép a szobába, megkínáltad vízzel. Bementek a szobába. Ott van mondjuk egy ágy, tehát, hogyha én úgy szeretnék ölelkezni, hogy lefekszünk.
8: Igen, van egy szék is, hogyha ő először itt távolságot szeretne tartani, akkor odaül le, de ha akar, az ágy szélére is leül.
5: És van, hogy lefekszetek és együtt ölelkeztek az ágyon? Extra
8: bizarr.
5: Családos, férjes, feleséges nő, férfiak, nők oda mennek, és fekszetek együtt összebújva az ágyon. És ő azt mondja, azért, amikor a feleségemtől nem kapom meg, vagy leterhelt, vagy gyereké vannak, és akkor ott bújtok egy fél órát.
8: Igen.
6: És akkor lehet kérni kis kiflit, meg nagy kiflit?
8: Ahogy szeretném.
5: Ne csináld! És felnőtt férfiak elmennek, hogy kis kiblőbe feküdjenek?
8: Akár. Vagy úgy fekszik hozzám, hogy a mellkasomra teszi a fejét, és akkor így ölelem, mint a felesége.
5: És akkor nekem tűnik ennyire bizony. Ahogy a felesége nem csinálja.
7: A feleségétől ezt nem kapja meg, azért megy
8: hozzád. Így van. Úgy általában gyerekük van, vagy több gyerekük, akkor ott már a logisztika, ki merre megy a lakásba, és akkor, vagy a gyerekért, és akkor egyszerűen már eltávolodtak az emberek, meg ugye volt a közben egy Covid is, ami szintén távolságtartásra hozta az embereket, ugye én tömegközlekedéssel járok, azt is látom, hogy eleve a metrón is már tágasabban ülünk, mint mondjuk egy Covid előtt. Uh-huh.
6: És
5: addig kérdezek, ami gondolkozó, hogy zuhanytus, fürdő, törölköző, az ki van téve?
7: Ja, tehát, valaki büdös.
8: Nem szükséges.
5: Nem szükséges. Nem, nem, nem. Hát szokott lenni, hogy dus, fürdő.
7: Ez egy másik szolgáltatás.
5: Na. Nem, azért hallgatók kérdezte,
7: hogy zuhanytus, fürdő. Én néhány évvel ezért nagyon sokat jártam egy masszírozó helyre, ott például az volt kitéve egy kis tábláskára, hogy ahogy hozzáérsz a masszörhöz, és valami olyat csinálsz,
5: vége van, azonnal vége.
7: Nálad van szabályrendszer? Mit szabad, mit nem? Meddig megy el egy ölelés?
8: Hát ugye maga a szolgáltatás az teljesen erotikamentes.
5: Hát, tehát de van, aki túlgondolja? De van, aki túlgondolja?
8: Eddig érdekes mód nem volt.
5: Soha senki nem érezted, hogy enkül az fiú fény van az enkül. Kicsit a pisztolytáskája elkezdte nyomni. Semmi? Idegen férfiak összebújnak egy idegen nővel, egy szobában, egy ágyal, és nem történik semmi. Soha nem volt ilyen.
8: Utólag volt, mert utólag SMS-ben, hogy volt, aki írogatott utána, hogy hát ő közelebbinek érezte ezt az ölelkezést, mint ő, amilyen szolgáltatásra jött, és hogy esetleg elhívhatna egy kávéra is. Uh-huh. És akkor hát én visszaértem neki, hogy ne haragudj, ez, uh-huh. ez eddig tartott, amíg nálam volt.
5: Tehát, hol a határ? Ha finoman még beleszuszog a nyakadba, és kicsit a nagy kiflibe ott fekszik mögötted, és kicsit lihegve átszuszogja a füledet, az még az ölelés része? Vagy van egy, vagy valahol egyet ilyen
8: hát
5: etikai,
8: most,
5: vagy morális?
8: Pontott a feje, akkor mit tehet róla, hogy odaszuszog?
5: És neked nem fura, hogy 8 órában vadidegen férfiak szuszognak a füledbe? Én értem, hogy
8: nem, te... Nem, mint szuszogod a...

0: visszatérő már van.
1: Egy-kettő visszatérő már van. Milyen történetek elmennek? Mondj, mesélj nekem, középkorú férfiak mit mondanak? Miért van szükségük az ölelésre leginkább? Mi a történetük?
0: Volt olyan, aki egy nagyon emlékezetes vendégem volt, ő egyszer volt, ő például egy nagyon mély gyászban van.
1: Aha.
0: És azt nem bírja a feldolgozni, ezért keres így...
1: De egy párkapcsolat nélkül van?
0: Igen, vagy? Igen, nem talált. Tehát már úgy tudom, 10 éve meghalt a feleség, és ezt nem bírja feldolgozni. Neki javasoltam is, hogy azért már szakemberhez is menjen
1: el. Egy gyászterapeutához vagy egy komolyabb terápiára.
0: Tehát, hogy van az a szint, amikor akkor beszélgetünk, aha, és akkor van, hogy ajánlom, hogy azért egy pszichológust, aha, ilyen és ilyen témába keressen fel.
1: És nő miért megy nőhöz ölelést kapni?
0: Ugyanezért.
2: Mert hogy otthon nem kapja meg.
1: Mert hogy
0: otthon,
1: a férjétől...
0: Otthon, hát igen, de itt... A nőknél már más a helyzet, mert ott akár pletyizni is, meghallgatás, akkor mondjuk a férjét kipanaszkodja, hogy mekkora egy bunkó, mert mondjuk nem cseréli ki a villanykörtét már fél éve.
1: A végén fekszetek kis kiflibe?
0: Tehát, hogy nőkkel egyébként nem szokott annyira összebújás lenni.
1: Aha.
2: Csak megfogjátok egymás kezét?
0: Nem, nem.
1: Csak megölelelegetek.
0: Általában velük ülünk az ágy szélén, és akkor új bújik hozzá mondjuk. Van olyan, aki el is sikrja magát, mert ugye az nőknek úgy kijön a feszültség egy jó öleléstől.
2: És a férfiaknál a fő motiváció az, hogy tehát van ugyan párkapcsolatuk, de otthon egyszerűen elfogy a szeretet, nem kapnak annyi figyelmet a feleségüktől, mint amennyit elvárnának, és akkor ezt veled pótolják.
0: Igen.
2: De ott bejátszik a szexualitás, vagy hát legalábbis azt gondolná az ember, hogy van.
1: Hát csak megfordul.
0: Hát ez egy alternatívája. Tehát még nem megcsalni akarja, de mégis szeretne máshonnan szeretetet kapni. Mert végül is én semmi nem kontárkodok bele a házasságokba, miattam egy férse fogja otthagyni a családját, de mégis szeretné megkapni azt, amit otthon nem.
3: Azért megvan a kép, ahogy azt mondom Békának, hogy kicsit később jövök haza, kicsimben megyek
1: ölelkezni. Igen, ez egy jó kérdés, hogy egyébként ők elmondják ezt otthon, tehát visszakérdezed, hogy figyelj, tudja a párod, hogy itt vagyok, mondta, de a feleségednek.
0: Sose kérdeztem még erre.
1: Nem kell, az az ő ügye, hogy mondja vagy.
0: Információm.
1: Igen, neked nem kell tudni, azzal számoljon elő, hogy mondja vagy nem mondja, a kapcsolatuk minőségében neked igazából nem kell.
0: Mégis a lelki ismeretét mi bántaná?
1: Aha.
0: Tehát, hogy nem csalta meg. Csak elment mondjuk úgymond egy ölelkezett pszichológushoz.
1: Egyébként ezt tanulni kell, tehát ez egy létező tanfolyam, az ember oké, hogy kócs lesz, azt mondjuk igen, de hogy ölelésterapeuta, mert ölelni ez mindenki tud.
0: Nincs még erre.
1: Tehát effektíve képzés nincsen.
0: Ezért is van elég nehéz dolgom, és bőven nem keresek annyit, mint az, akit említettél a cikkbe. Itthon ugye egyedül csinálom még, és nem úgy vagyok, hogy mint nyitok egy cukráznát, és akkor ellesem mástól a marketinget, hogy hogyan kell csinálni, hanem én itthon így teljesen így önállóan próbálkozom betörni a piacra vele. Az álmom, hogy majd esetleg egy rendes üzletet nyitni több terapeutával, és akkor többen is ölelkezhetnek egyszerre.
1: Hát úgy, mint a Tájföldön látod a lábmasszáz szalon, hogy ott ülnek, és akkor masszírozzák a lábakat. Itt lesz egy szalon a zárt szobákból, az emberek ölelkeznek.
2: Tiffanyhoz küldenélek most téged. Tiffany nagyon jól ölel.
3: Neked rá van most szükséged.
1: Egyszerre bizarr, egyszerre rémisztő, egyszerre ijesztő, de közben egy tendenciát is mutat, hogy ember-embertől mennyire elidegenedik, vagy hogy milyen hiány van ebből, vagy hogy mennyire sok magányos ember van.
0: Igen, meg azért most munkahelyeken is most már, hogyha manapság már megfogod a vállát, már megzsarolnak azzal, hogy szexuális zaklatást követtél el a kollégáddal. Tehát, hogy azért minden szabályozás így taszítja el az embereket egymástól, szerintem.
2: Uh-huh. Azt meg lehet kérdezni, hogy mondjuk mennyibe kerül egy fél óra, egy óra nálad?
0: A fél óra az 20 000 forint, és az egy óra meg 25.
3: Na, nem is ugrott akkorát.
1: Ez nincs is akkora, nincs is akkora ugrás. Ja. Aha. És ebben annyi ölelés van, amennyit akar. Tehát akar végig, akar egy a végén, tehát ez nincs meghatározva.
0: Hát ezt adja a találkozó maga.
2: Szól közben valami zene? Itt isztok előtt egy pohár bort?
0: Én szoktam betenni egy kis hangzenét, általában ilyen, hát nem túl relaxálót, hanem ilyen vidám popzenét szoktam betenni. Aztán volt már olyan, aki megkért, hogy kapcsoljam ki, mert csöndbe szeretne lenni.
2: És figyelj, mi van akkor, amikor nyilván egy masszőrnek is van egy csomó olyan szituáció, hogy van olyan ember kerül a kezei közé, akihez nem szívesen nyúl. Mi van olyan, ha olyan emberrel találkozol, akihez egy porcikát se kívánja, hogy hozzá kell érni?
0: Hát volt már ilyen, de szerintem ő nem érzékelte.
2: Tehát, hogy megfogtad, megöleltet.
3: A meló az meló.
1: A masszőr, hogy jönni, ha a masszőr is olyan kapolyat, aki nem feltétlen, de ha már ott vagy, akkor megcsinálod, persze. Tehát, hogy ez
0: hát ugyanúgy kedves voltam vele, semmi akadálya. Hát ő most arról nem tehet, hogy úgy nincs hogy meg büdös? A szimpátia, vagy igen, mondjuk izzadságszaga van. Azért igénytelenül büdös emberek nem járnak ide.
3: Azon gondolkodom, hogy ugye az, amiért ez létrejött, az egy nagyon nagy megnyílás a beteg részéről. Nevezzük így, hogy beteg.
0: Igen,
3: a páciens.
0: Igen.
3: Jó, akkor a páciens részéről. Egy

0: nagyon nagy megnyílás kellene, hogy legyen, hogy ezt ennyi idő alatt azt létre lehet hozni. Tehát ahhoz, hogy nekem én letegyem az ilyen terheimet, egy ilyen ölelés, az azért tök kevés. Miben segít ez? Ott egy ilyen pillanatnyi megnyugvás? Vagy például az a csávó, akit mondtál, hogy ott volt nálad, és már meghalt 10 éve a felesége, ő rajta tulajdonképpen tudtál segíteni, vagy az a fél óra jó volt neki, és azt mondta, hogy oké, meg vagyunk.
1: Pillanatnyilag érezte jól magát végül is, ennyi, de tehát, hogy ezeket...
0: Valami elindul így, benne.
1: Igen, aha, elindul. Tehát, hogy úgy jobban érzik magukat az a fél óra után, és lehet, hogy esetleg ellazul annyira, hogy nekem elmondta, és akkor érzi mondjuk a súlyát a problémájának, hogy hát lehet, hogy már itt túl vagyok rajta, és akkor mondjuk otthon már könnyebben beszélnek róla, mert úgy megy haza, hogy ő egy kicsit lehiggadt. Uh-huh.
2: Most egy Gyula nevű pácienset nem jelentkezett most véletlen?
1: Még nem, nem, nem. Majd szólok, jó? Majd.
2: Már nem a Gyűre gondoltam.
3: Semmi luxus nem volt az életemben, egy olyan hiányaim voltak.
2: Egy kázióval Balázs, hogy Gyula nem szeretném. Most vágyik egy forró ölelésre, láttuk az interjút, hogy ráférne egy ölelés. Ez mindenképpen izgalmas. Hány pácienset van egy nap? Körülbelül mi most az átlag? Mennyien jönnek?
1: A 2-3.
2: 2-3 már naponta megjelenik, aki szeretné, hogy...
1: Hát ezért nem minden nap, de úgy nagy átlagban.
3: Van szezon, amikor többen jönnek? Vagy amikor
0: karácsony előtt.
2: Igen, karácsony
1: előtt. Nem, karácsony előtt mindenki van foglalva. Karácsonyi készülődéssel inkább. Úgy mondanám, hogy ilyenkor tavasszal egyébként több tud lenni. Egy sajnálatos mód egyébként halottak napja körül van a legtöbb.
2: Aha, ez milyen érdekes.
1: Ott úgy elérzékenyülnek jobban az emberek. Így a Google kereséseken is, ugye, ahogy így nézem, hogy keresnek rá az oldalamra, ott is ilyen témákból keresnek, és aha, mit találnak rá.
2: Tehát az például egy ilyen fokozott, felfokozott érzelmi
1: igen,
2: állapotú
1: ott visszaemlékeznek, elgyengülnek, igen. Tehát így a november tud így erősebb lenni nekem.
2: Azt
3: a letelik az egy óra, akkor úgy finoman...
2: Hát az jelzi, persze, terapeuta, igen, az 50 van. Persze, a terápiára is jelzi, 50 perc, kivarakva egy óra.
1: Nem, egyébként az egy óra, nem, hanem általában 45-50 perc után, úgy elkezdek úgy
3: azt mondtad,
1: beszélgetni.
3: Hogy már zsibbad akarom.
1: Nem, de úgy elkezdem úgy alakítani a beszélgetést, hogy lassan-lassan készülődünk, de még van időd, ne aggódj, és akkor már kezdek úgy jobban beszélgetni velük, hogy így... Készülődőre vesszük a dolgot.
2: Meg hát, hogy tudja, hogy annyi, akkor azt ő is tudja, hogy annyi. Igen. Neked van párod egyébként? Tehát, hogy vagy te most egyedül, vagy nem a masszázs, vagy az ölelés miatt kérdezem, hanem, hogy ő tudja, vagy ő elfogadja ezt, hogy ezt csinálod?
1: Hát, miért ne lenne ez elfogadott? Miért?
2: Na, csak
1: te
2: kérdezem.
1: Párod elfogadja, hogy rádiózol?
0: Majdnem ugyanaz.
2: Kis kiflibe, nagy kiflibe bújni, lehet, hogy az ember párja föltesz egy-két kérdést, nem gondolom, hogy nem elfogadható egyáltalán, nem, mert ennél vannak azért rosszabb munkák, és csak kérdezem, hogy ő mit szól ez.
1: Teljesen hétköznapi van minden.
3: Aha. Elfogadja.
1: Aha, persze. Hmm.
3: És most összebújunk?
1: Gyere,
2: Júli,
1: én,
2: nagyon,
1: én menjek oda, vagy te jössz
2: Júli ide? nagyon szenzitív, nagyon vágyik. Nagyon szenzitív, nagyon vágyik. Én nem tudtam, hogy van ilyen Magyarországon, ez tök menő egyébként, ölelésterápia.
1: Igen, mert egyedül vagyok, és így nem nagyon találnak rám az emberek.
2: Aha.
1: Igen.
3: Na majd most.
2: Nem, de ez hasznos. Most legyártottad azért a saját konkurenciádat. Ölelni én is tudok, hogy van egy munká és képzés. Az
1: fél mérom. Óra 20 000, vicces.
2: Egyéb művészeti tevékenységről.
1: Még a putyimat se kell levegyem.
2: Egyéb művészeti tevékenységről tudok számlát adni, akkor rendben van. Na érdekes, hát köszönjük, hogy itt voltál, meg megmutattad ezt. Sok
1: lényeset
2: kívánunk neked. Ti elmentetek egy ilyen kis összebújó ölelésbe, ugye ölelés terapeuta volt a vendégünk, gyerekek, felnőtt nők és férfiak járnak ölelkezni, kis kiflibe, nagy kiflibe feküdni egy kanapén. Meglehetősen bizarr, de értem a hiányt, nagyon, amit pótol valójában.
0: Hát én elkezdtem besúnyogni a lányokhoz, mert ugye a szerkesztői szobában...
2: Felfoghatatlan, ami ott történik.
0: Visszatérünk a kitelepülések kicsim. Hogy elkezdtem besúnyogni, hogy rájuk nézek, hogy mi történik. Hát, hogy is mondjam, ilyen szégyenkezéssel, egyes borzongással fordultam ki, ahogy két ember ezen a kis...
1: Kék babzsákon
2: bújnak.
0: Bújnak, csöndbe vannak, lecsukott szemmel, tehát úgy aludtatok, mint
2: teljesen
0: egy édes
2: bizarr
0: pár.
2: A Laci csak mondta, hogy figyelj, tényleg bújnak, és mondom, figyelj, nem merek oda nézni. Nekem ez felfoghatatlan, hogy egy nagyon kedves, tehát egyébként tök helyes csaj, meg aranyos, igen, meg kedves, de hogy egy vadidegenül bementek, és ott bújtatok ezen a babzsákon, ott ketten, mint a vadmalacok. Ez számomra teljesen értelmezhetetlen.
3: Tudod mi a forrás? Az elején egy kicsit zavarban vagy, igen? Aztán elkezd megnyugodni a légzésed, és úgy kiengedsz.
2: Aha.
3: Jó illata van egyébként. De hát, hogy az orrom az a tarkójánál volt, én voltam a nagy kifli, és akkor így hátulról átöleltem, és közben egy picit simogattam.
2: És akkor a kiengedés az, hogy...
3: Ez.
2: Ez az. Juli! Azt a mindenit!
1: Hogy Patricia, de hallgatom! Ez még belefér.
2: Te jó Isten, úristen! De és akkor arra néztem, és azt láttam, hogy tényleg ott bújtok.
3: Kellemes volt.
2: Vigyetek, de ez milyen, hogy alapvető dolgokból szolgáltatás lett, azért ez milyen érdekes.
3: Hogy emberek fizetnek azért, hogy egy kicsit hozzásöntörődjük.
2: Szóval azért ez egy Black Mirror rész, ha belegondoltok. Covid idején miből ért kérdezni valami. Viszonylag friss a történet, mióta egy-két éve csinálja.
3: Pár éve csinálja, egyébként idős gondozással is foglalkozik.
2: Aha, nem, tényleg le a kalappal meg. Én értem, tehát a lélektanát, a hiányát, ennek a testi és fizikai és lelki ellazulását, és az oxitocin termelést, és az örömhormonok, tehát mindent értek, amit fizikailag ez beindít. De közben valahol mégiscsak nagyon szomorú és bizarr világ lett ez, hogy emberek ölelésért kifizetnek 20 forintot, hogy magányos vagyok, vagy gyászolok, és gyere ölej meg. Tehát, hogy valahol közben meg borzasztóan dermesztő az
3: pont,
2: a világ.
3: Pont azon gondolkodtam, hogy ha bármelyik kötök kellene így most ölelkeznem egy ilyen babzsákon, az, annak lenne valamilyen színezetet. Tehát valószínűleg röhögnénk, meg egyikünk se tudna ebben a történetben így lelazulni, meg így feloldódni. Talán az Anna lenne az, akivel úgy tudnék oda bújni, hogy nagyon gyorsan így le tudnánk lazulni.
0: Most velünk mi a bajod?
3: Mert végig vihognánk szerintem az egészet. De úgy, hogy egy idegen emberhez
2: lehet, hogy könnyebb, igen.
3: Sokkal egyszerűbb. Tehát, hogy nem kell magyarázkodni, nem kell semminek se történnie, csak egész egyszerűen a fizikai közelség.
0: Ez ugyanaz a rendszer, ami a pszichológusnál van, hogy családon belül nem beszéled ki, nem mondod el, és elmész egy vadidegen emberhez, fizetsz neki x000 forintot egy órára.
2: De azért van egy fizikai kontaktus. Tehát, hogy azért ez...
0: De most én az alapot mondom, amit most a Juli mondott, hogy egy idegen emberhez tök szívesen hozzám bújik, és el tud lazulni, hozzánk meg azt mondja, hogy nem tudna, érted? Tehát, hogy ez ugyanúgy működik, akkor mint a pszichológusod?
3: Szerintem
0: hogy oda eljársz?
3: Azok az emberek, akik ide jönnek, azok szerintem otthon bújnának, csak effektíven nem kapnak, hogy is mondjam, viszonzást. Aha,
2: igen, Anna viszont megvan a mi vállalkozásunk. Most itt egy hallgató, ketten fogjuk csinálni. Ha valakinek minden rendben van, 35 plusz száfejét elküldöm az Annába. Ezek vagyunk mi ketten. Jó? Kihez mész? Annához vagy Balihoz? Balihoz, üljél le ide. Hogy nézel ki? Mi van rajta? Na ide figyeljél.
3: Így keltél föl?
2: Így keltél föl. Ez az állandó fel. Így,
3: hogy ezen már dolgoztál.
2: Na eltakarozta a jó bűn. Anyám, menj, 35, köszönjük szépen. Hogy néz? Hogy vagy felöltöz? Jó? Annához akarsz menni? Annától is meg. Férfi ez, hogy nő akarsz menni.
3: Ez egy szadomazó.
0: Lenne egy kis előfelmérés, ahol elmondja a csávó, hogy olyan bizonytalan vagyok, hogy jól sem az életemet erre a válaszod.
2: Ez az vagy. Egy szerencsétlenség vagy. Egy
0: utolsó szardarab.
2: Egy szardarab.
0: És mester.
2: Hogy maradtál eddig életben?
0: Nem érzem a családomban a helyemet sem.
3: Hát, mert nincs is.
2: Anna, gyere ide, segíts. Mondd el neki te is.
4: Én is mondanám neki, hogy minek születtél meg erre a világra? Te szerencsétlen.
3: Hát veled is
4: nem
3: csak
4: tudod jó dolgodban, mit csináljál? Na húzzál el innen, tedd lapénszasz, húzzál el innen, tényleg.
2: És lenne ölelés veled, mi meg megnyitnánk. Túl sikeres vagyok, hadd menjek el hozzátok egy órára a című szolgáltatást.
4: De jó, Balázs, én ebben nagyon benne
2: lennék. Ez a mi szolgáltatásunk, ez lett. Ezt már megcsinálta a Cserruzs, írja valaki.
3: Most milyen jól sikerül.
2: Azt milyen jó, milyen
4: nagyot ment. De mi nem beszélgetnénk, tehát mi nem ilyen pszichiátriai, mint a Cserruzs, csak elküldjük az anyjába.
2: Ennyi. 20 plusz áfájra elmegy az anyjába.
5: És akkor egy rövid szünet, Anna

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Projektzáró workshop a Neumann János Egyetemen lógyógyászati termékeket vizsgáltak egy programban. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ármán Évi vagyok. Duális workshopot és projektzáró szakmai rendezvényt tartott a Kecskeméti Neumann János Egyetem a kampuszon. A program az egyetem digitális fejlesztéseit és nemzetközi kapcsolatait erősítő projekt részeként valósult meg. A rendezvényen hazai és külföldi előadók beszéltek a többi között az időmenedzsment jelentőségéről, valamint a mentorálás szerepéről a duális képzésben. A hallgatók saját tapasztalataikat is megosztották a képzési formáról, számolt be rólam a hír. Lógyógyászati termékeket vizsgáltak a Supermenta programban. A készítmények többsége megfelelt az előírásoknak, de néhány esetben hibákat is találtak az ellenőrök. Lehetőleg csak Magyarországon forgalmazott és ellenőrzött termékeket használjunk. Ezt javasolja Kulcsár Gábor, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal állatgyógyászati termékek országos szakmai főtanácsadója.
2: Degenerációra szolgálnak, erős igénybevételt követően izom-izületi sérülések kezelésének a támogatására. Ezek közül került be 16 a jelenlegi Supermentában. Az engedélyezett készítmények mindegyike megfelelt. Volt azonban három olyan készítmény, amelyet a boltok polcain találtunk, nem rendelkezett Mébik engedélyével. Volt két készítmény, amelyet külföldi internetes oldalról rendeltünk. Ezek idegen nyelvű csomagolásban magyar használat utasítás nélkül érkeztek, ami a nem megfelelt kategóriába került.
1: Számos dobogós helyezést és sikeres versenyt tudhat maga mögött a kiskunfélegyházi fénypárducok IASZ csapata az áprilisi időszak után. A sportolók Egerben, Kaposváron és Hódmezővásárhelyen is kiváló eredményeket értek el. Több arany, ezüst és bronz éremmel tértek haza, számolt be róla a félegyházi közlöny. A csapat április közepén saját versenyt is szervezett Kiskunfélegyházán, ahol több mint 100 nevező vett részt a Sólyom próbák első fordulója. A fénypárducok versenyzői több kategóriában is az élmezőnyben végeztek. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott például Tóth Bíborka Panna, Tóth Zente Áron és Kecső Péter is.
3: Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról.
1: Kellemes májusi időre számíthatunk több órás napsütéssel. Bács-Kiskun vármegyében ma akár 25 fokot is mérhetünk, és nem lesz front felettünk. Holnaptól pedig már akár csapadékra is számíthatunk, több adagban is érkezhet gyenge eső, és ennek hatására a szélmozgás is felélénkülhet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nézzétek a meccset tegnap, gyerekek, nézte valaki?
1: Volt meccs!
0: Volt meccs, mi volt a meccs? Mi lett a meccs végeredménye?
2: Paris Saint-Germain.
0: Paris Saint-Germain.
2: Tovább jutott.
0: Vagyis akkor ez mit jelent?
3: Hogy PSG? Az Arzenállal fognak itt játszani.
2: Május 30-án jönnek.
0: Május 30-án jönnek Magyarországra.
2: Igen.
0: Igen.
2: Hiszen
0: a BL döntő itt lesz. Nektek mi volt a legnagyobb esemény, amire nem mentetek el, pedig lehetőségetek lett volna?
2: Na ne szórakozz.
1: Hogy kérdezed, tudom, hogy mi következik.
0: Nem kellett volna hívnom téged, azt kellett volna mondanom, hogy van egy jegy, ne haragudj, én nem megyek, de odaadom.
2: Ne szórakozz, hogy van jegyed, és nem mész el.
0: Meghívtak a BL döntőre, igen.
2: És nem mész el.
0: Nem.
3: Más dolga van.
2: Mit vágjak hozzá?
0: Még nem tudom, mit csinálok, de nem tudom. Kérdeztem, hogy hányan lehet menni. Mondták, hogy figyelj, egy jegy van, nagyon sok szeretettel várunk. Hát itt az UEFA mondja a jegyárakat, horror csillagosség. És mondtam, hogy hát én nem tudom, én mit csinálok szombat, és szerintem nem.
2: Hát BL döntőre egyedül is kimész, basszus.
3: Hát igen. Biztos, nem tudjuk, hogy ki van még a páholyban.
0: De ki játszik, azt tudom, ki játsza a BL döntőre?
2: Arzenál, Paris Saint-Germain.
0: Az jó, Paris Saint-Germain. Hát a Messi, tudom. Nem,
3: úgy van. Itt talán már érted, hogy miért nem megy.
2: De nem, tök
0: az mikor van ezen a hét? Most hétvégén, vagy jövő héten?
2: Május 30.
0: Az jövő hétvégén. Vagy nem, az
3: hát
0: két
3: az hétvégén. Még arrébb van, vagy három.
0: Aha.
2: Na, állj. Mit csinálsz helyette, ami
0: nem hírti? Csinálok semmit helyette. Megmondom, hogy történt a telefonhívás. A telefonhívás úgy történt, hogy van egy jegy a BL döntőre, szeretnék-e menni.
2: Ráadásul ők hívtak téged.
0: Fölhívtak, igen, van egy jegy, igen. Hogy adnának egy jegyet, szívesen menjek ki. És mondtam, hogy figyeljetek, mikor van ez a kavírnyászás, hogy üldözik a labdát ott néhányan, ott a VL döntő. És hát, hogy május vége.
2: Emberek eret vágnak most.
0: Nem tudtam megmondani, hogy mit csinálok május végén, azon a hétvégén, ezért nemet mondtam a BL döntőre, nehogy esetleg úgy mondjak rá igent, hogy közben valamit csinálok ott május hétvégén. Nem tudom, például kocsit mosok.
3: Igen, meg le lehetsz a Balatonon.
0: Vagy nem
3: most följössz. Azért följössz, érted, hogy szombaton egy mesél is hazamegy.
0: Pénteken lemegyek a Balatonra. Szombaton visszajövök, és utána még lemegyek szombat este, megint is négyszer járom meg az oda-visszát.
3: Na, hát csupi. Érez ennyi.
0: Jó, hát csupi,
2: azért sértődtél meg egy kicsit, mert csak egy jegyet kaptál. Ugye? Ne,
0: egyébként az volt a kérdés, hogy vihetek-e valakit, de ismerem ott, hogy hova mentem, tudom, hogy melyik páholyba mentem volna. Tehát, hogy így, Csányi,
2: azok
0: Orbán.
2: Az emberek még mennek oda? Nekik még van belépőjük?
0: Ez jó kérdés, hogy megvan a jegy. Batom, Orbán, Szijjártó, tehát ismerem, megvannak.
2: Belépsz, és azt mondod, Vitya!
0: De most ez egy nagy dolog erre nemet mondani? Most én kérdezem, én az én univerzumomban.
2: Igen.
0: Hiba volt?
2: Igen.
3: De mi miatt hiba? Hát nem érdekli.
2: Mert vannak olyan, tehát ha még úgy is, hogy abszolút laikus vagy, még úgy is, hogy nem nagyon érdekel a foci, azért egy BL döntőre az ember elmegy.
0: De most mit csináljak, ha nekem csak a kis pes?
2: Ja.
3: Érted? Hát van
2: tartása. Azok nem hívtak, hogy így jegyet adtanak.
0: Biztos, hogy nagyon nagy hangulat lesz egyébként.
2: Óriási hangulat lesz, iszonyatos derbi, biztos óriási küzdés lesz a pályán.
0: Nektek tetsz, soha nem volt olyan, hogy valami nagyon nagyra hívtak, és azt mondták, hogy figyelj, nem tudom, ez most egy olyan lehetőség, hogy úgy kicsit messze is van, meg a feneset, ugye, mi van, bejön valami jó program?
3: Ugye?
0: Mi van, ha bejön arra a hétvégére valami jó program?
2: A Gergely Ugornyai felolvasó estre. Nem
0: igen, mi van, érted?
2: Kicsit bántam azt is.
0: Át lehet szapozni Szántódról izébe, érted, Réfülöpre. Hát mit
3: tudom? Ilyen meccs lesz még, érted? De olyan naplementát ki tudja?
2: Hát az biztos. Ilyen meccs nem biztos, hogy lesz, és nem biztos, hogy Magyarországon lesz. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan csillag együttállás, amit lehetetlen.
0: Most komolyan lelkismert furdalást csináltál, várjál. Milyen nap ez? Kik játszanak? Hol van ez?
2: Tudod mit?
0: Ez
2: szombat. Ez május 30-a szombat.
0: Május 30-a szombat. Nektek soha nem volt ilyen, hogy egy nagyon nagy szansz, lehetőség, koncert, filmbemutató, utazás, és azt mondtátok, hogy nem köszönöm, kicsit önsonsontóan nem volt. Én bele se gondoltam, mondom, hogy messze van, nem tudom, köszönöm, aranyosak vagytok, hát én nem, most nem megyek BL döntőre.
2: Az a baj, hogy én mindig csak jó okkal hagytam ki.
0: Igen, tehát olyan nem volt, hogy magadat nem. Szabotálva valamiért nem menjél. Aztán, hogy itt van két Madonna jegy Párizsba, repülőbe menjél.
2: Hol van a két jegy?
3: Nincs.
2: Én most azonnal mennék. Nem olyan volt például, hogy lehetett volna mondjuk elmenni Szigetre, és megnézni valami random koncertet, és akkor így azt mondtam, hogy ahhoz most annyira nincsen kedvem, de hogy...
3: De a arra, nagy dolgok nem érték el a Julit, érted?
2: De az, hogy egy BL döntőre nem megyek el, csak azért, mert egy-egyet adnak.
0: Nem is feltétlenül, nem, mert én tudom, ismernek mindenkit, simán elmentem volna egyedül. Nem, egyszerűen nem valahogy úgy rúgják a bőrt, jó hangulat van, értem. De hogy nem
3: volt
0: nem.
3: Londoni meghívásom, George Michael koncert.
0: Londoni koncert, George
3: Utána
0: Michael.
3: Utána halt meg a csávó, szerintem 2 hónappal.
2: És mit csináltál?
0: Nyomós érved volt, hogy nem mentél?
3: Nem, ugyannyira, már láttam itthon.
2: Atya Isten.
3: És mi minden, azt mondták, hogy de fizeték, menjünk ki, tök jó lesz. És akkor mondtam, minden,
0: kaja, pia, gyerekek, koncert.
3: George Michael 50 éves, még annyi van ebbe a csávóba, jön még ide majd akármicsoda. Megvolt a koncert, hazajöttek, hogy ú, de nagy volt. Akár is 2 hónapra rá a csávó, ugye kicsekkolt.
0: Kicsekkolt, és mondta, utolsó és George Michael lett volna.
3: Nem láttad.
0: Adja ezt egyébként valamilyen tévé? Hát majd megnézem ott.
3: Egyébként igen.
2: Egyébként meg valószínű.
0: Úgy berakok egy popcorn a mikróba.
3: Kényelmesebb is, érted?
0: De hova siessek, öreg ember nem gyorsolat.
3: Mindegy a sör olyan, amilyen
0: lelucsolnak, ott kiabálnak, huligánok, üvöltöznek.
3: Mire bejutsz meg, mire kijutsz?
0: Legalább 6 percbe menni a Puskásba, meg onnan kijönni, érted? Szóval metrózgatok ott a várom, a taxit, ott jönnek majd az Mbappé szurkolók, meg a izék, ott kiabálnak. Biztos valami huligánok össze is verekednek a végén. Kell ez nekem, csupi? De ott bajba kerülök, ott még jó, meg is vernek, érted? Otthonra bekapcsolom a tévét, ezt megnézem.
3: Nem adnak neki kicsit... például parkolót a izé alá, érted? A stadion alá.
2: Most ne szórakozzál.
0: Elmondom neked, hogy minden lett volna.
2: Na, ilyenkor egy kicsit irigyellek.
0: Hogy?
2: Hát, hogy
0: de tudom, hogy te ekkora fan vagy, hát akkor följön.
2: Nem vagyok ekkora fan, hát ez nem erről van szó, hogy én ekkora foci fan vagyok. Hát nem,
0: ja, várjátok, az olyan lehetőség,
2: a BL döntő, maga a döntő, az, hogy egy BL döntő játszik, itt van Magyarországon az Arsenal és a PSG, és ezt te megnézheted élőben egy ilyen derbit, arra az ember...
0: Tehát, hogy a fingom nincs, hogy kijátszik az Arzenában. Fingom nincs, hogy kijátszik a PSG-be. Azt tudom, hogy most szavazás van arról, hogy a Real Madridból menjen el az Mbappé. Ennyit tudok a fociról most jelen. Például, ezt aláírták 12-ben. Fogalmam nincs, ki van az Arzenában. Fogalmam nincs a PSG-be. De ez egy olyan lehetőség, hogy ingyen van, ott kell lenni, el kell menni. Igen? Nem az, akkor nekem valami van. Nagyon más van a fejemben. Én egy nagyon másik mozit nézek.
3: Túl sok jót
0: nézek.
3: Kaptál az élettől, haver.
0: Igen, ez erről szól. Hogy azt mondod, hogy köszönöm, van. Szeretem a focit, nem, adjátok valakinek, aki szívesen megy, nem veszek el egy helyet, valakitől, aki nem...
2: Jaj, ne, jó,
0: nem tudom, hogy mit csinálok. Megmondták, hogy figyelj, mondd meg konkrétan, horrorárba van. Megkapod, ingyen van, gyere el, vagy ha nem tudsz, mondtam, hogy figyelj, nem tudom, inkább nem, mi van, ha van, és tényleg ezért mondtam le, ott vagy, elvenni, de nem ott lenni, az trógerség.
3: Hát szerintem az valaki, lenne az igazi kiszor, azt mondom, hogy ó, de jó, nagyon jó, és
0: horror,
3: szombat neked. Délután telefonálsz, hogy hát srácok, itt vagyok, egyébként
0: egy
3: akkor
0: van. Egy országos kék túrára kell mennem, most ne haragudjatok, le kell gyalogolnom a Kinizsi 100-ból egy 30 kilométert.
3: Babóton akkor van a fesztivál.
0: Igen, Babóton fesztivál.
3: Jó, tehát Babóton vagyok a fesztiválon.
2: Vali, kérdelek egyet, és add el.
0: Na, ez az igazi trógás. Mégis, hogy tudok menni, mennyi most, hogy egy 6 millió, akkor eladom 3 millió. Figyelj, horrorárakat mond az UEFA, tehát hogy tényleg nagyon durva. Bennem az volt, hogyha nem merem 100%-osan megígérni, mert annyira nem rázott ki a hideg a programtól, akkor viszont adjátok valakinek, aki fixe habzó szájjal ott van, és lengeti az Arzenál zászlót. És mondtam, hogy köszönöm szépen, nem. De most így hallva titeket, valami nagy dolgot mulasztottam el.
2: De még nem lehet látva, már visszacsinálni.
0: Látva, hogy csillog a szemed, ez valami nagy dolog lehet.
3: Nem tud visszahívni az ember, hogy mégis.
2: De azért csillog ennyire a szemem, mert én sokkal kisebb dolgokhoz szoktam. Tehát, hogy én szerintem ez egy olyan dolog, amin ott kellene lenni. Tehát ez
0: igen.
2: Olyan, tehát hogyha jönne olyan... Magyarországra a Djokovic meg a Nadal egy meccsre.
0: Igen.
2: Arra a Zsül is elmenne, bár nem nagyon
0: miért
2: érdekli.
0: Miért menne el a Zsül egy Djokovic Nadal meccsre? Így gondolkoztok, hogyha ha lehetőség van, és nem érdekel, és nem szeretem azt a sportot, és életemben nem néztem egy Djokovicot, elmennék csak azért, mert így nem ad. Elmennék, sosem néztél teniszt, azt se tudod, milyen kézzel játszik a Nadal. Elmennél?
4: Ez egy társadalmi esetén, persze.
3: De ez a
0: FOMO, ez csak egy FOMO, hogy ebből nem maradhatok ki, de maga az esemény nem érdekel. Érted? Ez egy FOMO, hogy nehogy lemaradjak valamiről, amelyik nem érdekel. Így
4: de
0: működünk.
4: Hát, megjön a kedvemre.
0: De bennem nincs ilyen FOMO, érted? Én azt mondom, hogy te nem félek, hogy lemaradok róla. Bérdőd, érdekel a foci? Nem. Köszönöm szépen, menjen valaki, akit érdekel. Ez nem flancolás vagy kiégés. De akkor lehet, én gondolkozom máshogy. Nem, el kell ezen gondolkodnom.
2: Csinálnék egy csomó Insta sztorit, hogy mindenki irigyeljen.
0: Na ja, igen, ez igen, ez benne van. Hol vagy, Bali? Nem tudom, itt proszekózok a BL döntőn.
3: Pocizgatott itt lenne.
2: Ki van a pályán?
0: Ugye, az is lehet, hogy egyébként nem tudom, közben nem tudom, egy kapura rúgok a gyerekkel este otthon. Vagy mit tudom én, sétálgatok a fűbe és számolom a tücsköket. Nem tudom, érted? Tehát, valójában nem tudom, de szerintem sokszor van inkább az emberekben egy olyan FOMO, hogy nem érdekel igazán a program, de valahogy nem maradhatok le, mert státuszot megjelenni, ott lenni, el tudom mondani, tudok vele flexelni. De engem nem érdekel a foci.
2: Van egyébként bármi olyan program,
0: nincs. Amire... Ha olyanban vagyok, nem tudsz olyat mondani. Nem tudsz olyat.
2: Célcsatornás lebegés kívül.
0: Na jó, egy célcsatornás lebegés. De mi a program, hogy van-e olyan
2: program? Van-e olyan program, amire azt mondanád, hogy na, ott kell, hogy legyek.
0: Nincs. Tehát, hogyha bárki, az, hogy kell, bárki, hogy
2: jönne,
0: legyek.
2: Bárki jönne, nincs. Előadást tart, itt jön, nincs. Fellép, akár, hogy azon, nincs. Ott akarsz lenni.
0: Ha aznap úgy kerek föl, és ráérek, és érdekel a dolog, akkor nagyon szívesen. De azt, hogy nekem ott kell lennem, mert egyébként én akkor, ha nem vagyok ott, akkor lemaradok. Na, ez nincs.
3: Jön a Buddha.
2: A Buddha jön.
0: Én a Buddha.
3: Hogy hívják?
0: Jön a Jézus, meg a... Nem, akkor
3: az
0: menj, eltolnak.
3: Az a Buddha földi helytartója.
0: Igen, a Dalai Láma.
3: Azaz.
0: Volt már itt.
3: De most jön.
2: Hát külön a Balinál.
3: És akkor azt mondják, hogy kapsz vele egy fél órát. Arra csak elmész.
0: Hát megnézem a kis kalendáromat.
3: Motorozunk, vagy nem?
2: De. Bejelentkezek a kozmetikushoz. Hú, vagyok.
0: Fogászat, gyökér, kezelés délután. Hát mikor gyűn a láma? Mikor gyűn a láma? Mikor gyűn ez a láma ide? A bölcsesség óceánja, hol korbászol? Mikor jön ide?
3: Mikor nekem bölcsesség fogam van, a bölcsesség óceánja?
0: Május 22, lábszőrtelint és este 6. Hát tele vagyok. Hát tele vagyok.
2: A láma se fér bele.
0: Lézeres análfehérítés 8 óra, május 19. Szerinted van itt?
2: Ha a láma eljön a lézeres análfehérítés velem együtt,
0: igen, akkor talán. Jöjjön elő is, oda fessük együtt fehér az ánuszunkat, akkor megnézem. Nem, szerintem ez, de hogyha ha reálisan fölméred, akkor ez inkább ez a nehogy kimaradjak valamiből, amiről most szól a világ, és elmegyek annak ellenére, hogy nem érdekel.
2: De ez nem lehet, hogy azért van, hogy mert már annyit láttatok, hogy már egész egyszerűen már így nem nagyon sok, nem tud kimozgatni egy ilyen esemény.
0: De, szerinted ez csak az, hogy ki vagy égve, mert mindenhová jutottál? Szerintem ez egy reális önismeret, hogy nem érdekel, menjen valaki, aki ennek jobban örül, adjátok egyet. Köszi, hogy gondoltatok rám. Gyerekek, nem. Tehát, hogy csak azért?
3: Csak azért, mert ez egy BL döntő, úgyhogy egyébként nem nézel focit, egyébként nem érdekel igazából a foci, nem vagy benne, csak azért elmenni, mert egy BL döntő.
0: És biztos, hogy nagyon nagy, de olyan hangulat lesz, de és ilyen biztos, soha többet alkalom.
2: Én a hangulatért azért, hogy egyszer lássak élőben egy BL döntőt, azért biztos, hogy kimennék, úgyhogy átveszem a jegyet, ha gondolod.
0: Aha.
3: Eladó.
0: Nem, nincs már. Nincs. Eladtam. 3000 euróért gyorsan
2: ticket swap. Van az, lett a tuning.
0: Na jó, van, mindegy. Azt hittem, hogy ti is tele vagytok ilyen, mehettem volna, de nem megyek című történet. De akkor ebből csak nekem van. Nekem van ezer ilyen, ami így volt, és így valahogy
2: de
0: nem.
2: De mi maradt még ki?
0: Hú, most azért biztos nagy foci drukkerek itt most nagyon anyáznak.
3: Megy, ne is nézd rá a falra. Ne, engedd el.
0: Igen, habzószájú kispek.
3: Ez több 10 000 euró.
0: Csak nagyon durva. Nem is tudom, 5 és 10 között van a jegyár. Tehát, hogy valami tényleg horror. Habzószájú kispest és turkeve focdrukkerek írnak, hogy dögölj meg, hogy nem menti ebbi
3: eddőt. Van, aki a fél életét odaadná egy ilyenért.
0: Tökre meg tudom érteni.
3: Aha, és aki hogy szereti.
0: Milyen klassz lenne, ha erre mindenki be tudna jutni. Biztos, hogy rossz lehet ezt végighallgatni, hogy valakit meg nem érdekel, és azért nem megy el, ő meg nem tud eljutni. Uh-huh. De ez mint a forma egy, nem? Tehát, hogy valaki tényleg azt mondja, hogy egyszer hadáljon ott a nem tudom, most téged nem érdekel, állnál ott?
3: Nem.
5: Mára és erre a hétre ennyi volt, Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben. Have a nice weekend!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Campuson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De

0: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Kövesd a Rádió egy gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió egy gong.
5: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga. Intézzen mindent egy helyen, Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy és mezőgazdasági abroncs választékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban.
6: Nálunk az ügyfél az első.
5: Részletek diósgumi.hu.
7: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
8: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland, és te, dejavufesztivál.hu.
9: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a híres Agora Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
10: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron.
11: Irány a Sultvadkerti Power Home, a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy egészen a powerhome.hu webshopban. Powerhome. Velünk egyszerűbb a házi munka.
12: Psst, figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Kövesd a Rádió egy gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió egy gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radioegygong.hu.
4: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon.
13: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
4: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Május 24. Budapest Park.

Ez a Rádió egy gong. Csodás vasárnap délelőttöt kívánok Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és minden netes hallgatónknak. Kormos Zsolt vagyok, 10 óra múlt 10 perccel, május 10-e van. Ma van a fák és virágok napja, úgyhogy kötelező legalább egy percet egy virágzó bokor tövében tölteni. Szeretettel köszöntjük az árminokat és a pálmákat is névnapjuk alkalmából. Jöhetnek a születésnaposok, ma igazi világsztárok fújják a gyertyát a tortán. Itt van például nekünk a rock legenda, Bono a YouTube-ból, és a slágergyáros Ray Dalton, akinek a hangja nélkül már el sem tudnánk képzelni a napunkat. Bonóról tudjuk, hogy ő menti meg a világot, Dalton pedig a hangulatunkat. És ha már a mentésnél tartunk, ma van a mentők napja is Magyarországon. Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom, óriási tisztelet jár nekik a mindennapi hősies munkáért. Nem sokára jövök majd a netpercekkel, ahol megnézzük, hogy a Messengerben hogyan és miért váltak kámforrá a gifek. De ne feledjétek, tovább dübörög a spanyol hétvége. Ha meghalljátok a spanyol zenét, már is mutatom. Már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629414020-as számra. A jelszó Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Jegyezzétek meg jól, mert a tét egy 10.000 forintos lakoma a La Cabra Tapas bárban. Jó rádiózást kívánok mindenkinek, és ha már Ray Dalton ma ünnepel, ünnepeljük mi is őt a saját zenéjével. Következik egy igazi mai sláger, a Blood Running.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: 4:11 után 1 perccel a Rádió 1 Gong netpercei következnek. Azt beszélik a kecskeméti kávézókban, hogy a héten többeknél elszabadult az indulat a telefonok miatt. A közlemények szerint ugyanis a Messenger iOS-es verziójában egyszerűen kámforrá vált a GIF küldés lehetősége. Egyik nap még ment a mozgóképes poénkodás, a másik napra viszont úgy eltűnt a keresőmenü, mintha soha ott sem lett volna. A Redditen már izzanak a vonalak a panaszoktól, és bár a Meta mélyen hallgat, a megfigyelés szerint ez nem egy szándékos visszafejlesztés, csak egy fura, szoftveres baki. Szerencsére a helyi IT guruk már megtalálták a gyógyírt. Ha nálatok is felszívódtak a gifek, ne várjatok a frissítésre, mert az nem segít. A megoldás drasztikus, de hatásos. Törölni kell az appot, majd újra telepíteni. Arra viszont mindenki figyeljen, hogy mielőtt leszeditek a Messenger-t, keressétek elő a jelszavakat és a PIN kódot, nehogy a végén ne csak a gifek, hanem a saját profilotok is kámforrá váljon a nagy takarítás. Ez pedig már az a spanyol zene részlet volt, amit ha meghallottatok, már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A tét minden órában a La Cabra Tapas Bar 10.000 forintos meghívása, és mindössze a következő mondatot kell megjegyeznetek. Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára jövök az időjárással, a folytatásban pedig érkezik Kamrád és a Be Mine.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hú, mert csúszuk a számok azért. Tehát nálam állandóan ez szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ú, ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Rádió Egy gong. Csak

Rádió 1, gong. 3 perc múlva, 10:30. A mai nap a hétvége jutalomjátéka, de a horizonton már ott figyel a hétfői fekete leves. Ma Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és a környék minden településén igazi nyárias időnk lesz. 25 fokos csúcsokkal és sok napsütéssel. Csapadéktól ma még nem kell tartani, a szél is gyenge marad, hétfőn viszont éles váltás jön. Gomoly felhők, zivatarok, sőt néhol felhőszakadás és apró szemű jég is kísérheti a szélviharokat. Kedden pedig betör a hideg front, viharos északnyugati széllel mindössze 12 és 20 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Mindeközben megérkeztek a legfrissebb sporthírek is, rövidesen megosztom veletek, a folytatásban pedig Calvin Harris és Rihanna közös felvételét indítom. Ez a This Is What You Came For.

11:08. Jönnek a Rádió egy Gong sporthírei. A Puskás Aréna környékén talán még ma is hallani az éljenzést. A szomszédos bajnokságokban pedig magyar góloknak és sikereknek tapsolnak. Lássuk, mi történt a sportvilágban, amíg ti pihentetek. A Ferencváros hódította el a labdarúgó magyar kupát. A tegnap esti drámai döntőben a Zalaegerszeg ellen egészen a hosszabbításig feszítették a húrt. Végül a 111. percben jött Ton Ramakers és bevarta a győztes gólt. Ezzel a Fradi már a 25. kupa győzelmét ünnepli. Angliában magyar rangadót tartottak. A Liverpool és a Chelsea 1-1-es döntetlent játszott, ahol Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigküzdötte a 90 percet. Közben a Manchester City magabiztosan 3-0-ra verte a Brentfordot, így továbbra is tapadnak az aranyéremre. Törökországban Sallai Roland és a Galatasaray 4-2-re nyert az Antalyaspor ellen, ezzel pedig be is biztosították a bajnoki címet. Az isztambuli sztárcsapat már 26. alkalommal ért fel a csúcsra. A kézilabdapályákon pedig gólzápor hullott, a Fradi női csapata nem kegyelmezett Dunaújvárosban. 51-16-ra nyertek Márton Grétáék, és továbbra is üldözik a Győrt a tabella élén. A Debrecen is hozta a kötelezőt, 10 góllal nyertek Vácot. A sporthírek után nem sokára jövök az útinformációkkal, nincs megállás, jönnek az igazi mai slágerek. A spanyol hétvége Maroon 5-val folytatódik, következik a Girls Like You.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: 11 óra lesz 9 perc múlva. Híres SC kerékpárversenyt tartanak Kecskemét határában. Az 541-es főutat a Halasi úttól az 54-es főútig lezárják egészen 14 óráig. A lezárás idejére az 54-es főúton lehet kerülni a körforgalomban megfordulva, illetve a Szent László körút felé lehet elérni az 541-es főutat. A 44-es főúton Kunszentmárton belterületén az 53-as kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy a félútpálya le van zárva. Közben az M5-ösön, a Kecskemét észak csomópontban továbbra is csak Budapest felé tudtok felhajtani. A lehajtók még mindig pihennek. Vigyázzatok magatokra az utakon, és vigyázzatok egymásra is. Jó utat kíván a Rádió 1 Gong csapata. Nem sokára gazdára talál az első tapasz lakoma. Már is megyünk tovább. Következik Enrique Iglesias és a Duele el Corazón.

0: Szia, Kormos Zsolt vagyok a Rádió egy Gong stúdiójában. Kihez van szerencsém?
1: Szia, Kriszti vagyok.
0: Szia, Kriszti. Lenne egy kérdésem.
1: Igen.
0: Ha választani kellene, inkább a spanyol tengerpartra, vagy egy nagyvárosi sétára indulnál mondjuk Barcelonában?
1: Hát a tengerpartot választanám.
0: Jó választás, én is a tengerpartot választanám. Elmondod-e nekem a szlogenünket?
1: A kislányom itt nekem, mert ő készült. Hangosan mond?
2: Rádió egy Gong, és igazi mai slágernek.
0: Nagyon ügyes vagy, köszönjük szépen a segítséget. Így megnyertétek óra nyereményünket, ami nem más, mint egy 10.000 forint értékű páros menü a La Cabra Tapas Bar jóvoltából.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Szeretitek-e ezeket a spanyol ételeket?
1: Igen, nagyon szeretünk.
0: A kislányod is szereti?
1: Igen.
0: Oké, akkor jó étvágyat kívánok hozzá.
1: Köszönjük szépen.
0: Valakinek a következő órára is jut tapas, csak figyelni kell. Ha felcsendül a spanyol zene, jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek. A folytatásban rövid reklám és a hírek után nem sokára programajánlatokkal jövök. Az órát Lady Gaga indítja, és az Abrakadabra.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Spanyol hétvége a Rádió egy Gongon. Ha még nem ismered a spanyol gasztronómia izgalmait,

0: spanyol hétvége a Rádió 1 gongon. A La Cabra Tapas Bar támogatásával. Rádió
1: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
3: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a pullancsok, szúnyogok és legyecsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga? Intézzen mindent egy helyen, Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban.
7: Nálunk az ügyfél az első.
6: Részletek diósgumi.hu.
8: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
9: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
10: Aszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Geotermikus energia a kecskeméti fürdőben. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ármán Évi vagyok. Aszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változtatásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
11: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Előrejelzi azt, hogy a többi területen is, tehát akár az agráriumban, vízellátásban problémák lehetnek nagyon gyorsan. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
10: Kondor 95 címmel nyílt művészeti kiállítása a kecskeméti Híros Agórában, a Kandó Technikum diákjainak alkotásaiból. A tárlat a 95 éve született Kondor Béla festőművész munkássága előtt tiszteleg, akinek nevét az iskola művészeti tagozata is viseli. A kiállításon a végzősök vizsgamunkái mellett az alsóbb évfolyamok alkotásai is helyet kaptak. A látogatók festészeti, grafikai, fotográfiai, kerámiai és szobrászati munkákat is láthatnak, írja a Vármegyei Napilap. A megnyitón Novák Piroska dizájn és művészetteoretikus hangsúlyozta, a művészet olyan belső erő, amely egész életre elkíséri az embert. Az alkotások május 21-éig tekinthetők meg a Híros Agórában. Geotermikus energiára állhat át a kecskeméti fürdő fűtése és melegvíz ellátása a következő években. A tervek szerint a fürdő környezetében található termálkutak melegvizét hasznosítják majd hőszivattyúk segítségével. A városvezetés szerint ezzel akár a jelenlegi fűtési költségek felét is meg lehet takarítani, számol be róla a híres.hu. A távhőt a jövőben csak a leghidegebb napokon használnák biztonsági tartalékként.
12: Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról.
10: Kellemes májusi időre számíthatunk több órás napsütéssel. Bács-Kiskunvár megyében ma akár 25 fokot is mérhetünk, és nem lesz front felettünk. Holnaptól pedig már akár csapadékra is számíthatunk, több adagban is érkezhet gyenge eső, és ennek hatására a szélmozgás is felélénkülhet.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 Go!

Ez a Rádió 1 Gong. Kormos Zsolt vagyok. Üdvözlöm Kecskemétet, Nagykőröst és Csongrádot. 11 óra múlt 10 perccel. Ilyenkor indul be igazán a vasárnapi családi zsongás. A nap kellemesen melegít, a hangulat pedig már a tetőfokára hágott nálunk is. Nem sokára érkezem majd a programajánlóval, és megnézzük, hol érdemes ma még elszórni a felesleges energiákat a környéken. De ami ebben az órában is a legfontosabb, a spanyol zenei jel bármikor megérkezhet. Figyeljetek, és ha meghalljátok, azonnal küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra, mert a leggyorsabb üzenetküldőt fogom visszahívni. A következő mondat mondhatni létfontosságú. Rádió 1 Gong, csak igazi mai sláger megy, erre is szükség lesz ahhoz, hogy megnyerjétek a La Cabra Tapas Bar 10.000 forintos vacsora meghívását. Jó rádiózást kívánok mindenkinek, Bibi Rexa is Faceless, igazi mai slágere indul. Következik a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ez a Rádió 1 Gong 11:30 lesz 10 perc múlva. A vasárnap délelőtt akkor az igazi, ha a családdal együtt indulunk el felfedezni a várost. Ma is vár titeket a főtéren a helyi termék ünnep és Hungarikum Fesztivál. A hazai ízek és a kézműves remek művek mellett a hangulat is verhetetlen. Egy késői reggeli vagy egy korai ebéd mellé kötelező a séta a standok között. De ha inkább a végtelenbe vágytok, irány a Kecskeméti Planetárium. Ma ünneplik a planetáriumok világnapját, és rendkívüli bemutatókkal várnak kicsiket és nagyokat. És még egy fontos dátum, május 15-én pénteken este a Kecskeméti Evangélikus Templomban a kórház Medrigál kórusa lép fel. Szabó Sándor karnagy vezényletével egy igazán lélekemelő koncertre készülhettek. A programokhoz mindenkinek kellemes időtöltést kívánunk. Valószínűleg már hallottátok azt a rövidke spanyol zenei részletet, ami a jel arra, hogy küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629 414 020-as számra. A tét továbbra is a La Cabra Tapas Bar, 10.000 forint értékű vacsora meghívása. És csak egyetlen mondatot kell megjegyeznetek. Rádió 1 Gong, csak igazi mai sláger megy. És ha már ezt kimondtam, következik David Guetta, One Republic és az I Don't Wanna Wait.

Biztosan elküldted az üzenetet. Mostantól ketyegnek a nyereményhez vezető másodpercek. Spanyol hétvége a Rádió 1 gongon. I thought that I've been hurt before.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 11:30 van, lássuk, meddig tart ez a nyári idill. Ma Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon 25 fokot mutatnak majd a kijelzők, és a napsütést csak néha zavarják felhők. Holnap érkezik majd a fordulat, zivatarok, jégeső és viharos szél szakíthatja félbe a napsütést. Kedden pedig jön a hideg zuhany, mindössze 12 és 20 fok körüli értéket mérhetünk majd, tehát, hogyha javasolni lehet, ma irány a szabadba. A népi megfigyelések szerint, ha május 10-én süt a nap, a virágok is gyorsabban nőnek. Használjátok ki, én pedig nem sokára hozom a legfrissebb útinformációkat. Lojjal megyünk tovább, következik a Get Lucky!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: 3:42 lesz 4 perc múlva. Aki ma az M5-ösre merészkedik, annak nem árt, ha van egy kis rutinja a sávelhúzásokban. Az autópályán a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon szűkített sávok, és 60-as sebességkorlátozás vár rátok. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között is új a terelés, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, emiatt legyetek óvatosak a sávváltásoknál. Kecskeméten pedig továbbra is tart a híres SC kerékpárversenye, ami miatt az 541-es főutat a Halasi úttól az 54-es főútig 14 óráig lezárták. A lezárás idejére az 54-es főúton lehet kerülni a körforgalomban megfordulva, illetve a Szent László körút felé lehet elérni az 541-es utat. Vezessetek óvatosan, jó utat kíván a Rádió 1 Gong csapata. Olivia Rodrigóval utazunk tovább. Következik a Driver's License.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai slágermegy.
1: Én pedig Kormos Zsolt vagyok a Rádió egy gong stúdiójából. Szia!
0: Szia, Noémi vagyok.
1: Jártál-e már Spanyolországban?
0: Nem, sajnos. Nem.
1: Mi jut eszedbe róla, hogyha ezt a szót kimondjuk, hogy Spanyolország?
0: Nekem igazából tengerpart.
1: És néhány finom étel, mint például a tapász.
0: Igen, még nem kóstoltam.
1: Hát akkor itt a lehetőség. Egy kicsit úgy érezheted, mintha a Spanyolországba utaznál, ugyanis megnyerted óranyereményünket, ami egy 10 000 forint értékű páros menü a La Cabra Tapas bárban.
0: Szuper, nagyon köszönöm.
1: Ezek után pedig kezdődhet a mai Daily Mix. Jövök majd a gasztrofurcsaságok rovatunkkal, ahol elmesélem, hogy történhetett, hogy a méhek hirtelen neonkék mézet kezdtek termelni. A Daily Mix első óráját Taylor Swift-tel indítjuk. Jön a The Fate of Ophelia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Spanyol hétvége a Rádió 1 gongon. Ha még nem ismered a spanyol gasztronómia izgalmat,

0: spanyol hétvége a Rádió 1 gongon. A La Cabra Tapas Bar támogatásával. Rádió
1: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iderek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 grammos koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
5: A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatósága felsőfokú végzettségű pénzügyi őrmunkatársakat keres a tompai és a hercegszántói határátkelőkre. A kezdő bruttó fizetés szakirányú diplomával 750 ezer forint. A részletekről a 76 512 622-es telefonszámon érdeklődhet, a fényképes önéletrajzokat a bacsavig@nav.gov.hu címre várják.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
6: Kihirdették Kecskemét idei borát, nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Folytatódik a jó idő, köszöntöm a hallgatókat, Ármán Ingi vagyok. Átadták a Samsung legújabb csúcskategóriás ultrahang berendezését a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház szülészet nőgyógyászati laboratóriumában. Az új készüléket elsősorban a várandóság alatti szűrővizsgálatoknál és a magzati diagnosztikában használják majd. A szakemberek szerint a részletgazdag képalkotás jelentősen javíthatja a fejlődési rendellenességek felismerésének esélyét. Olvasható az intézmény közösségi oldalán. Kihirdették Kecskemét idei borát a helyi termék ünnep Hungarikum fesztiválon. Az Izsáki Gedeon birtok 2025-ös kövidinka bora nyerte el idén a Kecskemét város bora címet. A szakmai zsűri 7 termelő 14 borából választotta ki a győztest. A pincészet borásza Zeleni Viktor a baon.hu-nak elmondta, a cím a szakmai elismerés mellett a borvidék és a helyi termelők jó hírét is öregbíti. Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések célja, hogy kiderüljön, a boltokban kapható ruhák megfelelnek-e az előírásoknak, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
7: A vizsgálatok két területre terjednek ki. Egyrészt a megtévesztő jelölésekre és a címkéken feltüntetett információk megfelelőségére. Ennek pedig indoka, hogy a tavalyi évben a 120 vizsgált termék közül 22 bukott meg a laboratóriumi teszteken, tehát amikor félrevezetőek voltak az anyagösszetétele vonatkozó információk.
6: Egy barack befőtt vezette nyomra a rendőröket egy kecskeméti emberölési ügyben. Egy férfit gyanúsítanak azzal, hogy tavaly decemberben egy veszekedés során megölte élettársát, majd hetekig együtt élt a holttesttel. A polisz.hu beszámolója szerint a férfi a nő telefonjáról még üzeneteket is küldött a hozzátartozóknak, hogy ne tűnjön föl az asszony eltűnése. A gyanúsított később elmenekült, majd hónapokkal később ismét visszatért és a ház padlásán bujkált. A családnak az lett gyanús, hogy fogy a spájzból a barack befőtt és a padláson lévő dobozokon furcsa nyomokat találtak. A férfit végül a kiérkező rendőrök fogták el, az ügyben emberölés miatt emelhetnek vádat ellene. Kellemes májusi időre számíthatunk több órás napsütéssel. Bács-Kiskunvár megyében ma akár 25 fokot is mérhetünk, és nem lesz front felettünk. Holnaptól pedig már akár csapadékra is számíthatunk, több adagban is érkezhet gyenge eső, és ennek hatására a szélmozgás is felélénkülhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mix

Ez a Rádió 1 Gong. Indul a vasárnapi Daily Mix Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Kormos Zsolt vagyok. Ilyenkor már mindenki a vasárnapi ebédet falatozza. De mielőtt teljesen eltelnétek az otthoni ízekkel, rövidesen hozok egy történetet, ami után más szemmel néztek majd a kamrában lévő mézes bödönre is. Nem sokára érkezik a gasztrofurcsaságok robata, ahol elárulom, hogyan lettek a méhek akaratlanul is a techno buli és a neon színek megszállottjai. De előbb következzen valami nagyon fontos. Keressétek ebben az órában is azt a bizonyos spanyol zenei részletet. Ha megtaláltátok, jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek a 0620 9414 020-as SMS és Viber számunkra, és ha még a következő mondatot is tökéletesen elmondjátok, Rádió 1 Gong, csak igazi mai sláger megy, akkor megnyerhetitek a La Cabra Tapas Bar 10.000 forint értékű vacsora meghívását. Ahogyan azt megszokhattátok, innentől kezdve kevés szöveg, sok zene, jó rádiózást és jó étvágyat kívánok mindenkinek. Következik Maroon 5 és az Animals. Baby.

amitől még a tudósoknak is leesik az álluk. Franciaországban egy egész méhész közösség pánikolt be, amikor a méheik neonkék mézet kezdtek termelni. Először földön kívüli beavatkozásra gyanakodtak, de a valóság ennél sokkal édesebb. A méhek felfedeztek egy közeli feldolgozó üzemet, ahol M&M drazsék maradványait tárolták, és onnan hordták a színes cukorszirupot. Bár a méz ehető volt, eladni nem tudták, de a pletyka azóta is tartja magát, ez volt a világ első technoméze. Ha ti inkább maradnátok a La Cabra hagyományos, de isteni tapaszainál, már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzeneteket a 0629-414-020-as számra. Ne feledjétek a jelmondatunkat, rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A Daily Mix pedig már is pörög tovább, következik Sam Felt és a Heart Like Mine.

és dance slágerek Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben. 2 órán keresztül. Rádió 1 gong.

Ez a Rádió 1 Gong. Egy perccel járunk fél egy után. Ma egy 25 fokos, igazi selymes vasárnap délután áll előttünk. Gyenge széllel. De a radar azt mutatja, hogy holnap már nem leszünk ilyen szerencsések. Országszerte jönnek a záporok, néhol felhőszakadás és jég is kísérheti a hétfői munkakezdést. Kedden pedig északnyugatira fordul a szél, és visszahűlünk a pulóveres időbe. Ma még tervezzetek be egy kis kirándulást, mert a jövő héten erre nem biztos, hogy lesz lehetőség. Irány az Arborétum, a folytatásban pedig Regán Lili és Chris Willis igazi mai slágere indul a Daily Mixben.

0: Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Rádió egy gong.
1: Folyamatosan benneteket hallgatunk.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpár festékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Daily Mix a Rádió 1 Gongon. 3:41 lesz 2 perc múlva. Az M5-ösön, Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között komoly a variálás. A Budapest felé tartók a leállósávon is haladnak, Röszke felé pedig sávelhúzás lassít. A 91-es kilométernél a Kecskemét délpihenő Budapest felől zárva van. Se a pihenő, se az 54-es út nem érhető el onnan. Úgyhogy figyeljétek a táblákat, ha nem akartok felesleges köröket futni. Aki elvéti a déli lehajtót, az bónuszként megnézheti az autópálya következő szakaszát is. De mi a Rádió 1 Gongon inkább a helyes irányt javasoljuk. Jó utat kívánok, már is felhangosíthatjátok a rádiót. Következik Lady Gaga és a Shallow.

0: Szia, Kormos Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából, a vonal túlsó végén pedig itt van velünk Irén.
1: Rádió 1 Gong, csak igazinnő sláger megy, gondolom ezt szeretem volna hallani.
0: Igen, ezt nagyon-nagyon szerettem volna hallani, egy kicsit később is jó lett volna, mert igazából arra gondoltam, kíváncsian hallgatnám, hogy melyik az a spanyol szó, ami először eszedbe jut.
1: Hát, de
0: fiesta. Megnyerted óra nyereményünket, tiéd a 10.000 forint értékű páros menü, amihez jó étvágyat kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Megvolt-e már nálatok az ebéd?
1: Igen.
0: De azért jut még hely a tapasznak is, ugye?
1: Hát persze, majd olyankor megyek, amikor van hely. Nagyon szépen köszönöm.
0: Jöhet a Daily Mix második felvonása. Előtte viszont meghallgatunk egy kis reklámot, jönnek a legfrissebb hírek, de azt is elárulom, hogy melyik lesz a következő óra első felvétele. Ed Sheeran

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Spanyol hétvége a Rádió 1 gongon. Ha még nem ismered a spanyol gasztronómia izgalmat,

0: spanyol hétvége a Rádió 1 gongon. A La Cabra Tapas Bar támogatásával. Rádió
1: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
3: A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatósága felsőfokú végzettségű pénzügyi őrmunkatársakat keres a tompai és a hercegszántói határátkelőkre. A kezdő bruttó fizetés szakirányú diplomával 750 000 forint. A részletekről a 76-512-622-es telefonszámon érdeklődhet, a fényképes önéletrajzokat a bacsavig@nav.gov.hu címre várják.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
4: Projektzáró workshop a Neumann János Egyetemen, lógyógyászati termékeket vizsgáltak egy programban. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ármán Júri vagyok. Duális workshopot és projektzáró szakmai rendezvényt tartott a Kecskeméti Neumann János Egyetem a kampuszon. A program az egyetem digitális fejlesztéseit és nemzetközi kapcsolatait erősítő projekt részeként valósult meg. A rendezvényen hazai és külföldi előadók beszéltek, a többi között az időmenedzsment jelentőségéről, valamint a mentorálás szerepéről a duális képzésben. A hallgatók saját tapasztalataikat is megosztották a képzési formáról, számolt be rólam a hír. Lógyógyászati termékeket vizsgáltak a Supermenta programban. A készítmények többsége megfelelt az előírásoknak, de néhány esetben hibákat is találtak az ellenőrök. Lehetőleg csak Magyarországon forgalmazott és ellenőrzött termékeket használjunk. Ezt javasolja Kulcsár Gábor, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal állatgyógyászati termékek országos szakmai főtanácsadója.
5: Regenerációra szolgálnak, erős igénybevételt követően izom-izületi sérülések kezelésének a támogatására. Ezek közül került be 16 a jelenlegi szupermentában. Az engedélyezett készítmények mindegyike megfelelt. Volt azonban három olyan készítmény, amelyet a boltok polcain találtunk, nem rendelkezett NABIC engedélyével. Volt két készítmény, amelyet külföldi internetes oldalról rendeltünk. Ezek idegen nyelvű csomagolásban magyar használat utasítás nélkül érkeztek, ami a nem megfelelt kategóriába került.
4: Számos dobogós helyezést és sikeres versenyt tudhat maga mögött a kiskunfélegyházi fénypárducok IASZ csapata az áprilisi időszak után. A sportolók Egerben, Kaposváron és Hódmezővásárhelyen is kiváló eredményeket értek el. Több arany, ezüst és bronz éremmel tértek haza, számolt be róla a félegyházi közlöny. A csapat április közepén saját versenyt is szervezett Kiskunfélegyházán, ahol több mint 100 nevező vett részt a Sólyom próbák első fordulója. A fénypárducok versenyzői több kategóriában is az élmezőnyben végeztek. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott például Tóth Bíborka Panna, Tóth Zente Áron és Kecső Péter is.
6: Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról.
4: Kellemes májusi időre számíthatunk több órás napsütéssel. Bács-Kiskun vármegyében ma akár 25 fokot is mérhetünk, és nem lesz front felettünk. Holnaptól pedig már akár csapadékra is számíthatunk, több adagban is érkezhet gyenge eső, és ennek hatására a szélmozgás is felélénkülhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mix

Daily Mix a Rádió 1 Gongon. Egy óra múlt 10 perccel. Szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. A mikrofonnál Kormos Zsolt. Mindenki tudja, hogy a vasárnapi sziesta akkor a legjobb, ha közben jut egy kis technológiai pletyka is. Nem sokára egy olyan okos tükörről lesz szó, ami állítólag jobban tudja, milyen napod van, mint te magad. De a spanyol virtus továbbra sem ismer tréfát. Keressétek a jelet a zenék között, és küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ha a következő mondatot megjegyzitek, és el is mondjátok nekem. Rádió 1 Gong. Csak igazi mai sláger megy. Már vihetitek is az óra tapasz vacsoráját. Kellemes pihenést kívánok mindenkinek. Billie Eilish érkezik. Folytatódik a Daily Mix. Itt

a legkevésbé várod. Mondjuk reggel a fürdőszobában. Elkészült ugyanis az első okos tükör, ami nem csak megmutatja a borostádat, de állítólag elemzi az arcbőrödet, és megmondja, mennyi vizet kellene innod, vagy épp mennyit kellene aludnod, hogy vonzóbb legyen a tekinteted. Állítólag képes bókolni is, ha látja, hogy rossz paszban vagy. Képzeld csak el, reggel belenézel, és a tükör azt mondja, ma is te vagy a város legszebb lánya, vagy fia. Hát ki ne akarna ilyen barátot a falra? Jöhetnek az üzenetek, én pedig indítom következő igazi mai slágerünket. A születésnapos Ray Dalton következik. Ez a Blood Running.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió 1!
3: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Mix a Rádió egy gongon. A mai napsütésnél nincs jobb alkalom egy kis D-vitamin gyűjtésre, mielőtt a természet behúzza a kéziféket. Továbbra is marad a 25 fok körüli nyárias meleg, de a délután második felében délen már megnövekedhet a felhőzet. Holnap viszont készüljetek, országszerte záporok és zivatarok alakulnak ki, helyenként felhőszakadással és jéggel. A szél viharossá fokozódik, a hőmérséklet 26 fok körül alakul, de a zivatarok után hirtelen lehűlhet a levegő. Ez volt az időjárás, következik Teddy Swims és a The Door.

Rádió 1 Gong Daily Mixében jönnek a legfrissebb útinformációk. Az 5-ös főúton az M44-es csomópontjánál útépítők dolgoznak. Ott útszűkület és sebességkorlátozás vár. Itt Kecskeméten a városban is résen kell lenni. A Kossuth lakótelepnél kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között félpályás lezárás van. Emellett a 86-os kilométernél közművezetéképítés miatt csak az út fele járható. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kívánunk. Következik Martin Garrix és a Butterflies.

0: Igen, tessék.
1: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából. Dávidot keresem.
0: Szia, én vagyok.
1: Szia, Dávid. Voltál-e már Spanyolországban?
0: Hát, jelenleg még nem sikerült eljutnom.
1: De van-e esetleg valami olyan spanyol szó vagy kifejezés, amit megtanultál már?
0: Hát, még úgy nagyon nincsen.
1: Én tudok neked egyet mondani. Itt van például a tapas. Egy egész adag tapaszt tudnék adni, hogyha elmondanád a szlogenünket.
0: Rádió 1 Gong, csak igazi mai sláger megy.
1: Tiéd az óranyereményünk, amihez jó étvágyat kívánok, és azt is kívánom, hogy juss el Spanyolországba, és ott helyben is meg tud kóstolni ezeket a finomságokat.
0: Köszönöm szépen.
1: Az üzenetek számából úgy tűnik, hogy egyre éhesebbek vagytok, és hogy mindenki szeretné megkóstolni ezeket a tapaszokat. Most egy kis reklám jön, utána a legfrissebb hírek, és érkezik Vízizalán, indul a mai mozaik. Én 3 óra után jövök vissza, és folytathatjuk a tapasz vadászatot. A következő órát Loi és a Get Lucky indítja.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Spanyol hétvége a Rádió 1 Gongon. Ha még nem ismered a spanyol gasztronómia izgalmait,

0: spanyol hétvége a Rádió 1 gongon. A La Cabra Tapas Bar támogatásával. Rádió
1: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
3: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
4: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron. Irány a Sultvadkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
5: A száj sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Geotermikus energia a Kecskeméti fürdőben. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ármán Évi vagyok. Aszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át, Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változtatásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
6: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Előrejelzi azt, hogy a többi területen is, tehát akár az agráriumban, vízellátásban problémák lehetnek nagyon gyorsan. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
5: Kondor 95 címmel nyílt művészeti kiállítása a Kecskeméti Híros Agórában, a Kandó Technikum diákjainak alkotásaiból. A tárlat a 95 éve született Kondor Béla festőművész munkássága előtt tiszteleg, akinek nevét az iskola művészeti tagozata is viseli. A kiállításon a végzősök vizsgamunkái mellett az alsóbb évfolyamok alkotásai is helyet kaptak. A látogatók festészeti, grafikai, fotográfiai, kerámiai és szobrászati munkákat is láthatnak, írja a Vármegyei Napilap. A megnyitón Novák Piroska dizájn és művészet teoretikus hangsúlyozta, a művészet olyan belső erő, amely egész életre elkíséri az embert. Az alkotások május 21-éig tekinthetők meg a Híros Agórában. Geotermikus energiára állhat át a kecskeméti fürdő fűtése és melegvíz ellátása a következő években. A tervek szerint a fürdő környezetében található termálkutak melegvizét hasznosítják majd hőszivattyúk segítségével. A városvezetés szerint ezzel akár a jelenlegi fűtési költségek felét is meg lehet takarítani, számol be róla a híres.hu. A távhőt a jövőben csak a leghidegebb napokon használnák biztonsági tartalékként. Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról. Kellemes májusi időre számíthatunk több órás napsütéssel. Bács-Kiskun vármegyében ma akár 25 fokot is mérhetünk, és nem lesz front felettünk. Holnaptól pedig már akár csapadékra is számíthatunk, több adagban is érkezhet gyenge eső, és ennek hatására a szélmozgás is felélénkülhet.
0: Mozaik. A Rádió 1 gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
7: Ez a Rádió 1 Gong, ahol csak igazi mai sláger megyén Vízi Zalán vagyok, és Mozaik című magazin műsorunk veszi kezdetét ebben a pillanatban. 2026. május 10-e van, vasárnap 14 óra múlt 3 perccel, és rövidesen egy nagyon izgalmas kecskeméti robotépítő programról, egy versenyről lesz szó. Diákok építenek robotokat, és programozzák is őket egészen kisiskolás korban. Valóban így van-e, az hamarosan kiderül, de az biztos, hogy a mesterséges intelligencia és a robotok világában élünk. Erről részleteket nem sokára elárulunk. Ahogyan egy nagyon fontos témáról is szó lesz, ma minden negyedik gyermeket itt Kecskeméten érint valamilyen iskolai bántalmazás. A bullyingról a legfontosabb információkat hamarosan megtudhatjuk. Rendőri szemmel tartsatok velünk!
0: Ez a Rádió 1 Gong.
8: Ahogy csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Itt van már velünk a stúdióban Hordobágyné Ivanics Nóra rendőrőr nagy, a Kecskeméti Rendőrkapitányság megelőzési alosztály kiemelt bűnmegelőzési fő előadója. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
1: Üdvözlöm, és én is üdvözlöm a hallgatókat is.
0: És arról fogunk beszélgetni, ami egy nagyon hát súlyos témakör, és én azt gondolom, hogy mindenki figyelmét felhívhatjuk, és szeretnénk is kérni ehhez a beszélgetéshez, hiszen nemrégiben elhangzott itt a rendőri beszélgetéseink alkalmával, hogy ma minden negyedik gyermeket ér valamilyen iskolai bántalmazás, valamilyen gyerekkori bántalmazás, akár áldozatként, akár elkövetőként, minden negyedik gyerek benne van egy ilyen bullyingban. Ez egy súlyos témakör. Kezdjük is az elejével, szögezzük le itt, vagy üssük le a témát azzal, hogy mi is az a bántalmazás, iskolai bántalmazás.
1: Szeretném első pillanatban azt tisztázni, hogy maga a bántalmazás fogalma az nem az iskolához kötődik közvetlenül. Amiről mi itt beszélni szeretnénk, az lényegében a gyermekek fejlődési, lélektani fejlődésének a korszakaihoz kötődik, és egyfajta társadalmi beágyazottsága van. Sajnos ezt tudjuk, egy versengő társadalomban élünk, a gyerekek között is kialakulnak, a csoportdinamikák működnek, és nyilvánvalóan ez leginkább ott fog jelentkezni, ahol sok gyerek van, össze vannak zárva, egymás közötti egyfajta rangsorolás működik, és ez meg fog jelenni. Együtt kell vele élnünk, nyilván nem úgy, hogy evelől szemet hunyunk, és nem az a megoldás, hogy kikerüljük, illetve nem foglalkozunk vele. Nagyon, nagyon jól jegyeztem meg az elején azt, hogy ebben egy gyerek belekerülhet úgy is, hogy bántalmazó, és belekerülhet úgy is, hogy bántalmazott. Szinte a véletlen határozza meg, hogy melyik oldalra sodródik egy-egy helyzetben egy gyerek, vagy egy fiatal, mert azért ennek vannak korszakai. Rendőri tapasztalat szerint találkozunk már olyan gyerekekkel, akik már 4-6-8 éves korukban egyfajta bántalmazó magatartást folytatnak, egészen döbbenetes módon óvodáskorig visszamenően, és nyilván ilyen esetben keresni kell azt is, hogy mi van a hátterében, hiszen egy modellt azt valahonnét hozza. Egy viselkedés modell, egy megoldási modell, amit ő megoldásnak érez, az valamilyen példából adódik, valamilyen példát követ, és nagyon sok esetben rossz családi példákat hoznak. Azt szoktuk mondani, hogy általában egy kisgyereknél, ha bántalmazóvá válik, ott meg kell nézni a családot. És ezért is mondanám azt, hogy nem elsődlegesen az iskolában kell azt mondani, hogy iskolai bántalmazás, de nagyon sok esetben ott jelenik meg. Miért? Van mondjuk egy gyermek, aki a családjában bántalmazott. Ott olyan a hatalmi rendszer, olyan a családi hierarchia, hogy nyilvánvalóan ő ennek a hierarchiának az alján van. Magyarul védtelem. Nem biztos, hogy ez kijut, nem biztos, hogy eljut arra a szintre, ahol erről beszélni kell, ahol a gyermekvédelemben, családsegítő szolgálatnál, ha eljut odáig, akkor azért, mert valahonnét jelzés jött. És általában pontosan a jelzés onnét jön, hogy ez a gyermek, ez az esetleg fiatal, a saját környezetében, a saját kortárscsoportjában egy bántalmazó magatartást tanúsít, és egy másik gyermekre vagy fiatalra fog nyomást gyakorolni. És ennek többféle módja is van nyilvánvalóan. Még egy érdekessége van a kortárs bántalmazásnak, az, hogy ez mindig több emberről szól. Tehát bántalmazóvá válni az úgy néz ki, hogy húzok magammal több embert. Kell hozzá a háttér, a támogatás. Ez, hogy a büntető jognál is ismerjük azt, hogy a elkövetőknek is különböző formái vannak. Van ugye az elkövető, van a tettes, a társtettes, meg van a pszichológiai bűnsegéd. Tehát ebben a kortárs csoportban a pszichológiai bűnsegédek szerepe is ugyanúgy megjelenik. Tehát van valaki, aki bántalmazóvá válik, aki lehet, hogy egy másik helyzetben bántalmazott, és gyakorlatilag ő egy jó pár embert magával húz, hiszen nem annyira nagyon jó dolog bántalmazó lenni, azért azt kinézi a csoport, de ha van pár ember, aki ebben segíti, akkor már ő a király. Tehát ez egy nagyon sajátos csoportdinamikát követ, aminek nyilvánvalóan a megjelenési formája az lesz, ahova az oktatási intézménybe jár. És ott fogják először észlelni. Mert ott fog találkozni esetleg egy olyan gyermekkel vagy fiatallal, aki vele egy kortársú vagy, akár nála fiatalabb is lehet, mert az is megjelenik, hogy idősebb csoport, iskolai, régi szóval mondom most galeri, tehát az ilyen iskolai bandázás, és megtalálják a kisebb gyerekeket. És az első jelzés az lesz, hogy mondjuk a harmadikos, negyedikes vagy hatodikos gyerek kezd el panaszkodni otthon a szülőnek, hogy van az a nyolcadikos csapat, az a rossz gyerek, meg a haverjai, akik rászálltak. és azért ebben nincsen változás. Nyilván ez egy nagyon régóta fennálló probléma, igyekszünk megoldást találni, de megoldás soha nem lesz, ezt kezelni kell. És mindkét oldalt, azt is, akit a bántalmazás ér, és azt is, aki esetleg bántalmazóvá válik, mert igazán meg kell nézni azt, hogy miért lett bántalmazó. Hol van az a helyzet, ahol ő ezt a modellt fölvette, hol van az a helyzet, ahol esetleg ő maga van egy bántalmazott helyzetben.
0: És ez általában a család? Mondhatjuk, hogy otthonról hozzák ezeket a mintákat?
1: Hogy mondjam, hogy a nagyobb valószínűséggel a család, tehát ilyenkor nekünk, mivel 14 év alatt nem büntethető, tehát büntetőjogi eszközünk azon kívül, hogy kivizsgáljuk, hogy mi történt, és utána megszüntetjük az eljárást, mert a büntethetőséget kizáró gyermekkor áll fönt, valamilyen módon ezt kezelni kell. És akkor jelzés megy a gyermek jólét felé. Nyilvánvalóan ettől apjátok, ez a gyermek jólétnek a felelőssége, hogy feltárja ennek a annak a családnak a dinamikáját, a belső rendszerét, esetlegesen azt, hogy ez a gyermek miért vált egy magatartászavaros gyerekké. Nem feltétlenül mindig a család áll a háttérben, de nagyon sok esetben megtalálható.
0: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket, arról is fogunk a következőekben majd pár szót mondani, hogy hogyan is néznek ki manapság ezek a formák, vagy magatartászavarok, bántalmazások. Úgyhogy marad velünk Hortobágyi Ivanics Nóra rendőrőrnagy itt a stúdióban.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik, a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Hortobágyiné Ivanics Nóra rendőrőr, Nagy a Kecskeméti Rendőrkapitányság megelőzési alosztály kiemelt bűnmegelőzési főelőadója. Arról beszélgetünk, hogy hát sokan külföldi szóként szoktak hivatkozni mobbing vagy bullying, de minden negyedik gyermeket ér valamilyen bántalmazás, ez a fő témánk, ennek általában a helyszíne az iskola. Ott szokott ez kidomborodni. Beszéljünk arról, hogy hogyan is néznek ki manapság ezek a magatartás zavarok, bántalmazások gyerekkorban.
2: Nagyon sok esetben az első, amit nyilván a környezet lát és tapasztalni fog, az az, hogy van egy vagy két gyerek, akit hát szó szerint valamiféle támadás éri az iskolán belül, de ezt a támadást ne úgy tessék érteni, mint az utcán, hogy utána megy és leüti. Egy kis lögdösődés, egy sorban állásnál álljál hátrébb. Tehát ilyen apró megalázásokról beszélünk, ami nem feltétlenül jár együtt azzal, hogy el is lesz verve a gyerek, mert az már nagyon-nagyon a felső kategória és nagyon a vége. Nyilván apró jelekből kell látni. Egy kiközösítés, egy olyan jellegű dolog, hogy van egy gyerek, aki valahogy soha nincsen pattársa, hanem mindig a leghátsó

elvárásból, vagy esetleg egy korábban egy nagyon befogadó, nagyon segítő környezetben volt, és hirtelen átkerül egy versengőbb, egy nehezebb környezetbe. Ezek mind kiválthatják, de elég az is, hogy valaki egy nagyon jó tanuló. Vagy esetleg abban az is a kirekesztésnek lehet egy oka, például ugye idősebb korban lányoknál, hogy hát fiúkért megy a versengés. És akkor a két lány között, vagy két lány társaság között kialakul egy komoly rivalizálás, mert hát jó lenne a legszebb királyfival barátságba kerülni. És akkor kinyeri meg a meccset. Ezek mind okot adhatnak arra, hogy valaki akár az egyik végén lóg ki a csoportból, akár a másik végén, valamilyen módon, de áldozattá vagy támadott személyé válhat. Most persze a fizikai bántalmazás, vagy az apró ilyen lélektani megalázások, ezek mind megjelennek. Az is megjelenik, hogy tipikusan a női WC az a hely, ahol mindent meg lehet tudni. Azt is, hogy kikivel volt együtt, hogy kikivel akar összejönni. A felnőtt számára akár az is egy lehetőség, hogy egy női WC-be, vagy lány WC-be, mert így nyilván a középiskolásokra gondolok, beül a leghátsó WC-re, és végighallgatja, hogy a lányok egymás között mit beszélnek. Lehet, hogy nem a legjobb, a legszebb, meg a legetikusabbnak tűnő módszer, de tökéletesen működőképes. Ki fog derülni, hogy éppen ki az a lány, aki a marginális helyzetben van, ki az a lány, aki éppen a szállami boszorkányok céltáblája lett. Tehát ez is jellemző. Na most ehhez tegyük hozzá, hogy ez itt még azért van egy face-to-face fizikai kontaktus, egy csoport dinamika. Ehhez az utolsó 15-20 évben felcsatlakozott egy olyan felület, amivel korábban nem találkoztunk, és ez maga az internet. A közösségi fórumok, a közösségi médiák, ahol megjelenik a kommunikáció ugyanúgy, és félreértés ne essék. Ebben nem a bántalmazás módszere az új, csak a vívő felület. Régen is dobáltuk egymásnak az asztal alatt, pad alatt a cetliket, ami le volt írva, hogy figyelj már ezt a csajom, milyen ruha van, már megint mit húzott magára. Vagy akár a fiúknál ugyanez megjelenik, hogy olyan két bal lába van, hogy keresztül esik a labdán. Csak más-más a terület. Most meg van hozzá az internet. És sokkal gyorsabban megy, sokkal hamarabb pörög, és pillanatok alatt eljut odáig, hogy valakit kizárnak. Az is egy bántalmazás módja, hogy a csoportból kiközösítik, és régen ez az volt, hogy ülj be, az utolsó sorban van, az utolsó padban van csak helyet. Most ez úgy működik, hogy kicsuktunk a csoportból. És utána nem tudod, hogy mit beszélünk a hátad mögött. És ott már nem fog működni a női WC utolsó helye, és akkor ott végighallgatom, hogy miről beszélnek, mert ki van zárva a felületről. És borzasztó nagy lelki feszültséget, és nagyon-nagyon komoly traumatizálásra képes az az érzés, hogy nem tudom, hogy mit beszélnek rólam. Hogy nem tudom, hogy mi az, amivel kritikával illetnek. Mindenkiben van csoportazonosságra való törekvés, mindenkiben van megfelelési kényszer. Nagyon kevés, főleg fiatal, egy fejlődésben lévő lélekkel rendelkező fiatal, főleg nagyon érzékeny arra, hogy megfeleljen a kortárs elvárásoknak. És abban a pillanatban, ha nem csak, hogy nem tud megfelelni, hanem még arra sincs lehetősége, hogy egyáltalán tudja, hogy mik az elvárások vele szemben, mert kizárják az információból, olyan belső lelki sérüléseket okozhat, hogy sajnos tudunk néhány esetet, ami akár a fiatalkori öngyilkosságig is elmegy. Ezek azért a sajtóban megjelennek. Az lenne a célunk, hogy idáig ne tudjon eljutni, de nyilvánvalóan az internet az egy olyan felület, ahol hát, ha a gyerek azt mondja, hogy én létrehozok egy csoportot, és oda csak én mondom meg, hogy ki mehet be, akkor bizony oda a felnőtt nem fog bekukkantani, vagy csak nagyon ritkán. És akkor itt most a kortárs bántalmazásról beszélünk, és nem arról, hogy az interneten keresztül felnőtt, meg hát nem igazán megfelelő hozzáállású és vonzalmakkal rendelkező emberek magukat 15-16 éves gyerekeknek adják ki, és úgy próbálnak kapcsolatba lenni velük egykorú, tehát ilyen nem velük egykorú, hanem 15-16 éves vagy fiatalabb gyerekekkel, mert nyilván erre is van számos büntető jogi példa és eset. Itt most csak arról beszélek, hogy a kortárs bántalmazás, aminek egyik része megjelenhet nyilván az iskolában, akár elmehet odáig is, hogy egy iskolán belül történik meg a fizikai bántalmazás. Na, ez biztos, hogy már rendőrségi téma lesz. Nyilván megvannak ennek a büntető jogi szabályok, meg az eljárási szabályok. Nagyon klasszikusan kötjük hozzá a garázdaságot,
nagyon klasszikusan kötjük hozzá a testi sértést, abból is a esetek nagy többségében, hál' Istennek, csak könnyű testi sértésig meg.

0: De hát annak van egy aljas indokból elkövetett minősített esete, ami már mindenképpen rendőrségi eljárást indukál. Ugyanígy köthető hozzá, hogyha elindul egy bántalmazás az iskolában, ott mondjuk egy komoly tanári beavatkozás megtörténik, el lesz számoltatva az elkövetők, akkor utána lehet, hogy ugyanazt a lányt, akit az iskolában bántalmaztak, mondjuk elverték a mosdóban, azt utána megvárják két sarokkal odébb az utcasarkon, ahol már nincsenek ott a tanároknak a szeme. És onnét indul tovább.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is témánk, hogy ma minden negyedik gyermeket ér valamilyen iskolai bántalmazás, vagy bántalmazottként, vagy bántalmazóként. Hortobágyiné Ivanics Nóra rendőrőr, Nagy a Kecskeméti Rendőrkapitányság megelőzési alosztály kiemelt bűnügyi vagy bűnmegelőzési főelőadója van itt velünk a stúdióban ebben a témában. És ugye arról beszéltünk már, hogy az iskolai bántalmazás, meg a bántalmazás önmaga az ugyanúgy néz ki, mint 20-30-40-50 évvel ezelőtt, csak van egy új platform is ehhez, az internet, amelyen szintén meg tudnak valósulni bántalmazások a gyerekkorban, kamaszkorban, serdülőkorban, és hát arról is beszélünk, hogy gyakran előfordult, és itt nemrégiben Kecskemét környékén is voltak erre példák, hogy az ilyen eseteket, akár ami fizikai bántalmazásig elmennek, ezt videóra is veszik, sajnos.
1: És a legjobb az egészben az az, hogy általában ezzel dicsekszenek. Fölveszik mobiltelefonnal, és felkerül az internetre. És ettől a pillanattól kezdve már nem csak a testi sértésről beszélünk, hanem személyes adattal visszaélésről, vagy akár a BTK 226 nagyjá nagybébe, amikor hamis kép vagy hangfelvétel, becsület sértésére alkalmas hamis kép vagy hangfelvétel készül. Nem elég, hogy a megalázott helyzetből videófelvétel készül, hanem azt még manipulálják is. Abszolút alkalmas, mindenkinek ott van a zsebébe. Ami 25 évvel ezelőtt még videókamera kellett hozzá, meg komoly technikai háttér, az most egy zsebbe hordott videó stúdióval megoldható. És ez működik. Ezt nyilván lekövette a büntető jogszabályok, tehát amikor ez elmegy odáig, hogy valakinek ebből a felvételből nem csak az lesz, hogy kapott két pofont az utca sarkon, ami pont elég, hanem melléje még kikerül az internetre, és éveken keresztül emiatt céltávolává válik, később esetleg akár a munkafelvételnél máshol felbukkanó felvétel számára olyan hátrányt okozhat, ami hosszú távon az egész életét befolyásolhatja. Ezért is nagyon-nagyon védjük ezeket a területeket, és ha egy ilyen ügy elindul, akkor ezeket is vizsgáljuk.
0: És nagyon fontos arról is beszélni, hogy nem csak rendőrként lát rá erre a témára, hanem ha jól tudom, akkor szülőként is. Milyen olyan magatartás formákra hívná fel a figyelmet, vagy tanácsokra, akár szülőként, akár rendőrként, a téma nagyon jó ismerőjeként, szakértőként, hogyan veheti észre egy szülő, hogy a gyermeke esetleg bántalmazó, vagy bántalmazott?
1: Bántalmazóvá válás nehezebb észrevenni szülőként. Mert megjelenik ott is, hogy egy elvárás az elvárásnak megfelel, és gyakorlatilag megpróbálja a másik oldalon a saját önazonosságát és erejét és kimagasló teljesítményét, ha ez nem megy az iskolában a tanulás terén, akkor egyéb módon megmutatni. Most a szülő ezt nem fogja otthon érzékelni, mert ő azt fogja látni, hogy a gyerekem az elfogadhatóan tanul, hazajön, leviszi a szemetet. Sokkal kevésbé fog, majd ő azaz, akkor szembesül, amikor először behívja az iskola vezetője, vagy akár az osztályfőnök, és rettenetes tiltakozás és elutasítás van ilyen esetben a szülők részéről. Nagyon kevés szem, hát ez egy olyan jó gyerek otthon. Tehát azt nehéz észrevenni. Ha viszont valaki bántalmazottá válik iskolán belül, vagy kortárs csoportban, maradjunk még egyszer amögött, hogy itt elsősorban kortárs csoportdinamikáról beszélünk, és nem kifejezetten az iskola az csak egy helye, ahol ez megjelenhet, az viszont abból fogja észrevenni, hogy a gyerek feszült, teljesítménye romolhat, nem mond el dolgokat, esetleg vannak olyan sérülések rajta, amit nem igazán tudjuk, hogy honnét, és megkérdezik, akkor elestem. Sőt, mondjál róla, hát hol estél el. Nem érdekes az iskolának a mosdójába. Na ez az a pont, ahol a szülőnek utána kell menni azt, hogy miért is estél el a mosdóban. Vagy észreveszi azt, hogy valamilyen módon akár gyógyszer használatra rááll. Netántán az interneten erőszakos videókat kezd el nézni. Tehát ezek mind jelek lehetnek arra, hogy valami zajlik abban a gyerekben, és ezt szülőként sokszor sokkal könnyebb észrevenni. Mert érzem, hogy a gyerek valamilyen módon a viselkedésen megváltozott. Zártabbá vált, nyilván szégyenérzet megjelenik, ez az első, ami az iskolai bántalmazáshoz, vagy kortárs bántalmazáshoz köthető, hogy a gyerekben hatalmas belső szégyenérzés és frusztráció jelenik meg. Ezt azért egy olyan szülőnek, aki maga nem bántalmazó, ezt tegyük hozzá, ezt azonnal érzékelnie kell, vagy érzékelni fogja. És itt van a felelőssége és a feladata, hogy utána járjon annak, hogy mi történik a gyerekemmel. És hogyha van olyan kapcsolata, és kell, hogy legyen olyan kapcsolata a gyerekével, akkor le tudja ültetni, akkor el tudja mondani. de azért valóban két fiatalt fölneveltem, két fiút, és mind a kettőnél megkaptam 20 vagy 10 sokadik már felnőttként, hogy anya, te azért a felét se tudtad annak, ami zajlott a suliba. Tehát ezekre fel lehet a gyerekeket készíteni. Én magam részéről, mint szülő, azt választottam, hogy sportoltak. Tehát önvédelmi sportokra jártam, itt Kecskeméten abszolút van erre lehetőség, ami önvédelmet, ami küzdősportokat tanít, fiúknál ez működik, de lányok is jártak rengetegen. Tehát ez magabiztosságot ad, felkészíti, és könnyebbé teszi, hogyha egyfajta olyan támadás éri, amit úgy érzi, hogy ez nem jogos, és ő most egy támadott helyzetben van, hogy fel tud készülni ennek a elhárítására, mind lelki, mind alkalmasint akár fizikai értelemben is. Tehát én szülőként ezt az utat követtem, nyilván mindenki keresi a saját útját. Az iskolában a tanároknak van nagyon nagy szerepe abban, hogy észre kell, hogy vegyék az osztályukban, ha zajlik egy ilyen kortárs dinamika. És nekik van a legnagyobb felelősségük, hogy ott kezeljék, és azonosítani tudják mind azt a azt, aki ennek a sértetjévé válik, aki mondjuk a kiközösítésnek, vagy az abúzusnak, vagy az interneten zajló abúzusnak a sértetjévé válik, és azt a szemét is, aki tulajdonképpen ennek a főkolomposa, aki irányítja valamilyen szinten, és ez abszolút osztályfőnöki kompetencia. Ő ismeri az osztályát. Én nagyon szívesen kimegyek bárkinek segíteni, tanároknak elmondom, leülök az osztállyal beszélgetni, de mi egyszer látjuk, akár a kolléganőm is, mi egyszer látjuk azt az osztályt, és hiába van rá szemünk, és hiába látjuk azt, hogy mi történik, azt utána az osztályfőnöknek kell tudni kezelni, vagy annak a pedagógusnak, aki ahhoz az osztályhoz, ahhoz a közösséghez a legközelebb áll. Neki kell mindkét részt felkarolni, és nem mástól várni ebben a megoldást.
0: És ha már tanári felelősség, nemrégiben pedagógusoknak szakmai napot is tartott a rendőrség itt Kecskeméten pont ebben a témában, illetve azt is érdemes hangsúlyozni, hogy folyamatosan a rendőrség látogatja ebben a témakörben a kecskeméti iskolákat, és reméljük, hogy minél több gyerekhez, ezáltal a szülőhöz is eljutnak ezek az információk, és minél kevesebb mobbing vagy bármilyen bullying lesz a különböző intézményekben. Nagyon szépen köszönöm, hogy erre felhívhattuk a figyelmet, és ilyen részletesen beszélgetünk erről a nagyon fontos témáról.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: A jövő a robotoké, de minden robot mögött emberek állnak. És ezeket a programozó tehetségeket már egészen kiskorban keresik. Nem véletlen, hogy hazánkban ismét megrendezték a World Robot Olimpiád nemzetközi megmérettetést. Kecskeméten a Naima János Egyetem kampuszán volt a verseny, ahol több mint 100 kisiskolás és középiskolás diák merült el a programozás világában. De tényleg a robotoké a jövő? Dr. Habil Fülöp Tamást, a Kecskeméti Egyetem rektorát kérdeztük.
2: Közel 40 csapat és közel 120 fiatal iskoláskorú az, aki részt vesz ezen a versenyen, a World Robot Olympiad versenyen. Mi pedig azért adunk örömmel és szívesen otthont egy ilyen rendezvénynek, mert úgy gondolom, hogy a Naima János Egyetem elkötelezett a tehetséggondozás iránt, és természetesen mint informatikát és automatizálást oktató, tanító, felsőoktatás intézmény szakmailag is érintettek vagyunk ebben a programban, és köszönjük a bizalmat a szervezők részéről, hogy most már nem először adhatunk otthon egy ilyen nagyszerű nemzetközi versenynek, ahol a fiatalok, bízom benne, hogy nagyon jól érzik magukat, hiszen mindenki győztes egy ilyen versenyen, és talán majd a eredményhirdetés után megtalálják azt a csapatot, aki nemzetközi szinten is tudja képviselni Magyarországot ebben a versenyben.
3: Mit jelentett az, hogy robotépítés, hogyan hozhatjuk ezt a fogalmat közelebb kicsit az emberekhez? Ugye az mindenki tudja, hogy robotok vesznek körül minket, de hát ezt nem feltétlenül látjuk jönni a robotokat, tehát nem mindenki arra gondol, ami a robotépítés.
2: Teljesen egyértelmű, hogy a robotizáció és a robotoké a jövő. Ha valaki esetleg látta a kínai újév ünnepségét, ott a robotok már fantasztikus teljesítményre képesek. Mi is voltunk egyébként néhány héttel ezelőtt a Stakiban, ahol a magyar műszaki fejlesztéseket és a robotizációnak a fejlesztéseit személyesen is egyeztethettük, tapasztalhattuk. Mi magunk is szeretnénk majd ilyen eszközöket beszerezni, beépíteni az oktatási folyamatainkba, és a robotprogramozás valószínűleg az egyik olyan terület lesz majd a közeljövőben, ami az egyetemünknek a kutatási innovációs területét is meghatározza. Tehát ott kell lennünk, részt kell vennünk ebben a folyamatban, mert úgy gondolom, hogy ezzel tudjuk jól szolgálni a jövőt, az elkövetkezendő generációkat, és természetesen az egyetemnek a jövőjét is.
3: Még egy kérdés, akkor a robotok jelentik majd az emberiség jövőjét, mit gondol?
2: A robotok mögött mindig emberek kell, hogy legyenek, ők fogják programozni, irányítani őket. Úgy gondolom, ez igaz a mesterséges intelligenciára is, és nagyon fontos, hogy milyen felkészültséggel, milyen tudással, milyen erkölcsiséggel rendelkező programozók és emberek állnak ennek hátterében.
1: A folytatásban további részleteket tudhatunk meg erről a kecskeméti robotépítő versenyről. Tényleg már ott tart a világ, hogy általános iskolás diákok építenek és programoznak robotokat? Kiderül, hogyha velünk tartotok.
0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
4: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség. Jó fejek a műsorvezetők, és nagyon jó fejek a DJ-k.
5: Szeretem a zenéket, amiket játszotok, jók az esti mixek, hú, de szeretem azokat is. Reggeltől estig titeket hallgatlak, csak és kizárólag mindenhol.
0: Rádió Egy gong, csak igazi mai sláger.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is az a témánk, hogy pár nappal ezelőtt megrendezték Kecskeméten is a World Robot Olimpiád, a leghíresebb robotépítési, hát világbajnokság, vagy ha úgy tetszik, robot olimpia versenyét. Nemzetközi megmérettetésről van szó, amelynek az egyik állomása tehát itt volt Kecskeméten, és kisiskolás és középiskolás diákok vettek részt ezen a rendezvényen. De hogy hogyan is kell elképzelni ezt a robotépítési versenyt a gyakorlatban, arról a szervezőt, az Edutus közhasznú non-profit ZRT igazgató tanácsának tagját, Árvai Füleki Juditot kérdeztük.
2: Maga a verseny arról szól, hogy 2-3 fős csapatok, vagy 2-3 főből áll egy csapat, és ezek a csapatok együtt dolgoznak. Itt most két kategória van, a Robomission kategória, illetve a Future Innovators kategória. A Robomission az asztalon zajlik, egy, úgymond egy terepasztalnak is nevezhetjük, és ott kell az adott 3 korosztály van, és a korosztályoknál az egyiknél úgymond a robotnak még csak tolnia kell tudnia az adott kis Lego elemeket, utána már fel kell emelni, és van, amikor odébb is kell már vinni ez, ami így a röviden és egyszerűen érthető része, és azért vannak többen a csapatban, mert valaki ugye mondjuk programozni tud jobban, van, aki építeni tud jobban, itt a gyerekek építik össze, vagyis a fiatalok a robotokat is, tehát így nem az van, hogy már megkapják ezt, és ez a típusú robotot lehet építeni, és kiválasztod, hanem te csinálod az egész konstrukciót. A Future Innovators-nél ott pedig egy projekt alapú az egész, ott angolul kell prezentálni a fiataloknak, és vannak bírók, akik van egy pontozólap, ami alapján eredményt hoznak ki.
3: Az idősebbeknél mit kell tudnia a robotoknak? Ugye a kicsiknél tolnia kell mondjuk egy legót, a középiskolásoknak a robotjaik mit tudnak?
2: Hát ott ők már van, meg kell fogniuk az adott elemet, el kell vinni mondjuk az asztal egyik részéből a másikra. Minden évben van egy tematikája a versenynek, és arra épül fel, hogy éppen mondjuk egy adott legó elem az egy fa, vagy egy szélerőmű, vagy éppen melyik projektben van benne.
3: Ez a negyedik regionális forduló, az, hogy 37 vagy közel 40 csapat van, több mint 100 diák itt, az azt jelenti, hogy Kecskemét környékéről elkezdtek most csak a fiatalok versenyezni?
2: Hát ugye országosan 9 helyszínen vagyunk, és nincsen így lekötve, hogy az adott csapat csak régiósan ide tartozik, tehát lehet, hogyha valakinek mondjuk Kecskemét volt a jó időpont, akkor lehet, hogy mondjuk ő azt mondta Szegedről, mert ugye tegnap Szegeden tartottunk egy verseny, de lehet, hogy azt mondta Szegedről, hogy ő idejön, mert a másik többi időpont nem volt jó, tehát, de alapvetően igen, Kecskemét környéke adja a bázist, de egy-két csapat van, aki máshonnan érkezik.
3: Az idősebb generáció számára talán kicsit félelmetesnek, vagy furcsának hangozhat az, hogy egy általános iskolás diák már robotokat tud programozni, mert ugye, akik mondjuk ezt a riportot hallgatják, az idősebb generáció a rádiót, nem feltétlen tanulta ezt még, sőt biztosan nem. Tehát itt tart ma már mondjuk az oktatás, a fejlettség, a fiatalok érdeklődési köre, hogy ők már igen robotokat programoznak maguktól, vagy minek köszönhető, hogy idáig jutottunk?
2: Mi 2014 óta szervezzük ezt a versenyt, tehát azóta ugye egy fellendülésben vagyunk, volt egy Covid időszakunk, amikor kicsit megállt a dolog, az egész világ megállt, fogalmazunk így, és már akkortól megvolt ez a robotoknak a programozása, és sok csapatvezető válaszolva a kérdésedre mondta, hogy már nem is a csapatvezető mondja meg, mint idősebb generáció, hogy csinálják a robotnak a programozását, hanem maguk a gyerekek tudják, mert alapvetően a csapatvezető ugye irányt mutat, meg tanítja őket, de a csapattagok már összerakják, megcsinálják, vannak nagyon jó olyan oktató felületek és olyan programozó felületek, ahol könnyedén tudja megprogramozni. Tehát, hogy ha azt mondjuk, hogy programozás, akkor mindenki a kódok, de most már vannak olyan kreatív grafikai felületek, ahol mondjuk ilyen blokkokat fogsz meg, és a blokkokkal programozod be az adott robotot, és ez sokkal egyszerűbbé, és élvezetesebbé, és játékosabbá teszi egy, mondjuk egy 9 évesnek. Nyilván, aki már középiskolás és 19 éves, ő már fogja és kóddal, és úgy csinálja meg a programot.
3: Ugye mondtad, hogy sokadik alkalommal szerepel már Magyarország is ebben a nemzetközi versenyben, mert hogy az itt továbbjutó, vagy a magyar versenyeket megnyerő csapat majd európai szinten, és adja Isten világszinten is képviseleti Magyarországot. A magyar fiataloknak a robotikához való viszonya és a tudása, a versenyek tapasztalatait figyelembe véve, hol áll világszinten? Milyen versenyeredményeket értek el eddig a magyar diákok?
2: Volt már, amikor első helyezést hoztunk el, egy csapattal volt a harmadik helyezés, volt ötödik helyezésünk is. Itt ugye azt kell tudni, hogy a Robomission kategóriában egy világdöntőn 100-150 csapat van. Tehát onnan mondjuk egy ötödik hely, de onnan egy 30. hely is. Azért arányosan nézzük, az jónak számít.
3: De onnan volt már akkor világbajnoki cím is, hogyha fogalmazod.
2: Igen, volt.
3: És akkor egy záró kérdés, ugye a Kecskeméti Naima János Egyetemen vagyunk, itt is az automatizáció, a digitalizáció természetesen a GANFKAR miatt nagyon hangsúlyos. Az ilyen diákok, akik ilyen versenyen szerepelnek, milyen jövő előtt állnak? Mi a tapasztalat? Mondjuk, ha már valaki 10 évvel ezelőtt szerepelt ezen a versenyen, nem tudom, vannak-e visszajelzések, hogy azok a diákok hová jutottak el?
2: Hát általában a mérnöki, természettudományos, informatikai irányba tanulnak tovább. Ugye nekünk ez is a célunk, hogy a fiatalokat tereljük ebbe az irányba. Célunk, hogy minél többet országosan nyilván az összes egyetemre hozzuk fel, és jöjjenek a gyerekek. Sokan számoltak már be arról, hogy akár világszinten is, nemzetközi téren jó helyen dolgoznak, mérnöki pozícióba, de van olyan, aki 9 évesen itt versenyez, és utána eldönti, hogy teljesen mást fog csinálni, megtanulja, lesz neki egy ilyen kompetenciája, de úgy dönt, hogy ő mondjuk, nem tudom, gazdasági szakra megy tovább, vagy éppen szakképzési intézménybe tanul, és akár autószerelő lesz, de ott is egy ilyen tapasztalattal, mivel ott is építesz, és ott is használod ezeket a kompetenciákat, ugyanúgy működőképes tud lenni.
1: Árvai Füleki Juditot hallottátok az elmúlt percekben a robotépítő versenyről. Nagyon érdekes világot élünk. Diákok már robotokat építenek és programoznak. Biztosan erről is lesz még szó magazin műsorainkban a jövőben, de már ennyi volt a Mozaik. Tartsatok velünk a folytatásban is, hogyha tehetitek. Én viszont most búcsúzom. Vízi Zalánt hallottátok. További szép napot. Sziasztok!
0: Ez volt a Mozaik. A rádió egy gongon. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Kihirdették Kecskemét idei borát, nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Folytatódik a jó idő, köszöntöm a hallgatókat, Ármán Ivi vagyok. Átadták a Samsung legújabb csúcskategóriás ultrahang berendezését a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház szülészet-nőgyógyászati laboratóriumában. Az új készüléket elsősorban a várandóság alatti szűrővizsgálatoknál és a magzati diagnosztikában használják majd. A szakemberek szerint a részletgazdag képalkotás jelentősen javíthatja a fejlődési rendellenességek felismerésének esélyét. Olvasható az intézmény közösségi oldalán. Kihirdették Kecskemét idei borát a helyi termék ünnep Hungarikum fesztiválon. Az Izsáki Gedeon birtok 2025-ös kövidinka bora nyerte el idén a Kecskemét város bora címet. A szakmai zsűri 7 termelő 14 borából választotta ki a győztest. A pincészet borásza Zeleni Viktor a baon.hu-nak elmondta, a cím a szakmai elismerés mellett a borvidék és a helyi termelők jó hírét is öregbíti. Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések célja, hogy kiderüljön, a boltokban kapható ruhák megfelelnek-e az előírásoknak, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A vizsgálatok két területre terjednek ki. Egyrészt a megtévesztő jelölésekre és a címkéken feltüntetett információk megfelelőségére. Ennek pedig indoka, hogy a tavalyi évben a 120 vizsgált termék közül 22 bukott meg a laboratóriumi teszteken, tehát amikor félrevezetőek voltak az anyagösszetételre vonatkozó információk.
2: Egy barack befőtt vezette nyomra a rendőröket egy kecskeméti emberölési ügyben. Egy férfit gyanúsítanak azzal, hogy tavaly decemberben egy veszekedés során megölte élettársát, majd hetekig együtt élt a holttesttel. A polisz.hu beszámolója szerint a férfi a nő telefonjáról még üzeneteket is küldött a hozzátartozóknak, hogy ne tűnjön föl az asszony eltűnése. A gyanúsított később elmenekült, majd hónapokkal később ismét visszatért és a ház padlásán bujkált. A családnak az lett gyanús, hogy fogy a spájzból a barack befőtt és a padláson lévő dobozokon furcsa nyomokat találtak. A férfit végül a kiérkező rendőrök fogták el, az ügyben emberölés miatt emelhetnek vádat ellene. Kellemes májusi időre számíthatunk több órás napsütéssel. Bács-Kiskunvár megyében ma akár 25 fokot is mérhetünk, és nem lesz front felettünk. Holnaptól pedig már akár csapadékra is számíthatunk, több adagban is érkezhet gyenge eső, és ennek hatására a szélmozgás is felélénkülhet.
0: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong.

Itt a Rádió egy gong. 10 perccel múlt 3 óra. A mozaik után a mikrofonnál ismét Kormos Zsolt. Hello Kecskemét, Nagykőrös és Csongrád, és mindenki, aki a neten keresztül velünk tart. Ez a ma délutáni 25 fok az utolsó ajándék az égtől, mielőtt holnap megérkezik a menetrendszerű zivatar és a jégeső. Ma van a fák és virágok napja, most a legstílusosabb dolog egy hűvös itallal kiülni a kertbe. Nem sokára érkezik az utolsó nagy programajánlónk, ahol nem csak a mának, hanem a jövő hétnek is megadjuk a módját. Beszélünk majd a Madrigál kórus koncertjéről és egy ballószögi dubái utazásról. De ami számotokra továbbra is a legfontosabb, a spanyol hétvége az utolsó körökhöz érkezett. A jel bármikor jöhet, és ha meghalljátok, már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzenetet a 0620-9414-020-as számra. Itt várja a gazdáját az utolsó előtti 10.000 forintos La Cabra lakoma. A jel mondata belépő a mediterrán paradicsomba. Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ne feledjétek el ezt a mondatot. Kellemes délutáni rádiózást kívánok mindenkinek. Jöhet egy kis edzés, Dua Lipával megyünk tovább. Ez a Training

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Holnap, azaz hétfő délután 1 órakor egy különleges kiállítás nyílik a Megyei Kórház Lift galériájában. Török Ferenc Megőrzött pillanatok című tárlata vár titeket, ami tökéletes alkalom egy kis elcsendesedésre. Ha pedig hétfő este egy kis kalandra vágynátok, irány a Ballószögi faluház. Este 6-kor a Világjáró klubban Zsábenszki Kornél repítel titeket Dubáj luxusába és a sivatag titkaiba. És még egy fontos dátum, május 15-én pénteken este a Kecskeméti Evangélium templomban a kórház Medrigál kórusa lép fel. Szabó Sándor karnagy vezényletével egy igazán lélekemelő koncertre készülhettek. A programokhoz kellemes időtöltést kívánok, és valószínűleg már hallottátok a jelet. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Aki a leggyorsabban küldi el az üzenetet, azé lehet a La Cabra Tapas Bar 10.000 forintos vacsora meghívása. Ne felejtjétek a következő mondatot, Rádió 1 Gong, csak igazi mai sláger megy. Ha visszahívlak, erre is szükség lesz. Sam Felt és Rosalyn igazi mai slágerével pörgünk tovább. Következik a Heart Like Mine.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
2: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
3: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1 gong. 5 perccel múlt 3:30. Ma délután marad a 25 fok körüli nyárias meleg, de estére délen már megnövekszik a felhőzet. Holnap országszerte záporok és zivatarok alakulnak ki. Helyenként felhőszakadással és jéggel. A hőmérséklet 26 fok körül alakul, de a zivatarok után hirtelen lehűlhet a levegő. Kedden jön a valódi hidegfront, északon és keleten tartós esővel, viharos széllel, és a hőmérséklet alig fogja elérni a 20 fokot. Rövidesen hozom a legfrissebb útinformációkat is, a folytatásban pedig indul Teddy Swims igazi mai slágere, a Loose Control.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: Az Utinform támogatója a TradeLog Kamion Service. www.tradelog.hu.
1: Ez a rádió egy gong, pontosan 3:43-ban. A legfrissebb útinformációk jönnek. Az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csomópontépítés miatt a 60-as és a 61-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Aki pedig az M5-ösön tartana hazafelé, ne feledje, hogy az 54-es út felől fel tudtok hajtani az autópályára, de lehajtani a 91-es kilométernél továbbra is tilos Budapest felől. Az 5-ös főúton Kecskemét-Kossuth lakótelep város részén fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. Az utakon vigyázzatok magatokra és vigyázzatok egymásra. Jó utat kíván a Rádió egy gong. Következő igazi mai slágerünk indul. Disturbed és a The Sound of Silence.

0: Rádió 1, gong, csak igazi mai sláger megy.
1: Tökéletes! Szia, Éva!
0: Szia!
1: Túl vagytok-e már az ebéden?
0: Igen.
1: Mi volt az ebéd?
0: Ilyen kínai, szecsuáni csípős csirkerizsel, zöldségekkel, meg húsleves.
1: Nagyon jól hangzik, akkor most már csak egy tapász hiányzik.
0: Igen.
1: Megnyertétek óra nyereményünket, úgyhogy jó étvágyat kívánok hozzá. Ez bizony egy 10 000 forint értékű páros menü a La Cabra Tapas Bar jó voltából.
0: Ó, nagyon szépen, köszönöm.
1: Van-e valami kedvenc spanyol filmed, vagy sorozatod?
0: Úgy spanyol nincs, de voltam már spanyol felség területen.
1: Tényleg?
0: Ez csodálatos volt.
1: Jönnek a reklámok és a hírek, a következő óra pedig az utolsó lehetőség arra, hogy nyerjetek egy jó adag tapaszt. Első felvételünk Félix Jén és Shaus közös dala lesz, a Walk with

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Spanyol hétvége a Rádió 1 gongon. Ha még nem ismered a spanyol gasztronómia

0: spanyol hétvége a Rádió 1 gongon. A La Cabra Tapas Bar támogatásával. Rádió
1: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga. Intézzen mindent egy helyen, Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy- és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban. Nálunk az ügyfél az első. Részletek diósgumi.hu.
4: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
5: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
6: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron.
7: Irány a Sultvadkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
8: Projektzáró workshop a Neumann János Egyetemen lógyógyászati termékeket vizsgáltak egy programban. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ármán Júli vagyok. Duális workshopot és projektzáró szakmai rendezvényt tartott a Kecskeméti Neumann János Egyetem a kampuszon. A program az egyetem digitális fejlesztéseit és nemzetközi kapcsolatait erősítő projekt részeként valósult meg. A rendezvényen hazai és külföldi előadók beszéltek, a többi között az időmenedzsment jelentőségéről, valamint a mentorálás szerepéről a duális képzésben. A hallgatók saját tapasztalataikat is megosztották a képzési formáról, számolt be rólam a hír. Lógyógyászati termékeket vizsgáltak a Supermenta programban. A készítmények többsége megfelelt az előírásoknak, de néhány esetben hibákat is találtak az ellenőrök. Lehetőleg csak Magyarországon forgalmazott és ellenőrzött termékeket használjunk. Ezt javasolja Kulcsár Gábor, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal állatgyógyászati termékek országos szakmai főtanácsadója.
9: Regenerációra szolgálnak, erős igénybevételt követően izületi sérülések kezelésének a támogatására. Ezek közül került be 16 a jelenlegi szupermentában. Az engedélyezett készítmények mindegyike megfelelt. Volt azonban három olyan készítmény, amelyet a boltok polcain találtunk, nem rendelkezett Mébik engedélyével. Volt két készítmény, amelyet külföldi internetes oldalról rendeltünk. Ezek idegen nyelvű csomagolásban magyar használat utasítás nélkül érkeztek, ami a nem megfelelt kategóriába került.
8: Számos dobogós helyezést és sikeres versenyt tudhat maga mögött a kiskunfélegyházi fénypárducok IASZ csapata az áprilisi időszak után. A sportolók Egerben, Kaposváron és Hódmezővásárhelyen is kiváló eredményeket értek el. Több arany, ezüst és bronz éremmel tértek haza, számolt be róla a félegyházi közlöny. A csapat április közepén saját versenyt is szervezett Kiskunfélegyházán, ahol több mint 100 nevező vett részt a Sólyom próbák első fordulója. A fénypárducok versenyzői több kategóriában is az élmezőnyben végeztek. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott például Tóth Bíborka Panna, Tóth Zente Áron és Kecső Péter is. Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról. Kellemes májusi időre számíthatunk több órás napsütéssel. Bács-Kiskunvár megyében ma akár 25 fokot is mérhetünk, és nem lesz front felettünk. Holnaptól pedig már akár csapadékra is számíthatunk, több adagban is érkezhet gyenge eső, és ennek hatására a szélmozgás is felélénkülhet.
1: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, mai slágerben.

Ez a Rádió egy gong. 9 perccel múlt 4 óra. Sziasztok, Kormos Zsolt vagyok. Szeretettel köszöntöm Kecskemétet, Nagykőröst és Csongrádot, és persze az internetes hallgatóinkat is. A mai délután pont olyan, mint egy jó andalúz bor. Sejmes, meleg, és az ember legszívesebben megállítaná az időt. Ha eddig nem tetted meg, most menj ki a szabadba, és élvezd a 25 fokot, mert holnap ilyenkor már a zivatarokat fogjuk számolgatni. Rövidesen érkezem az utolsó pletykablokkunkkal, ahol elmesélem, hogyan lehet 5 millió forintért eladni a nagy semmit. Zseniális ötlet, egy láthatatlan szoborról lesz szó. De a legfontosabb, ez az utolsó esélyetek a spanyol hétvégén. Ha meghalljátok a jelet, már jöhet is a nyerni szeretnék üzenet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A tét az utolsó 10.000 forintos lakoma a La Cabra Tapas Barban. Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ezzel a mondattal tett fel a koronát erre a hétvégére. Teddy Streams-el megyünk tovább. Következik a The Door.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
2: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok. Fiatalos csapat vagytok, úgyhogy szerintem a legkirályabb rádió.
0: Rádió Egy Gong.

Egy hitelesítő okirat. A művész szerint a szobor vákumban létezik, és a vevőnek egy üres helyet kell biztosítania számára az otthonában. Ti mit gondoltok, melyik a jobb? Egy tál forró tapasz a La Cabrában, vagy 5 millióért a nagy semmi a nappali közepén? Ha ti is a kézzelfogható és ehető élményeket szeretitek, már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Várom az üzeneteket, következik Kashmir és a White.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Itt a rádió egy gong. Estig marad a kellemes idő, de hétfőn már jönnek a gomoly felhők és a zivatarok, amiket néhol jég és felhőszakadás is kísérhet. A szél több helyen megerősödik, kedden pedig megérkezik a markáns lehűlés. A viharos északnyugati szél mögött mindössze 20 fokos maximumokra van kilátás. Ez bizony több mint 10 fokos zuhanás a maihoz képest. Ha ma kint hagynátok a kerti bútorokat, hétfőn már figyeljétek a radart, mert a zivatar hamarabb elmoshatja a vasárnapi emlékeket, mint gondolnátok. Ez volt az utolsó időjárás, nem sokára jönnek az utolsó útinformációk, és a folytatásban itt van Dua Lipa, meg a Houdini.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Itt a rádió egy gong. Lassan mindenki hazafelé veszi az irányt a főtérről vagy a rokonoktól. Itt az utolsó frissítés, hogy mindenki simán hazaérjen a fürdetésig. Az M5-ösön és az 5-ös főúton a helyzet változatlan, Kecskemét északnál csak Budapest felé van felhajtó. A városban, a Kossuth lakótelepnél, a 86-os kilométernél továbbra is félpályás korlátozások vannak. Kunszentmártonnál pedig a 44-esen még mindig dolgoznak a csomóponton. Úgyhogy ott még számítani lehet egy kis várakozásra. Remélem, ma sikerült minden lezárást elkerülni, de ha mégis belefutottatok, bízom benne, hogy a rádió egy gong szólt a háttérben. Rövidesen jövök vissza utolsó játékosunkkal, a folytatásban pedig érkezik Ray Dalton és a Blood Runnin'.

0: Szia, Márta vagyok.
1: Korma Zsolt vagyok a Rádió egy Gong stúdiójából.
0: Szia, Zsolt.
1: Szia. Szeretnél-e megkóstolni egy jó nagy adag tapaszt?
0: Igen, nagyon szeretnék.
1: Akkor várom cserébe azt a bizonyos mondatot.
0: Rádió egy Gong, csak igazi mai sláger megy.
1: Tiéd a nap utolsó nyereménye, ez a 10.000 forint értékű páros menü a La Cabra Tapasz bár jó voltából. Kóstoltál-e már ilyen finomságokat?
0: Egyszer már jártam ott, igen. Tényleg finomságok vannak. Köszönöm szépen.
1: Mára én is elbúcsúzom. Legközelebb jövő héten pénteken találkozunk. Holnap reggel Balázsékkal rádiózhattok, 10 órától pedig Faragó Miki vár benneteket újabb nyereményekkel. Jövő hétre sok energiát kívánok mindenkinek a munkához. Szép estét és további jó rádiózást. Sziasztok!

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Spanyol hétvége a Rádió egy gongon. Ha még nem ismered a spanyol gasztronómia izgalmat,

0: Spanyol hétvége a Rádió 1 gongon. A La Cabra Tapas Bar támogatásával. Rádió
1: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint, az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a híres Agora Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
7: Szállj be idén is az időgépbe! Lezsavű Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info, lezsavűfesztivál.hu.
8: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
9: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autó. Bontó.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Cookie Weekend. Benne az After Party Show. Cookie

műsor, plusz játszani fogunk. Paros belépő jegyet lehet nyerni majd a Rádió 1 szülőnapi fesztiválra, jó? Allé, bekapcsolunk a webcam, tudtok lenni minket dolgozni élőben. SMS-ezni, Viberezni lehet a 0620-311-111-re. Mixerrel kérkezik Rotten Martin Garrix, és a szám címe Butterflies. Én ezzel kívánok mindenkinek egy jó szórakozást itt a Rádió 1-en. 15 percig nem beszélek.

Ez itt a Rádió 88, igazi ma is legyen megy, ez egy ikesemesi szól. Szia kuki, szeretnék jönni egy pont, hehehe, neked szeretnék jönni sok türelmet és kitartás, jók a mixet és kész. Sziszi és pacsi, nagyon türelmes vagyok, nagyon. De köszönöm szépen, hogy

0: Festival Rayo. Allez, hamarosan Lady Gaga, abracadabra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: este 10-től after party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a pullancsok, szúnyogok és legyekcsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén nem tudom, hányan vagytok. Hello, sziasztok!
2: Sokan!
1: Na, akkor kivel beszélek most, szabad tudni?
2: Lilivel,
1: oké. Lili, kértél tőlem a Singer X, Butterflies, nagyon jó kis muzsika, kinek szeretnéd küldeni? Parancsolj!
2: Adélnak szeretném küldeni, mert születésnapja van.
1: Na, de jó, akkor boldog szünepet kívánok neki, gondolom bulisztok együtt, ugye?
2: Igen.
1: Jó, torta, megvan minden?
2: Igen.
1: Jó van, akkor jó bulizás nektek, és még egyszer boldog születésnapot kívánok, jó?
2: Köszönjük!
1: Sziasztok! Hello, sziasztok! Jó kis buli lehet, az még egyszer, oké, jó kis buli lehet, ott az biztos. Ali, érkezik nálunk Martin Garrix, és a szent címe Butterflies, meg egyszer hangsúlyozom, egészen 20 óraig aranként játszani fogunk. Tessék fülelni, melyik előadó megy, jó? Oké? Mert belépő jegyet, sőt, páros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, jó? De most, Martin Garrix, Butterflies!
0: Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Valaki ki a tőlem Sam Felda, és a szám címe Post Malone. Ki az a ki? Halló, halló!
2: Halló, Viki vagyok.
1: Viki, melyik városból?
2: Alsó-Némegyi.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok.
1: Na.
2: Annyinak szeretném meg magamnak küldeni.
1: Jó,
2: jól tudjunk takarítani.
1: Ja, takarít, vasárnap takarítok.
2: Jó.
1: Hát ez nem egy jó program.
2: Hát nem, de muszáj.
1: Muszáj, igen. A jó takarítást kívánok nektek, és köszönöm szépen a telefonáltal, Viki, jó? Ciao, szia. Na, lányok, fiúk, nézzük, milyen Viber üzenet kapunk. Ó, az egyik itt szól. Hello, Kuki, egy oldalt szeretném kenni, különöm a paromnak és üzenemnek, ki on nagyon-nagyon hiányzik. Aha. Ezután, hello, szeretnék kenni egy jó kis zenét Vörös Krisztofernek és Végler Gabornak, üzenem. Súlyon ez a húsi, üdv, Benigma. Jó, oké, rendben. És még egy utolsó üzenet. Szia, Kukinek kellene tudni játszani a kívánság műsorban Bibi Rexha Fitless New Religion számot, mivel igen, nagyon szeretem. Köszönöm, Krisztián. Krisztián, ez most volt nemrég, még egyszer nem fogom tudni lejátszani, jó? Ne haragudj rám. Helyette érkezik Sam Feld, és a szám címe Post Malone. Még egyszer mondom, Sam Feld. Ahó, Sam Feld, jó? Tudjátok, mit kell csinálni? Ha nem, akkor pedig segítettem.
0: Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Jancsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a vonal túlsó végének kedves telefonáló. Hello, szia!
2: Szia, Kuki, Robi vagyok.
1: Robi, melyik városból?
2: Győrből.
1: Győrből, jó. Jól telt el a napod?
2: Alakult.
1: Jó, miért hívtál engem most? Kíváncsi vagyok.
2: Játékra szeretnék jelentkezni.
1: Jó, mit hallottad, kit hallottad? Mesélj.
2: Stanfeldet.
1: Uh-huh. És a szem címe?
2: Bosszmalon.
1: Figyelj, tudod-e a Rádió 1 szlogenje?
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Figyelj, egy kis matek lecke, 6 plusz 4, ez mennyi 6 plusz 4?
2: Várjál, kézen számolom, 10.
1: 10, figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Mit szólsz ez? Örülsz?
2: Örülök!
1: Na, kivel fogsz jönni?
2: Azt még meglátjuk, valószínűleg egy legjobb barátommal.
1: Legjobb barátoddal. Jó, figyelj, az a keresem, majd ettelen megbeszélünk minden adáson kívül. Leted le, jó?
2: Jó, rendben.
1: Na, lányok, fiúk, ne tessék szomorúak lenni, mert nem sokára, következő óraban újra játszani fogunk, jó? De most viszont hamarosan újra zene, és érkezik Lady Gaga, The Dead Dance.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

Kaktuszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
6: Rám az elmúlt 2 évben kezdett rámülni az, hogy hogy változok fizikailag, és ezt egyébként viszonylag rosszul viselem.
2: Pesszimistában látod, miért a sportolsz, ha karban tartod magad? Egy 50-es jó karban lévő nő, a szexibb tud lenni, mint egy 30 éves, nagyon megcsinált, nagyon felfújt szájú, nagyon valami.
6: Cuki, most
2: komolyan, miért gondoljátok, hogy vége? Nincs ennek vége. 48-50 évesen egy nő, hát... Elindult a vénasszonyos kesergés.
7: Figyelj, lehet tényleg bármit megtehetsz. Én már, tehát a Ferivel vagyok ugye egykor.
2: Nem érzed az ugörbe aját? Vagy nem érzed, hogy felfele mész?
7: Hát, fölfele megyek.
2: Megmondom neked. De milyen gyors ez a fölfelé, csak úgy száguld azt.
7: De hidd el nekem, a legdurvább az volt, 48 éves voltam kb. Tehát amikor azzal szembesülsz egy társaságba, nem vagy tényező, kicsit.
2: Igen, 10 éve utánat fordultak, és láthatatlan vagy. Na, de akkor mi az ugörbe fölfelé ívelő szakasz? Az ugörbe felfelé ívelő szakasz a motorozás?
7: Motorozás.
2: A kapuzárás? De várja, a nők, akik elválnak, nagy többségben bizonyított tény, hogy 30 éves palikkal jönnek össze. Azok se 50 éves palival kezdenek, hanem ott van a 30 éves anyakomplexusos kis csávó, brutál felsőtesztel, és kezelgeti a 45-50 éves milfet.
6: Mindenkinek nem feltétlenül örömére. Egyébként anyakomplexusosok, szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a saját korosztályban, vagy a náluk fiatalabb korosztályban nincs meg az a szellemi meg igen, lelki érés, ami
7: az a szellemi
6: amivel mi már rendelkezik.
8: Jól Luli, hogy már...
2: Tehát azt gondolod, hogy a külsőt feláldozzák a szellemi érettség oltárán.
6: Ezt remélem. Őszhajszálakat tépkedtél már?
2: Nem, fúra őszülök. Hát nézzek a szakállamat.
6: De olyan...
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
5: Rádió 1-en.
4: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most.
3: Rádió
4: 1. Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerekkel.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Valaki kérte, nem Joel Corey, és Stay a Little Longer. Ki ez, aki? Szia, hogy hívnak téged?
2: Gábor vagyok.
1: Gábor, ki van melletted?
2: Betsy, a testvérem.
1: A testvére, hello, szia. Jó testvérek vagytok?
3: Igen.
2: Nagyon.
1: Nincs veszekedés, felértés, nincs?
3: Semmi.
2: Nincs.
1: Semmi, na, az tökéletes. Na, kinek akartok külön ezt adál? Kinek szóljon?
3: Anyukának.
1: Ó, akkor mondjatok velem is szépet róla, mit akartok neki üzenni?
3: Jól vezet.
1: Jó, ez neked egy szép üzenet, hogy jól vezet, anya, tényleg? Miért nem mondtátok, hogy ő a legjobb anyuka a világon, szeretjünk őt? Ezt vártam én. Jó, akkor jól vezet, az is jó. Oké. Akkor jó utat kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy telefonáltatok, jó?
3: Jó, köszönjük.
1: Sziasztok, hello, anyuka, jól vezetsz, ez jó. Nagyon jó az a zene is, Joel Corey, és a szám címe Stay a Little Longer, és kicsit segítem nektek, úgy tűnik, hogy ebben az órában, sőt nem úgy tűnik, hanem biztos vagyok benne, hogy újra játszani fogunk, és páros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, jó? De mikor? Tessék fülelni, és ha hallani fogtok egy előadó, aki ott lesz, a parkban, akkor azonnal hívjál, jó? De most jöjjön Joel.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor, 20 óra jége van, el túlsó végén, most kit köszöntsünk. Szia, hogy hívnak téged?
2: Imre vagyok, és tegnap volt a 80. születésnapom, arra szeretnék kérni egy számot. Köszönöm szépen, Kogi.
1: Várjál, egy pillanatra, 80 éves lettél tegnap?
2: Igen.
1: De figyelj, a hangod alapján 50 éves tűnsz. Ez nagyon jó! Ez nagyon jó! Tényleg, le a kalappal előtted. Azt nagyon-nagyon bírom, tényleg, fiatal maradtál, és hallgatod a Rádió Egyet 80 évesen, figyelj.
2: Igen.
1: Na, hallgatlak, mondjad.
2: A zene miatt vagyok ilyen, mert a zene tudod, hogy frissíti az agyat, meg mindent.
1: Aha.
2: És én állandóan a zenét hallgatok.
1: Nagyon jól teszed, isteni vagy. Még sok-sok-sok boldog születésnapot kívánok neked, és sok-sok boldogságot, jó?
2: Nagyon szépen köszönöm, neked meg nagyon jó egészséget.
1: Viszont kívánok neked, köszönöm szépen, a telefonáltál, és még egyszer boldog születésnapot kívánok neked, jó?
2: Köszönöm szépen, szervusz.
1: Szia-szia, hihetetlenjen fiatal, imádom. Szép estét, Kuki, ez egy SMS, szeretnék jönni egy jó kis számot, különöm az én drága szerelmemnek, Tahiti Attilának, üzenem neki, hogy nagyon szeretem, köszi, szép estét, Anita. Rendben, érkezik, akkor Ray Dalton, Do It Again, itt a Rádió Egyen.

0: Weekend Show.
1: Cookie Weekend Show.
0: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
1: 0620 3 111 111. Hívd most!
0: Cookie csak rád vár!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Sokon telefonálnak, sokon írnak is, az idik SMS-t szól. Szia, Kuki! Keretek egy jó pörgős számot Kuki módra, Ipolyságra, Felvidékre, Bohus, Tomi és csapata, Kinga a legjobb feleség, Kenny és Hangji Baby barátaink a teraszon épp készül a finom Hex, Benedikt tojás újdonságok, persze kérdésedre, küldöm a kóstolót nektek, köszi, te vagy a király. Hát akkor érkezik Accentlenok fiúk, jó? És a szám címe Don't Leave. Mit mondtam? Kit következik? Accent? Mondtam Accent? Ajaj, mit kell csinálni?

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kihez van szerencsém? Haló, haló!
2: Szia, Gábor vagyok.
1: Gábor, honnan telefonálsz? Melyik városból?
2: A Budapestről, de most éppen Győrben vagyok.
1: Győrben vagy, de Budapesten laksz akkor, ugye?
2: Igen.
1: Jó van,
2: igen,
1: Gábor, hol telt a napod? Mesélj egy picike nekem.
2: Nekem hát eléggé zaklatottan telt a napom. Éppen futárkodom egy végsüteményről elnevezett cégnél.
1: Ja.
2: És nagyon sokat kellett várni.
1: Ja, értem. Jó. Szóval már nyomult, hogy dolgozol most akkor. Dolgozol.
2: Dolgozom, okay. Igen.
1: Miért hívtál engem? Mesélj csak. Kíváncsi vagyok.
2: Mert hallottam az Accent számot, és ő lesz a szülinapi partiján a Rádió 1.
1: Igen, tudod-e a szám címe is?
2: Don't Leave.
1: Don't Leave, így van. Tudod-e a Rádió 1 szlogenje?
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger meg.
1: 7 plusz 3, ez mennyi?
2: 7 plusz 3, az 10.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
2: Jó!
1: Na, mit szólsz ez? Na, ez egy jó hír,
2: nagyon
1: nem?
2: Jó, nagyon boldog vagyok.
1: Ezt el is hiszem, kivel fogsz jönni?
2: Feleségemet viszem. Nagyon régóta
1: viszem.
2: Nem voltunk már bulizni, mert most van pici babánk, és
1: jó.
2: Már akkora, hogy rá lehet hagyni a nagyszülőkre.
1: Jó van, az a keresem, hogy ne tedd le, most megbeszélünk minden adáson kívül, ne tedd le, jó?
2: Oké, köszönöm.
1: Ne tedd le. Na, lányok, fiúk, holnap is lesz játék, most zene, és érkezik, az isteni iPad-on imádom, és a szem címe Automa Ed, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk! Eljött az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, ne menjetek sehova, érkezik a diszkusi csapat egészen 9-ig, más te 9-re jó az Geri. Mielőtt közelebb, jövő hétvégén újra találkozunk. Én kívánok mindenkinek egy szuper keremes hetet, nem szabad elfelejteni, hogy holnap indul a Balázsék, igen, Road Show, ajaj, plusz oránként paros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Jó, én búcsúzom a legújabb Bibi Rexával, és fét lesz a legüteszem címe New Religion. Vigyázzatok magatokra, Kuki voltam, sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak.
3: A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Rám az elmúlt 2 évben kezdett rámülni az, hogy változok fizikailag, és ezt egyébként viszonylag rosszul viselem.
5: Pessimistában látod, miért a sportolsz, ha karban tartod magad? Egy 50-es jó karban lévő nő, a szexibb tud lenni, mint egy 30 éves, nagyon megcsinált, nagyon felfújt szájú, nagyon
4: valami. Cuki,
5: most komolyan, miért gondoljátok, hogy vége? Nincs ennek vége. 48-50 évesen egy nő, hát... Elindult a vénasszonyos kesergés, figyelj.
6: Figyelj, lehet, tényleg bármit megtehetsz. Én már, tehát a Ferivel vagyok ugye egykor.
5: Nem érzed az ungörbe aját? Vagy nem érzed, hogy felfele mész?
6: Hát, fölfele megyek.
7: Megmondom neked.
5: De milyen gyors ez a fölfelé, csak úgy száguldasz.
6: De hidd el nekem, a legdurvább az volt, 48 éves voltam kb. Tehát amikor az eszembe sülsz egy társaságba, nem vagy tényező, kicsit.
5: Igen, 10 éve utánat fordultak, és láthatatlan vagy. Na, de akkor mi az ugörbe fölfelé ívelő szakasz? Az ugörbe felfelé ívelő szakasz a motorozás?
6: Igen.
5: A kapuzárás? De várjál, a nők, akik elválnak, nagy többségben bizonyított tény, hogy 30 éves palikkal jönnek össze. Azok se 50 éves palival kezdenek, hanem ott van a 30 éves anyakomplexusos kis csávó, brutál felsőtesztel, és kezelgeti a 45-50 éves milfet.
4: Mindenkinek nem feltétlenül rövide. Egyébként anyakomplexusosok, szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a saját korosztályukban, vagy a náluk fiatalabb korosztályban nincs meg az a szellemi, meg igen, lelki érés, ami
6: az a szellemi,
4: amivel mi már rendelkezünk.
7: Jaj, Juli, hagyjad
5: már! Tehát azt gondolod, hogy a külsőt feláldozzák a szellemi érettség oltárán?
4: Ezt remélem. Őszhajszálakat tépkedtél már?
5: Nem, fúra őszülök. Hát nézzek a szakállamat.
4: De olyan, hogy...
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
8: Rádió 1-en.
1: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
1: Diszkó! Diszkósít. A Rádió DJ Juniorral, Hambai PG-vel és Bárány Attilával.
10: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy vasárnap este a hét utolsó napján indul a Diszkosit Radio Show, a stúdióban Bárány Attila, Hambai PG, és a játszok nincs a mikrofonoknál, én DJ Junior.
11: Ladies and gentlemen, madame on her, madame monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hambai PG is itt leszek egészen 21 óráig, és még egyszer köszönjük a pénteki maraton hosszúságú 6 órás Diszkosit partin a részvételét mindenkinek, mezőtúr, nagyok voltatok.
10: Hello, hello, szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én Bárány Attila vagyok, és én meg a tegnapi kiskoalas, illetve debreceni bulit köszönöm meg azoknak, akik ellátogattak oda, és velünk szórakoztak. Egyébként Junior kiskoalason nagyon nagyot ment, azt mondják, így utólag.
11: Így van, mennyire retros volt, és azt is tudtam játszani simán, de te is szerintem. Na, most viszont induljuk a Diszkosit Radio Show-val, egy egészen exkluzív amerikai house duo-val, a Side Piece-szel, hogy zenei hír is legyen. A Cry For You-val indul a Diszkosit Radio Show, és kívánom mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: Csak igazi ma is Lagermely, diszkosít Radio Show, két retro DJ-vel, DJ Juniorral, Bármely Attilával, és a Mampai Pics.
1: Ugye Unity Zen, mennyi 8-9 után már te is az vagy.
2: Én kikérem magamnak, jönnek az ünnepeltek,
1: hát az lehet.

Üdvözlöm egyébként, névnapja van, igen, igen, a haveromat Hollandiába. Na most megyünk tovább Kátóval és Johnnal, ez a Turn the Lights Off a Disco Csit Radio Show-ban, itt a Rádió 1-en DJ Junior remixben, és egyébként kikerült a Facebook oldalamra az első negyedében készített DJ Junior eredeti valódi remixek, úgyhogy töltsétek szeretni.

0: diszkos megjelenés. Nem, jó, a negyedik a kajálás. Szóval, először 22-én pénteken Túrkevén, 23-án Vonyarcvasegyen, 24-én a Rádió egy születésnapi fesztiválon fogunk zenélni, mint diszkosit a nagyszínpadon, és bemutatjuk a vadonatúj diszkosit dalt, videóklippel, meg mindennel, és aztán utána 31-én vasárnap, habazabazúgy. Nem?
1: Ez a
2: Meet and greet and eat.
1: A világon először, tehát nem volt még sehol ilyen rendezvény, meet and greet and eat.
2: Így van, egészen pontosan, ugye ez a pizza kóstoló, diszkosít pizza kóstoló. Még az jutott egyébként eszembe, hogy ha már azt összeadnánk, hogy hány éve diszkozunk, az is egy hülye szám lenne. Illetve még nekem be van írva ide jövő hétfőre, hogy Románia előleg, ez nem tudom micsoda, de... De eurót kell, hogy hozzanak, ez fontos.
1: Szabad ne felejtsd, de most én megpróbáltam így összeadni, és hát 100 év fölött van az, ahány éve már diszkózunk hárman.
2: Igen, és onnan is tudom egyébként, hogy nem lehetek én se túl fiatal, már mint a junior, mert hogy egyébként egy barátom 60. születésnapját fogjuk pénteken tartani jövő héten, és ott fogok neki valószínűleg egy picit diszkózni. Viszont most megyünk itt a rádió, egyen Robin Schulzzal, Cigalával és Zol Veszel. Jön az EMPM High Patrol Remixben itt a diszkosítben.

0: egy csak igazi mai slágermegy diszkosít a Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Hát itt az van, hogy a junior az már inkább senior ezekkel a fogakkal.
2: Nem, de... hát most Vadi úgy lesz. De egyébként nem, újra junior.
0: De egyébként nem fogja látni az eredményt, mert hát ugye a szeme is már egy kicsit izé, tehát benéz a tükörbe és...
2: Az simán.
1: Kiveri majd az
2: simán. Simán. Egyébként az a baj, hogy apámtól örököltem, erről nem tettek. Egyetlen egy rossz dolgot örököltem apámtól, a fogaim. Sajnos ez az egy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárányától és Jómagam, Hombai Pici, búcsúzunk ma estére.
1: Itt a vége, fuss elő, hölgyek és urak, a diszkosít csapata búcsúzik mára, azzal, hogy holnap este Hombai Pici lesz élőben, és aztán, hogyha jól számolom, akkor én nem, viszont szerdán majd DJ Junior. A jövő héten 5 fellépésem lesz, ebből 2 privát pénteken, és 3 látogatható. Május 30-án szombaton a Bajnokok Ligája döntője után Szircen fogok fellépni a Városi Gyereknapon és nyárindítón. Onnan jövök fel Budapestre a nyári rezidenciámra, ahol a hajógyári klasszikon zenélek majd, és

0: mindenkit sok-sok szeretettel élőben Dunaújvárosban, de a rádió összes frekvenciáján is, ugyanis délután fogunk diszkózni. Diszkós itt aktivizáció nagyon-nagyon fontos. Aztán szombaton mindenkit várok sok-sok szeretettel a budapesti rezidenciámon egy szezonzáró partival. Én ezzel búcsúzom ma estére, szevasztok!
1: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, jövő héten újra jövünk a diszkósittel, de 14-én a Balázsékon leszünk tényleg ott, és diszkósit lesz Dunaújvárosban. Aztán 15-én egy barátom szülinapján 60-án fogok egy kicsit zenélkedni majd, úgyhogy ráadásul Angliából jön haza. Az a búcsúzom, hogy minden DJ Junioros kikerült a YouTube csatornámra, illetve letölthető a Facebook oldalamról az elmúlt negyed évben készített DJ Junior mixek. Búcsúzom MBG Universal Love című klasszikusával DJ Junior remixben, és erről jutott eszembe, hogy Club Speed július 4-én újra Budapesten lesz majd open air, úgyhogy találkozhatunk egy délutáni naplementés buliban. Holnap este újra jövünk itt a diszkosítban 8-tól. Szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, mi vasárnap sem pihenünk. Ilyenkor is megkapjátok tőlünk a legjobb, a legmenőbb dance és house zenéket. Hello Wilcox!
1: Ciao Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit. Nagyon-nagyon jó dalokat hoztam most is magammal. Olyan előadóktól, akik hétről hétre megkerülhetetlenek itt a rádióban, természetesen be is mutatom az ő dalaikat. Amivel indítani fogom az órát, az nem más, mint Hypoton, és tőle az Out of My Head. Itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Szóval itt mellettem 11-ig Phil Cox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Ugye ismerősek ezek a dallamok, csak is kizárólag itt hallhatjátok nálunk a vadonatúj Keep on Pushing remixemet, amiben próbáltam belerakni egy kicsit 2026-os hangzást, vegyítve a Classic House-zal és igazából a Phil Cox hangzással. A teszteken nagyon jól debütált, kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, írjátok meg. Ez a World is My Radio Show, a Rádió Egyen.

0: május 24-én a Rádió egy születésnapi fesztiválján igazi nemzetközi szupersztárok is jönnek. Cyril, Sam Feld, a Switch Disco, valamint Accent. Bővebb információk a www.radio1.hu-n. Neville Cox, menjünk közben tovább, nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nagyon szeretem az átmeneti hangzású dalokat, amik már egy kicsit hajlanak a mélyebb, undergroundabb, dörgősebb irányba, viszont még megvan bennük az a látság, amitől pontosan, tökéletesen beleillenek ide a rádió szettjeimbe. Fencing, Jay Vora és a Physical itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Usher és a Yes, szinte hihetetlen, de 22 éves már ez a dal, 2004. januárjában jelent meg, ez pedig egy friss idei 2026-os változat volt belőle a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, mellettem egészen 11-ig Wilcox a lemezjátszói mögött, és imádni fogjátok azt is, ami most jön.
1: Hogyha van két előadó, akinek azonnal leszedem a dalait, a következő természetesen az, még jobb, hogyha együtt csinálnak dalt, Chris Lake és Skrillex, az ő dalukat hoztam el nektek egy vadonatúj verzióban, ez a Word is Mine Radio Show és a Rádió 1.

0: maradjatok, Vilkokszal mi is maradunk itt a stúdióban, és jövünk vissza rögtön.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Are you with me?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, elmúlt este 10, két hét múlva ilyenkor már ezerrel dübörög az élő közvetítés az idei Rádió 1 születésnapi fesztiválról. Reméljük jó sokatokkal találkozunk, mellettem még mindig Wilcox a lemezjátszóknál, menjünk tovább.
1: Több olyan dalt is be fogok mutatni itt a rádióban, amiket DJ kollégáink, például Antonio, Coolmax vagy éppen Newvik követtek el. Nagyon jó kis dalok lettek, érdemes lesz velünk tartani, és amivel indítjuk az órát, az Kashmir és a Wild Ride itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: szeretjük egymás dalait, Wilcox setjében most éppen Pulmex jön.
1: Az egyik nagy klasszikus house kedvencem az Ferrer és Sydenham és a Sandcastles, amit rengeteget hallgattam úgymond gyerekkoromban, hiszen sajnos nekem nem volt lehetőségem ezt játszani a klubokban, viszont nagyon-nagyon örülök neki, hogy 2026-ban egy fiatal, tehetséges DJ, méghozzá a Rádió 1 DJ-je Pulmex nyújt hozzá. Meglepődtem először, amikor meghallottam, hogy akár ő egyáltalán ismeri ezt a tracket, és egy nagyon jó kis 2026-os verziót készített belőle. Ez tehát Pulmextől a Sandcastles, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: 24-én a Budapest Parkban. A nemzetközi szupersztárok, akik velünk ünnepelnek, Cyril, Sam Felt, a Switch Disco, valamint Accent, mindegyik Rádió 1 DJ ott lesz, részletek a radio1.hu-n. Wilcox.
1: Az idősebbek biztos, hogy emlékeznek erre a trackre. Herden Fritz és a Just Can't Get Enough, ami egy igazi klasszikus house sláger volt, viszont készítettem belőle egy olyan 2026-os verziót, amiben csak a dallamnak a hangzását tartottam meg, viszont az egész tracket átvariáltam, egy vadonatúj éneket kapott. Így született meg az én új dalom, a Sundown. Remélem, hogy nagyon tetszik nektek, ez a World is My Radio Show és a Rádió 1.

0: Jó showban. Na Vilkox, mit teszünk rá erre?
1: Az online felületeimen már 200 ezer lejátszás fölött van Spotify, YouTube, illetve Apple Musicot összeadva. A vadonatúj trackem az Empty Streets, megmondom őszintén, nagyon büszke vagyok, ugyanis ez egy teljesen originál dal, aminek az egyik hátulütője, amikor az ember ilyet készít, hogy inkább mostanában a feldolgozások mennek, viszont nagyon szépen, nagyon jól halad ez a track. Jöjjön tehát tőlem az Empty Streets, itt a Bird Is My Radio Show-on, a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show vasárnap este villámgyors helycsere a lemezjátszóknál és Wilcox után jön Bricklék.
1: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél.
5: Védj egy nagy levegőt.
6: Indulunk!
7: Are you ready?
8: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: mindenkinek, vasárnap is megkapjátok tőlünk a legmenőbb dance és house zenéket, ezeket innentől Bricklék válogatja. Hello Bricklék!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet, érkezen Hypotontól az Out My Head című slágere, itt a World Is My Radio Show, van a Rádió 1-en.

0: 24-én.
1: Ez így van, érkezik Sonny Fodder a Think About Us című dalának Cyril Remix változata. Az ausztrál producer egy frissebb, trendibb house hangzást adott az eredeti tracknek, miközben meghagyta a dal érzelmes hangulatát. Ez jön most itt a World Is My Radio Show-on a Rádió 1-en.

nagy kedvencem volt, meg párszor már föl is tettem a mixeimbe. Zoo ikonikus lágere jön, a Faded, ezúttal Blacklist verziójában. A dal egy komolyabb, feszesebb hangzást kapott ezzel a remixel. Ez jön most itt a Birdies Man Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Fed, a Switch Disco, valamint Accent, és persze az összes Rádió 1 DJ ott lesz. Minden további információ a hivatalos esemény oldalon, a Facebookon, vagy pedig a www.radio1.hu-n. Most briklék a lemezjátszói mögött, a következő dalért pedig konkrétan tudjuk, hogy odáig vagytok, ezért játszok nektek. Most is mehet a hangerő felfelé.
1: Igen, igen, és egyébként kicsit ilyen old school hangzást is kapott szerintem. Most érkezik Gordo zenéje, a Loco Loco, néhol egy kicsit old school hangzással megfüzerezve, ez jön most itt a World is My Radio Show-on.

0: Joel Corey és a Galantis, ez volt a Stay a Little Longer a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Mi már csak egy kicsit tudunk maradni, néhány percünk van, úgyhogy jön az e-heti záró trackünk Bricklake-től. Mi lesz ez most?
1: Igen, egy kanadai legendás producer jön, nagy kedvencem egyébként, Deadmau5 Brazil című zenéje.
0: Ezen a héten tehát ezzel zárunk. Bricklake, köszi ezt az elmúlt egy órát!
1: Nagyon szépen köszönöm, legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap hétfőn jövünk megint 9-től, addig is jó éjszakát, szép álmokat és jó hetet. Ciao.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a World Is Mine után is pörögnek a legnagyobb kedvencek. Most például az éppen amerikai turnét járó Martin Garrix jön, az egyik legnagyobb kedvencünktől a Butterflies, amit indítok. A telefonvájban és SMS számunk pedig 0620 311 111.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy érzelmes soul hang egy hamisítatlan amerikai popzenében most a folytatásban. És nem mellesleg, az egyik legújabb kedvencünk is, Ray Daltontól ez a Blood Running, amit indít.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már kevesebb, mint 2 hét, és itt a rádió egy születésnapi fesztivál, ahol Cyrilis zenél, aki Ed Sheeran kamerájából ezt a remixet készítette.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Rayt hozom már is, imádom ezt a dalt, és az énekesnőt is, aki egyébként nagyon sokáig azt gondolta, hogy ő csak háttérénekes lesz, vagy maximum ilyen társelőadó különböző nagy sztárok mellett, hát ilyen hanggal, ilyen tehetséggel, nem is tudom, hogy gondolta, és nem is így lett. Most már saját lemez, saját világkörüli turné, és az egyik legtehetségesebb énekesnőnek tartják aktuálisan, Rayt, aki az igazi mai slágert hozza, ez a Where is my husband a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már egy óra után járunk, a folytatásban pedig egy olyan DJ, aki most 44, de alig volt 30, sőt, még be se töltötte, amikor ezt a dalt készített. Tehát van ilyen, amikor a világ kicsit később fedez fel magának egy-egy nagy zenét. Hát ez a helyzet most Kétóval is, és ezzel az igazi mai slágerrel. Turn the lights off! Ezt tanítom a rádió egyen!

0: Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Kevesebb, mint 2 hét, és itt a Rádió egy születésnapi fesztivál igazi világsztárokkal. Sirius, Samfeld, a Swiss Disco is érkezik. Extra fellépőként Tóth Abigail és Accent, valamint... Legalább ilyen fontos, hogy az összes Rádió egy DJ zenél, mint Cookie, aki az előző dalt készítette. Ez pedig most Loitól indul, a Get Lucky, amit hozok.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ma pedig Rádió 1 Balázsék Roadshow. Az első állomás délután, nem reggel, délután nagyon fontos, Győr lesz, a Széchenyi téren lesznek Balázsék, illetve előtte már 4 órától a Live Mix, 5-től pedig Balázsékkal indul a műsor. Rengeteg ajándék, rengeteg nyeremény, hatalmas hangulat. Hát ezzel készülünk, és Győr után megyünk tovább, először Sopronba, aztán Szombathely, Dunaujváros és Debrecen következik. Most meg David Guetta és Bibi Rexha & G-Balvin, ez a Say My Name a Rádió.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy extrán tehetséges holland DJ és producer a folytatásban, Sam Feld, aki a digitális produceri munkáját nagyon sokszor vegyíti élő hangszerekkel, ettől lesz egy igazán egyedi hangzása, amihez ebben a dalban még Rosalind is csatlakozik. Sam Feld, ez a Heart Like Mine, és vele is bulizhatunk majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.